0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Újabb részletek az iskolakezdési támogatásról. Megjelent a réteken az ősz hírnöke, virágzik a kikerics. Hétfőn esővel, záporral vonul át a hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásának szabályairól Szombaton honlapján. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-ig jutatják el a 400 000 jogosult gyermek családjához. Az utalványból széles körben vásárolhatók termékek az iskolai felszereléseken, papírírószereken kívül többek között ruházati cikkek, vitaminok, gyógyászati segédeszközök, egyes digitális és műszaki cikkek, valamint fejlesztő játékok. Az utalványokat március 15-ig lehet levásárolni. Virágzik a kikerics. Ugyanaz őszi kikerics jogilag nem védett, leszedni és gyűjteni mégsem ajánlott és nem tanácsos. Egyrészt a súlyos mérgezés veszély miatt, másrészt mert természetvédelmi területeken a nem védett növények károsítása is tilos, írja az Időkép. Az őszi kikerics országszerte elterjedt hazánkban, elsősorban a nedvesebb, párásabb élőhelyeket kedveli, mint például az üderéteket és kasszálókat, a lápréteket, a patakparti ligeteket és tisztásokat. Több helyen találkozhatunk vele, hegy- és dombvidéki lombos erdők szélein, nyitottabb tölgyesekben és bükkösökben. Több mint 40 000 horvát nyugdíjas dolgozik részmunkaidőben úgy, hogy közben teljes nyugdíjat is kap, mert az idősek jelentős részének a nyugdíja nem biztosít elegendő megélhetést, az egyedül élő 65 év felettiek több mint 64%-át pedig szegénység fenyeget, írja az MTI. A 3,8 millió lakosú Horvátországban jelenleg több mint 1 millió nyugdíjas él, a nyugdíjasok leggyakrabban a kereskedelemben és a feldolgozóiparban helyezkednek el. Jócskán meghaladja a történelmi átlagot az ózonlyuk kiterjedése az elmúlt hetekben nagyobb lett, mint az Antarktisz. A gyors növekedést egy kifejezetten látványos légköri jelenség okozta. A déli sark feletti stratoszféra hirtelen és rendkívüli módon lehűlt. Bár a klímaváltozás a felszínen melegedést hoz, a magasabb légrétegekben, a stratoszférában éppen ellenkezőleg lehűlést okoz. Ez a tartós extrém fagy kedvez a sarki stratoszférikus felhők kialakulásának, írja az Időkép. Ezeken a különleges felhőkön a napfény hatására olyan kémiai reakciók indulnak be, amelyek intenzíven rombolják az ózon molekulákat. Bár a lyuk területe ijesztően nagy, a kutatók mindenkit megnyugtatnak, pánikra nincs ok. A mostani szezon korai és agresszív növekedést mutat ugyan, a hosszú távú trendek viszont továbbra is pozitívak. Az ózonréteg a lassú, de biztos gyógyulás útjára lépett. Hétfő reggelig frontfelhőzet vonul át felettünk, később a napsütés mellett felhőátvonulásokra számíthatunk. A front mentén helyenként napközben nagyobb eséllyel az északkeleti tájakon alakulhat ki zápor, néhány zivatar. Az északnyugatira forduló szél sok felé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 11-18, délután 20-25 fok körül alakul.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

Somogy a fogaidat érzem a vállon. Valami érkezik láthatatlan szárnyakon. Emlékek nincsenek, csak fényképek a

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a Varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halára, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
10: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Reklámot hallottak.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Megoldható Magyarország gázellátása az oroszok nélkül is. Világszinten is a legjobbak között a Semmelweis Egyetem. Hétfőn szeles időben vonul át a hideg front, aztán kisüt a nap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megoldhatónak nevezte Magyarország gázellátását orosz import nélkül is a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában pénteken. Kapitány István kiemelte, hogy Magyarországnak több irányból is van lehetősége gázt beszerezni, az ország ellátásával nem lesz gond. A miniszter arra reagálva, hogy az uniós döntés értelmében 2027. október 1-től nem lehet orosz gázt importálni, rámutatott, a magas magyarországi orosz kitettség nem abból adódik, hogy nem lehet más területekről gázt hozni, hanem abból, hogy ez a megoldás volt a leggazdaságosabb. Magyarország gáz ellátását biztosítani tudják, versenyképes áron is, jelentette ki kapitány István. Újabb komoly nemzetközi eredményt ért el a Semmelweis Egyetem. A 2026-os Shanghai Ranking szakterületi világrangsorban gyógyszertudományokból a világ 50 legjobb egyetemek közé került. A releváns 7 szakterületből 6-ban a legmagasabban rangsorolt magyar intézmény lett, írja az egyetem. Gyógyszertudományokban és fogorvostudományban a kelet-közép-európai régióban is az első helyen végzett, klinikai orvostudományban pedig holtversenyben került a régió élére. Nem tudott leszállni, ezért 2 órán át körözött egy utasszállító a debreceni reptér felett. Sűrű köd nehezítette meg az utasszállító leszállását szombat hajnalban. A pilóták csak nem 2 órán keresztül köröztek a repülőtér környékén, mire a látási viszonyok lehetővé tették a biztonságos landolást. A Malmöből Debrecenbe tartó járat hajnali 3-kor indult Svédországból, a megérkezéskor viszont nem voltak megfelelőek a körülmények a leszálláshoz. A környéken mindössze 200 méteres volt a látótávolság, miközben a landoláshoz 550 méterre volt szükség, írja a Blick, ezért 2 órával tovább tartott az út. Ókori kaszárnyák, fürdők, vízmedencék és használati tárgyak kerültek elő a római C-metró építése közben. A leletek jelentős részét magukon az állomásokon mutatják be. Az olasz főváros föld alatti közlekedési hálózata így egyre inkább régészeti múzeummá válik, egészen a 2030-as évek közepéig alakul, majd írja a Népszava. A falakon időrendi sávok, magyarázó szövegek és grafikák követik egymást, a vitrinekben pedig ugyanazon a helyen tárgyak láthatók. Ahogy az utas egyre mélyebbre halad a mozgó lépcsőn, időben is visszafelé jut. Hétfő reggel elsővel záporral vonul át a hideg front hazánk felett, napközben napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futó záporok, esetleg egy-egy zivatar, északkeleten fordulhat elő nagyobb esélye. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az észak-nyugati szél, hajnalban 10-18 fok várható, délután pedig 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót! Reklám.
2: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címe.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Jaj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Támogat a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
7: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vas megyei egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
8: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
9: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.
10: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
1: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
4: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
7: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
8: Biztonsági öv, baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
11: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
4: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
12: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
2: Közzétették a dízelautók után járó támogatás részleteit. Sok horvát nyugdíjas dolgozik tovább. Hétfőn esővel, záporral vonul át a hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A kormány 20 000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízel üzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja. A támogatás személyenként egy kocsi után jár. A folyósítás automatikusan történik, az összeget az adóhivatalnál rendelkezésre álló bankszámlára utalják, ennek hiányában postai úton kifizetési utalvánnyal kézbesítik. Két kézigránátot találtak egy magyar férfi autójának alvázára erősítve a horvát határon, közölte szombaton a rendőrség. A férfi a Bosznia-Hercegovina felől érkezett Horvátországba, amikor a rendőrök és a vámosok az ellenőrzés során egy becsomagolt, az autó aljára erősített tárgyra figyeltek fel. A járművet bírósági engedéllyel átkutatták, és találtak két M75 típusú kézigránátot. A rendőrség szerint a férfi maga erősítette ragasztószalaggal a gránátokat az autó alvázára, és Bosznia-Hercegovinából Horvátországba, vagyis az Európai Unió területére akarta csempészni őket. Több mint 40 ezer horvát nyugdíjas dolgozik részmunkaidőben úgy, hogy közben teljes nyugdíjat is kap, mert az idősek jelentős részének a nyugdíja nem biztosít elegendő megélhetést, az egyedül élő 65 év felettiek több mint 64%-át pedig szegénység fenyegeti, írja az MTI. A 3,8 millió lakosú Horvátországban jelenleg több mint 1 millió nyugdíjas él, a nyugdíjasok leggyakrabban a kereskedelemben és a feldolgozóiparban helyezkednek el. Újkőkori csontból készült sípot találtak régészek az észak-macedóniai régészeti lelőhelyen, számolt be róla a macedón sajtó. Az idei régészeti feltárások során a lelőhely északi részén egy neolitikus építmény maradványaira, valamint számos használati tárgyra bukkantak. Kerámia edények, nehezékek és egy kétélű balta öntésére szolgáló forma, továbbra agancsból és állati csontból készített eszközök is előkerültek. A kutatók az idei ásatás egyik legértékesebb leletének, a neolitikumból származó csontsípot tartják. A tárgyon megmaradt a fúvónyílás, valamint az a perforáció is, amelyen keresztül a hang távozott. Hétfő reggelig frontfelhőzet vonul át felettünk, később a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. A front mentén helyenként napközben nagyobb eséllyel az északkeleti tájakon alakulhat ki zápor, néhány zivatar. Az északnyugatira forduló szél sok felé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 11-18, délután 20-25 fok körül alakul.
1: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig, ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Itt a Hopi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

Reklám.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Jobbi Rádió.
1: Műsorajánló.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
5: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
9: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
2: Műsorajánlót hallottam.

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Műsorajánló.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
6: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
4: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Szeren beköszönt a csillagászati ősz, az ELTE tiszteletbeli díszdoktora lett Krasznahorkai. Hétfőn szeles időben vonul át a hideg front, aztán kisüt a nap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vitézi Dávid Böde Csabát, a Magyar Vonatflotta ZRT eddigi vezérigazgatóját kérte fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkárának. A tárca vezető ezt a Facebook oldalán közölte szombaton. Böde Csaba az augusztus elején létrehozott Magyar Vonatflotta ZRT vezérigazgatójaként kezdte meg annak a rendszernek a felépítését, amelyben a következő évek új vasúti járműveinek beszerzését és finanszírozását bonyolítják le, írta a miniszter. Hozzátette, a szakembertől azt várja, hogy nemzetközi környezetben szerzett tudását a magyar közösségi közlekedés hatékony fejlesztése terén hasznosítsa. A korszerű közigazgatáshoz nem alispánokra, főispánokra, vármegyékre van szükség, ez azonban nem azt jelenti, hogy a megyei struktúra megváltozna, mondta a miniszterelnök szombaton országjárásának pécsi állomásán. Magyar Péter kijelentette, fontosak az önálló, független önkormányzatok, de politikai kifizető helyekre nincs szükség. Azt mondta, jelenleg zajlik a megyei közgyűlési hatáskörök és intézmények átvilágítása. A miniszterelnök szerint nem túl hasznos az intézményrendszer. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták pénteken Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László köszönetét fejezte ki az elismerésért, és név szerint megemlékezett tanárairól, akik nélkül nem vált volna népművelővé gimnáziumi tanárá. Beszédében az egyetemes egészről, a világ megismeréséről, a kilátástalanságról, a hétköznapi valóságról és a képzelet összeomlásáról is beszélt. Kifejtette, hogyan jutott el az univerzum iránti érdeklődéstől az emberi hétköznapi világba való visszazuhanáson át egy mély, tárgy nélküli kiábrándultságig. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Bár a meteorológiai szempontból nézve már az őszben járunk, az időjárás szeptemberben még sokszor a nyarat idézi, viszont hamarosan csillagászati szempontból is beköszönt az ősz, vagyis elérkezik az őszi napi egyenlőség. Erre 2026-ban, szeptember 23-án hajnali 2 óra 5 perckor kerül majd sor. Ez az a pillanat ősszel, amikor a Föld tengelye nem dől a nap felé, de az ellenkező irányban sem, így közel egyenlő a nappal és az éjszaka hossza. Hétfő reggel elsővel záporral vonul át a hideg front hazánk felett, napközben napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futó záporok, esetleg egy-egy zivatar, északkeleten fordulhat elő nagyobb esélye. A front mögött sokfelé megerősödik, néha viharossá fokozódik az észak-nyugati szél, hajnalban 10-18 fok várható, délután pedig 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

Sok kacat, ócskaság, évek óta összegyűlt. Szerte széjjel ott hevernek ők, a polcokon meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngyszemek, felébe tört mézes kalács, hajcsattok és karkötők, s egy régen elszakított lánc.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Világjáró.
6: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
7: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
3: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.

Magyar vagyok, tévejgő vándor, a nagyvilágban helyem nem lelem, bármilyen jó.

0: Társadalmi célú közlemény következik. Jó reggelt!
1: A kormány újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal. Pályázaton keresik a kormányhivatalok új vezetőit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségek, segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdúbihar, Jásznagykun, Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 ezer forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29.258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438 ezer forintos nettó kereset 7%-et teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15 ezer forinttal is kevesebbet kérhetnek. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a budapesti zöld közbringa rendszer hálózatának fejlesztése. A BKK tájékoztatása szerint több mint 400 új mobi pontot alakítottak ki az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően a fővárosiak még gyorsabban és egyszerűbben vehetik fel, illetve adhatják le a kerékpárokat. A közlekedési vállalat határozott célja, hogy a fenntartható közlekedés a külső kerületek lakói számára is könnyen elérhetővé váljon. A rendőrséggel szorosan együttműködve ugyanakkor szigorúban ellenőrzik a jogosulatlan és szabálytalan mobi használatokat. Az új állomások és mobipontok pontos, frissített listáját a Budapest Go alkalmazásban ellenőrizhetik. Hétfőtől komoly közlekedési torlódásokra és dugókra kell felkészülnie a Budáról Pestre tartó autósoknak. A Budapesti Közlekedési Központ hivatalos közleménye szerint szeptember 21-én megkezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtójának nagyszabású felújítása. A szakemberek a híd szerkezetének javítását végzik el a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkálatok miatt a Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtóágat teljesen lezárják a gépjárművek elől. Általában több órás napsütésre lehet számítani felhő átvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Két órás magazinnal kívánunk jó reggelt hallgatóinknak. Ma szeptember 21-e hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg a fővárosban 17,2 fok van. Zene után innen folytatjuk.
5: Hobby Rádió!
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus, esküszöm.
8: Hobby Rádió, a hangadó.
5: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Műsorajánló.
9: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás, a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
8: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
10: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
10: Hungary Live.

0: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 21-én köszöntjük Mirella, valamint Máté nevű kedves hallgatóinkat. A Mirella latin eredetű női néve a Mira becézésének önállósulása. Ők ünnepelnek még szeptember 21-én kívül május 21-én is. Becézése ennek a névnek Mira, Mirácska, Ella, Ellácska, Elli, Ellika és Ellus. Jeles viselője pedig Mirella Freni, olasz operaénekes nő, valamint ön, kedves Mirella. Ugyanezen a napon köszöntjük Máté nevű hallgatóinkat. A Máté név jelentése Isten ajándéka, a héber eredetű név olyan személyiség kialakulását támogatja, akit érdekel a körülötte lévők jóléte és igyekszik valami módon az emberiség javára válni. Felelősségteljes és nagyvonalú, de sokszor szétszórt. Bármely munka, amely fontos odafigyelést, rendszerességet igényel, alkalmatlan a számára. Olyan pozícióban érdemes elhelyezkedni, amelyben sok emberrel kerül kapcsolatba. Becézése Mátéka, Máti, Mátika, Matyus és Matus. Jeles viselői Csák Máté, Tartomány úr, Kamarás Máté és Szabó Máté, színészek, Rakoncai Máté, mentalista, illúzionista, Zalka Máté, író, valamint ön, kedves Máté. Ezen a napon köszöntjük még Ifigénia, Ildikó, Ilka, Jónás, Marilla, Maura, Mérád, valamint Míra nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: A mai nap is különleges.
2: Szeptember 21-e a Magyar Dráma Napja. A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től e napon ünneplik minden évben Madách Imre az Ember tragédiája című drámája ősbemutatója napjának tiszteletére. Célja felhívni a figyelmet a magyar dráma irodalom értékeinek jobb megismertetésére.
1: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
0: Hobbyradio.hu
3: A rádiót!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 21-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1235-tel kezdünk, szeptember 21-én 58 éves korában meghalt II. András magyar király, akit 1222-ben az elégedetlen főurak az Aranybulla kiadására kényszerítettek. Folytatjuk a 18. század végével, 1791. szeptember 21-én született gróf Széchenyi István politikus, a Nemzeti Liberális Reformmozgalom kezdeményezője. Kereken egy évet lépünk előre, 1792-re, ugyanis szeptember 21-én 16. Lajos lemondott a francia trónról. Most aztán már folytassuk a 19. századdal, 1837. szeptember 21-én meghalt Bezerédi Amália elbeszélő, a kisdedóvás és a magyar gyermekirodalom úttörője. Maradunk még a 19. században, 1894. szeptember 21-én született Pécsi Blanka színésznő, író, a Kazinczy díj megalapítója, érdemes művész. A Szép Magyar Beszédversenyek kezdeményezőjeként 1962-ben ő alapította meg a Kazinczy díjat. Ugorjunk a 20. századra, 1934. szeptember 21-én megszületett Leonard Cohen, énekes és zeneszerző. Maradjunk még a 20. században, 1947. szeptember 21-én megszületett Marsha Norman, amerikai drámaírónő, akinek műveit az őszinteség és a természetes párbeszédek jellemzik. 1983-ban Pulitzer díjat nyert. Folytassuk 1972-vel, szeptember 21-én született Liam Gallagher, az Oasis együttes énekese. Pontosan 10 évet ugrunk előre, azaz 1982-ben járunk, szeptember 21-én halt meg ugyanis Ungvári László, Kossuth-díjas színész, kiváló művész. És végezetül 1984. szeptember 21-e a Magyar Dráma ünnepe. A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től minden évben szeptember 21-én ünneplik a Magyar Dráma napját. Madách Imre, az Ember tragédiája című drámája 1883. szeptember 21-i ősbemutatójának tiszteletére. Célja felhívni a figyelmet a magyar drámairodalom értékeinek jobb megismertetésére és az írók ösztönzése újabb alkotások létrehozására. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió.
1: Üzenet Péter apostol második levele első fejezetéből.
2: Minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy miért fantanem esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy az Atlanti óceánon található Kanári-szigetek nevét az ott élő nagy mennyiségű kóborkutyáról kapták? Körülbelül 25 évvel ezelőtt a szigetlakók aztán hajtóvadászatot indítottak ellenük, mivel veszélyeztették a turizmust.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió. Értünk szól. Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Kolozsvári töltött káposztát fogok készíteni. Az ismert módon elkészítjük a húsos rizses tölteléket. A császárhús helyett szalonnát használunk hozzá. A sanyúvonyított káposztafejeret leveleire szedjük. A levelek közepén végighúzódó vastag erezetet éles késsel levágjuk, úgy, hogy a levél könnyen betölthető, hajlítható legyen. A káposztaleveleket ezután betöltjük. A szétterített leveleket egyenlő arányban elosztjuk a töltelékeket, a leveleket összecsavarjuk, két végét benyomkodjuk. Ezután pörkölt alapot készítünk, amelyhez hozzáadjuk az előkészített savanyú káposzta kétharmad részét. A betöltött káposztákat ráhelyezzük, majd a tetején szétterítjük a káposzta egyharmad részét. Ezután felöntjük annyi csontlével vagy vízzel, esetleg füstöltlével, hogy majdnem ellepje. Ez utóbbi esetben a sózást óvatosan, többszöri kóstolás után kell végezni. Fedővel letakarva, lassan puhára főzzük. Főzési idő körülbelül 1 óra 20 perc. A puhára főtt töltelékeket másik lábosba szedjük lapátkanál segítségével. A savanyú káposztát tejfölös habarással sűrítjük, és lassan kiforraljuk. Kóstoljuk, szükség szerint utána ízesítjük sóval. A tölteléket visszahelyezzük a káposzta tetejére, óvatosan rázogatva összeforraljuk. Ezután debreceni kolbászt főzünk bele. Az elkészített ételbe kiemeljük a debrecenit, tároláskor a debrecenit hosszában félbevágjuk, sűrűn beidaljuk, és egy kevés zsírban pirosra, ropogósra sütjük. A sertésbordát az ismert módon roston vagy natursütéssel megsütjük, kakastaréjal együtt. A forró apró káposztát az előmelegített tálba merjük, ráhelyezzük a tölteléket. Mellé támasztjuk a roston vagy naturon sütött bordákat, tetejére helyezzük a debrecenit, a fűszerpaprikába mártott kakastarét. Tejfölel és paprikaszínnel megöntjük.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is! Hobby Rádió, a világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Ma Máté és Mirella nevű hallgatóinkat köszöntjük. Hazánkban 17,2 fok van. A mai napon Magyar Dráma napja van. Ma szeptember 21-e van. Ma a Magyar Dráma ünnepe, Budapest, Dobogókő és Pilisszántó őszi napi egyenlőség ünnep van. A Magyar Írók Szövetségének javaslatára 1984-től évente ünneplik Madách Imre az Ember tragédiája című művének ősbemutatója napján. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1773-ban Mária Terézia meghirdetteti a jezsuita rend felosztásáról szóló július 21-i pápai bullát. A rend vagyonának kisajátítását a Magyar Kamara végzi, belőle tanulmányi alapot létesítenek. 1883-ban Madách Imre az Ember tragédiája című művének ősbemutatója a Budapesti Nemzeti Színházban. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.

0: Kossuth Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, megjelentek a dízel támogatás részletszabályai. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban, mondta Magyar Péter kormányfő pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke átnyújtotta a szakszervezet bértábla javaslatát és azon pontok jegyzékét, amelyekről szeretnének tárgyalni a béremelésen kívül. Magyar Péter egyeztetésre invitálta a szakszervezeti képviselőket, akik, bár megköszönték a meghívást, egy későbbi időpontot javasoltak. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva azt mondta, a kormány felelőssége sokrétű. Közölte, totálisan összeomlott és éreztetett költségvetést vettek át, amelynek átalakításánál kell dönteni arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő. Budapesten lassul a drágulás, vidéken pedig tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő cég adatai szerint a vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alkú is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. A főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenést is mértek. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is két számjegyű ütemben emelkednek az ingatlan árak. A friss kormányrendelet alapján csak a januárban már bejegyzett autósok kapják meg azonnal a dízel támogatást. Az idén járművet vásárlóknak október végéig kell várniuk a pénzre. Szeptember 30-án kezdi el utalni a Magyar Államkincstár a dízel autósoknak szánt havi 5000 forintos állami támogatást, miután a magyar közlönyben megjelentek a pontos részletszabályok. A pénzt 4 részletben folyósítják év végéig. A második utalás október 30-án, a harmadik november 13-án, az utolsó negyedik pedig december 7-én érkezik. A legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautók üzemben tartói úgy összesen 20 000 forintot kapnak. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A háromnapos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogy hogyan segíthetik a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlatban. Általában több órás napsütésre lehet számítani. Felhő átvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
2: Hobby Rádió.
3: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Szeptember 21-e, hétfő.
5: A fővárosban mától a pesti alsórakparton megszűnik az autós forgalom hétköznapi éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárják mától a Döbrendei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Mától a harmadik kerületben a Cecz János közben a Cecz János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezeték építés miatt. Napközben a forgalmat jelző őrök segítik. Mától a Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. A 15. kerületben a Rákos utat lezárták az Arany János utcánál, mert vízvezetéket javítanak.
6: Hobby Rádió.
7: A mikrofonnál Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Reggeli műsorunk második órájával folytatjuk. Máté és Mirella nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg hazánk területén 16,1 fok van. A mai napon Magyar Dráma napja van. Ma szeptember 21-e van. Ma a Magyar Dráma ünnepe, Budapest, Dobogókő és Pilisszántó őszi napi egyenlőség ünnep van. A Magyar Írók Szövetségének javaslatára 1984-től évente ünneplik Madács Imre az Ember tragédiája című művének ősbemutatója napján. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
6: Hobby Rádió!

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 21-én köszöntjük Mirella, valamint Máté nevű kedves hallgatóinkat. A Mirella latin eredetű női név, a Mira becézésének önállósulása. Ők ünnepelnek még szeptember 21-én kívül, május 21-én is. Becézése ennek a névnek Mira, Mirácska, Ella, Ellácska, Elli, Ellika és Ellus. Jeles viselője pedig Mirella Freni, olasz operaénekes nő, valamint ön, kedves Mirella. Ugyanezen a napon köszöntjük Máté nevű hallgatóinkat. A Máté név jelentése Isten ajándéka, a héber eredetű név olyan személyiség kialakulását támogatja, akit érdekel a körülötte lévők jóléte és igyekszik valami módon az emberiség javára válni. Felelősségteljes és nagyvonalú, de sokszor szétszórt. Bármely munka, amely fontos odafigyelést, rendszerességet igényel, alkalmatlan a számára. Olyan pozícióban érdemes elhelyezkedni, amelyben sok emberrel kerül kapcsolatba. Becézése Mátéka, Máti, Mátika, Matyus és Matus. Jeles viselői Csák Máté, Tartomány úr, Kamarás Máté és Szabó Máté, színészek, Rakoncai Máté, mentalista, illúzionista, Zalka Máté, író, valamint ön, kedves Máté. Ezen a napon köszöntjük még Ifigénia, Ildikó, Ilka, Jónás, Marilla, Maura, Mérád, valamint Míra nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: A mai nap is különleges.
2: Szeptember 21-e a Magyar Dráma Napja. A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től e napon ünneplik minden évben Madács Imre az Ember tragédiája című drámája ősbemutatója napjának tiszteletére. Célja felhívni a figyelmet a magyar dráma irodalom értékeinek jobb megismertetésére.
1: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
4: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 21-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1235-tel kezdünk, szeptember 21-én 58 éves korában meghalt II. András magyar király, akit 1222-ben az Elégedetlen főurak az Aranybulla kiadására kényszerítettek. Folytatjuk a 18. század végével, 1791. szeptember 21-én született gróf Széchenyi István politikus, a Nemzeti Liberális Reformmozgalom kezdeményezője. Kereken egy évet lépünk előre, 1792-re, ugyanis szeptember 21-én 16. Lajos lemondott a francia trónról. Most aztán már folytassuk a 19. századdal, 1837. szeptember 21-én meghalt Bezerédi Amália elbeszélő, a kisdedóvás és a magyar gyermekirodalom úttörője. Maradunk még a 19. században, 1894. szeptember 21-én született Pécsi Blanka színésznő, író, a Kazinczy díj megalapítója, érdemes művész. A Szép Magyar Beszédversenyek kezdeményezőjeként 1962-ben ő alapította meg a Kazinczy díjat. Ugorjunk a 20. századra, 1934. szeptember 21-én megszületett Leonard Cohen, énekes és zeneszerző. Maradjunk még a 20. században, 1947. szeptember 21-én megszületett Marsha Norman, amerikai drámaírónő, akinek műveit az őszinteség és a természetes párbeszédek jellemzik. 1983-ban Pulitzer díjat nyert. Folytassuk 1972-vel, szeptember 21-én született Liam Gallagher, az Oasis együttes énekese. Pontosan 10 évet ugrunk előre, azaz 1982-ben járunk, szeptember 21-én halt meg ugyanis Ungvári László, Kossuth-díjas színész, kiváló művész. És végezetül 1984. szeptember 21-e a Magyar Dráma ünnepe. A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től minden évben szeptember 21-én ünneplik a Magyar Dráma Napját. Madács Imre az Ember tragédiája című drámája 1883. szeptember 21-i ősbemutatójának tiszteletére. Célja felhívni a figyelmet a magyar drámairodalom értékeinek jobb megismertetésére és az írók ösztönzése újabb alkotások létrehozására. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
3: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: ಹುಬ್ಬಿ ರೇಡಿಯೋ.
1: Üzenet Péter apostol második levele első fejezetéből.
2: Minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi úrunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek.
3: Hobby Rádió.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
5: Tudta ön azt, hogy az Atlanti-óceánon található Kanári-szigetek nevét az ott élő nagy mennyiségű kóborkutyáról kapták? Körülbelül 25 évvel ezelőtt a szigetlakók aztán hajtóvadászatot indítottak ellenük, mivel veszélyeztették a turizmust.
4: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
6: Hobbi rádió. Fogalkozni, menjetek ki a buszt!

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1773-ban Mária Terézia meghirdetteti a jezsuita rend felosztásáról szóló július 21-i pápai bullát. A rend vagyonának kisajátítását a Magyar Kamara végzi, belőle tanulmányi alapot létesítenek. 1883-ban Madács Imre az Ember tragédiája című művének ősbemutatója a Budapesti Nemzeti Színházban. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Lesz hozzá, késő.

0: Qu'est-ce que tu sais, Evan?
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót! Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Zene után innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Most lássuk, hogy milyen időjárásra számíthatunk. A mai napon borult idő várható. Most 16 fokot mérünk. A hőmérséklet 15 és 23 fok között alakul. A 21 fokos hőérzet miatt valamivel hűvösebbnek tűnhet az idő. Körülbelül 72%-os páratartalom várható. Egész napos napsütésre számíthatunk. Az UV-index 4, ezért a sugárzás mérsékelt. Eső vagy zápor nem valószínű. 314 irányú élénk szél várható, a szélsebessége legfeljebb 25 km per óra lesz. Erősebb széllökések is előfordulhatnak, akár 51 km per órás sebességgel. Kedden többnyire borult időre számíthatunk. 12 és 19 fokos hőmérsékletekre számíthatunk. Hosszabb napos időszakok is lesznek. Csapadékra nem kell számítani. 323 irányból fújhat a élénk szél. A maximális szélsebesség 22 km per óra lehet. A legerősebb széllökések sebessége akár 45 km per órára is fokozódhat. A holnap utáni napon gyenge, szitáló eső várható. 11 és 19 fokos hőmérsékletekre számíthatunk. Hosszú, napos időszakokra számíthatunk. Csapadékra nem számíthatunk. 322 irányú szélre számíthatunk, amelynek sebessége elérheti a 22 km per órát. A legerősebb széllökések elérhetik a 43 km per órát. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. 80 kezdődik a Népzenei Kavalkád című műsorunk. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm a figyelmet, Sára voltam, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. További kellemes napot kívánok!
0: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót műsorajánló
0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Mobi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Jó reggelt!
1: Bírálta Kijevet és Budapestet Oroszország nagykövetsége. Csalás sorozatra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Útdíj fizetőszolgáltató. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Oroszország magyarországi nagykövetsége Facebook kommentárban bírálta Kijevet és Budapestet a kárpátaljai magyar kisebbségi jogok ügyében. A bejegyzés szerint nem hozták nyilvánosságra azokat a dokumentumokat, amelyek az ukrán vállalásokról és a magyar feltételekről szólnak. Az Index beszámolója szerint az orosz nagykövetség a Kijev kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos problémák kapcsán tett közzé kommentárt. A bejegyzés azt állítja, hogy a Magyarországon történt kormányváltás után Kijev igyekszik a magyar féllel való kapcsolatok enyhülését bemutatni. Kihirdették a hazai szállodák Michelin listáját. A 2026-os Michelin kiválogatásba 12 magyarországi hotel került be, köztük 10 budapesti és 2 vidéki szálloda. A Michelin Guide második alkalommal értékelte Michelin ki, vagyis Michelin kulcs minősítéssel a magyarországi szállodákat. A legmagasabb magyar eredményt 2 budapesti luxus szálloda érte el. A 2 kulcsos minősítés a Michelin értékelése szerint olyan kivételes szállodai élményt jelöl, amely önmagában és indokoltá teheti az utazást. A 2 kiemelt budapesti szálloda mellett további 10 hotel őrizte meg egy kulcsos minősítését. Valamennyi szálloda szerepelt már a 2025-ös válogatásban is. A fővároson kívül 2 szálloda került be a válogatásba, egy balatonfüredi és egy tatai. Újra felszentelték a 100 évvel ezelőtt épült, évtizedekig raktárként használt rákospalotai zsinagógát, közölte az EMIH Magyar Zsidó Szövetség. Az épület, amelyet a 60-as évektől az Országos Széchenyi Könyvtár raktárként használt, mindössze egy év alatt nagyrészt magánadományból újult meg. Köves Slomó vezető rabbi az ünnepséggel rámutatott, az elmúlt években 5 olyan zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, amelyet korábban más célokra használtak, de az a céljuk, hogy minden hasonló épület visszakerüljen a hívőkhöz. A régi Fóti úti neoklasszicista és art deco stílusú templomban az új tóra tekercsek felszentelése mellett bemutatkozott a közösség új rabbia, Nógrádi Eli és felesége is, akik a jövőben vezetik majd a helyi hitéletet. A nemzetiudi.hu biztonsági figyelmeztetése szerint csalók tömegesen küldenek hamis SMS-eket a társaság nevében. Az üzenetekben fiktív közlekedési vagy pótdíj fizetési kötelezettségekre hivatkozva azonnali átutalást követelnek az áldozatoktól. A szöveg végén található link egy megtévesztő, a hivatalos platformra megszólalásig hasonlító, de áll weboldalra navigál. Amennyiben a felhasználó itt megadja a bankkártya adatait, a bűnözők perceken belül teljesen kifoszthatják a számlát. Általában több órás napsütésre lehet számítani felhő átvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Szeptember 21-e, hétfő. A fővárosban mától a pesti alsórakparton megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárják mától a Döbrendei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Mától a harmadik kerületben a Cecz János közben a Cecz János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezeték építés miatt. Napközben a forgalmat jelző őrök segítik. Mától a Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. A 15. kerületben a Rákos utat lezárták az Arany János utcánál, mert vízvezetéket javítanak.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

0: Az előző percekben délalföldi muzsikát, egészen pontosan tápélyi oláhosokat hallottunk. A magyar tekerő zenekar és a Bokros Együttes Patka Boros Bál című 2006-ban megjelent lemezéről. Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszönti önöket a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Ez a lemez a délalföld teljes táncrendjét mutatja be. Ez a lemez abból kifolyólag jelent meg, hogy a mai élő hagyományőrző tekerősök és más népi hangszereken játszó népzenészek, akik délföldi népzenét játszanak, bemutassák, hogy a délalföld egész területén mikor, hogyan és milyen zenére táncoltak annak idején az emberek. Az előző felvételen tekerőn közreműködött Havasréti Pál, Dudán Lányi György, énekelt Tárnoki Beatrix. A következő percekben erről a lemezről fogok bemutatni felvételeket. Hallgassunk ismét tápai muzsikát, mégpedig csárdásokat és friss csárdásokat. Tekerőn közreműködik Szerényi Béla, Brács tamburán Borbély Mihály, énekel Kóta Judit.
1: Ha ezt hallja, vagy ezt, vagy netán ezt, akkor tudja, hogy a Hobby Rádiót hallgatja.

Most pedig hallgassunk meg Bársony Mihály, az utolsó tiszalpári tekerőkészítő nótáiból egy párat. Közre működik először is az én jelenlegi tekerőtanárom Legeza Márton, másodszor pedig Németh András.

A tekerősök gyakran játszottak klarinétosokkal, általában eszhangolású klarinétokkal, főleg bálokban táncosoknak. Olyan is előfordult, hogy a tekerős csak recsegett, illetve tekerte is a kíséretet, játszotta a hangszerén, és csak a klarinétos játszotta a dallamot. Most a következő percekben arra fogok példát mutatni, hogy a tekerős is és a klarinétos is játsza a dallamot. Délaföldi népdalokat fogunk most hallani. Közreműködik Barta Zoltán Ágoston tekerőn és Berán István klarinéton.

A következő percekben élő hagyományőrző adatközlőket fogunk hallani. Szintén Bársony Mihály nótáiból fogunk hallani egy csokrot. A tiszaalpári Bársony Mihály nyugdíjas klub és népdalkör előadásában. Tekerőn közreműködik Bársony András, Bársony Mihály bácsi unokája. Klarinéton Szórát János. Citerán Bársony Rózsa, Bársony Mihály bácsi lánya. Valamint énekel és citerán kísérik magukat a teljes nyugdíjas klub és népdalkör.

0: következő percekben szentesi csárdásokat és friss csárdásokat hallunk. Dudán közre működik az első Dudata tanárom Istvánfi Balázs, valamint a lemezen hallható összes tekerős és klarinétos és az énekesek.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Befejezésül pedig hallgassunk meg egy Szent Mihály napi névnapi köszöntőt, először egy archív felvételről, ahol Bársony Mihály játszik klarinéton, és egy tekerős fogja kísérni. Ezután a Bokros Együttes előadásában fogjuk hallani a köszöntőt. Tekerőn közelre működik Szerényi Béla, énekel Kóta Judit.
1: Hobbi Rádió! MP3. Télen-nyáron.

0: Zubi Rádió.
1: Mit is akartam mondani?
2: Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. További kellemes szép hetet. Találkozunk egy hét múlva. A viszont hallásra.

0: Hobby Rádió.
1: Megrohamozták a külföldiek a fővárost, rengetegen érkeznek. Közzétették a dízel támogatás részletszabályait. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megrohanták a külföldiek a fővárost. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren az idén augusztusban 2.138.000 utas fordult meg, 12,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Budapest Airport. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt. Ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot, a tavalyinál majdnem 14%-kal több. Augusztusban a legnépszerűbb úticél London, Tel Aviv és Isztambul volt a budapesti repülőtérről, közölték. A légiúton szállított áru mennyisége hosszas emelkedés lezárva júliusban és augusztusban kissé visszaesett az e-kereskedelmi árukra vonatkozó új Európai Uniós szabályozás miatt. Közzétették a dízelüzemű autók után járó támogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben. A kormány 20.000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja a kormány rendelet értelmében. A támogatásra az jogosult, aki 2026. január 1-én a jármű nyilvántartás szerint a feltételeknek megfelelő személygépkocsi üzemben tartója. Ennek hiányában tulajdonosa volt. Súlyos testi sértés kísérlete miatt eljárás indult egy fiatal férfi ellen, aki pénteken késő este súlyosan bántalmazott egy járókelőt Budapesten a Szent István körúton, közölte Mérkői Márton, a budapesti rendőrfőkapitányság kommunikációs osztályának sajtóügyeletese. Elmondta, hogy a rendőrök a helyszínen elfogták az elkövetőt. Az esetről a 24.hu számolt be egy videófelvétel alapján, amin az látható, hogy ájultra vernek egy békés járókelőt Budapest belvárosában. A videót egy magánszemély tette közzi a Facebookon. A történtek sértetje békésen haladt át a zebrán, amikor fellökte őt egy férfi, majd többször megütötte és megrúgta a földön fekvőt. Repülés közben robbant fel egy hordozható akkumulátor egy repülőgépen. Az Atlanti óceán fölött repült a KLM egyik gépe, amikor az egyik alvó utas mellett kigyulladt a külső akkumulátor. A férfiről kiderült, hogy korábban ő volt a cég vezetője, illetve európai parlamenti képviselő is volt. A légitársaság volt vezérigazgatója szabálytalanul használta a külső akkumulátort, ami repülés közben kigyulladt, tüzet okozott és fel is robbant, számolt be róla a Deutsche News. A gépnek vissza kellett fordulnia Amsterdamba, így az utasok 11 óra repülés után visszatértek oda, ahonnan elindultak. Általában több órás napsütésre lehet számítani felhő átvonulásokkal. Futózáborok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
2: Hobby Rádió.
3: Reklám. Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
3: Hubbi Rádió.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Szeptember 21-e, hétfő. A fővárosban mától a pesti alsórakparton megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárják mától a Döbrendei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrendei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Mától a harmadik kerületben a Cecz János közben a Cecz János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezeték építés miatt. Napközben a forgalmat jelző őrök segítik. Mától a Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. A 15. kerületben a Rákos utat lezárták az Arany János utcánál, mert vízvezetéket javítanak.
3: Hobbi Rádió!
5: Hallottam már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
7: Hobbi Rádió, a hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
8: Gyermekkorban kaptál a szülőktől munkát. Nagy kisfiam, ezt és ezt neked kell mindig megcsinálni.
9: Hogy?
8: Meg is csináltad, és örömmel?
9: Megcsináltam, és nem mindig örömmel.
8: Kérni kellett sokszor, hogy Lévius...
9: Nem, voltak dolgok, amik nekünk feladatunk volt alapvetően.
10: Varga Lévius, pszichológus, tréner, zenész.
9: Mik? Volt, hát otthon volt a porszívó, azt nem jelenti azt, hogy a szülők ilyesmit nem csináltak, de mondjuk hétvégén vagy valami, mindig megvolt, hogy mikor kell nekünk ezt elvégezni, hogy bármit kérhessünk, vagy bármi legyen. Uh-huh. És ilyen napokon, vagy amikor ilyen feladat volt, akkor semmi nem jött. Tehát az étkezést azt megadták, de azon kívül nem lehetett sem, amíg nem végezted el. Tehát ebben szigorúak voltak. Mi volt ilyen? Volt ilyen a porszívózás, volt az egyik, mosogatás, ajtófélfák, vagy ilyen kilincs környék lemosása. Hát jó, szemétlevitel, kutyalevitel az állandó volt, és nyaranta, ugye ilyen építkezés volt, meg ilyenek, akkor ott mindig be kellett állni, vagy a téglát arrébb hordani, vagy mindig valamit, ami nem volt balesetveszélyes, én kaptam meg, a nővérem pedig konyhai szolgálatom volt. Aztán néha ő is bekérezkedett a lapátolók közé, és én is a konyhára. De alapvetően ez így volt kitalálva, mindenkinek az volt komfortosabb, nekem a betonkeverőnél, az Ivett nővéremnek pedig a gáztűzhelynél.
8: És tulajdonképpen ezeket szereted a mai napig? Tehát porra szívózol néha? Meg ugyanezeket megcsinálod?
9: Igen, tehát így van, tehát a saját házban egy nap kétszer is megcsinálom, hogyha a kutya bemászkál,
10: Hajdú Klára, énekesnő.
11: Szerettem segíteni, vagy elmosogatni, vagy...
8: Konkrétan tényleg szerettél kislányként segíteni? Uh-huh. Vagy csak utólag megszépül, hogy igen, szerettem segíteni?
11: Nem tudom, hogy megszépül-e, de például így a mamám körül is tök sokat forgolódtam így a konyhában, mert addig is ott lehetsz vele, uh-huh. és addig is ott ilyen közös élmények születnek. De nem tudom, hogy ez tényleg utólag szépül-e meg, vagy...
8: Hát lehet, hogy nem. Lehet, hogy te tényleg végig ott szerettél segíteni.
11: Igen, meg ez egy nagyon jó alkotás, tehát hogy például ez egy olyan folyamat, kicsit mint a zene, hogy még ebből is teszek bele, meg abból is még egy picit. ki szeret mondjuk takarítani, meg háztartást hát, vezetni, de én azt szeretem benne, hogy olyankor így megtisztítom a teret, uh-huh. tehát hogy így szeretek úgy nekiállni például egyéb munkáimnak, hogy rend van. És én azt gondolom, hogy ezek a fizikai munkák minden művészembernek vagy alkotóembernek is kifejezetten jót tesznek, mert azok közben is egyébként tök jó gondolatok tudnak jönni.
12: Az biztos.
11: És én azt gondolom, hogy mindenkinek, minden embernek fontos lenne a szolgálat. Tehát az, hogy úgy tegyen dolgokat, nem csak mondjuk az otthonában, hanem én például nagyon szeretek segíteni másoknál is, ha ilyen dolog van, hogy mondjuk valaki költözik, vagy én fel szoktam ajánlani, hogy én tök szívesen átmegyek neked segíteni, takarítani, vagy tehát, hogy ez egy kicsit ez az önkénteskedés mm-hmm. is, hogy tegyünk mondjuk másokért is, meg például olyan is van, hogy ugye természetben járunk, és nekem egyébként így a környezet és a környezetvédelem is egy nagyon fontos dolog az életemben, és mikor meglátom, hogy tele van szeméttel az erdő, akkor így sokszor
12: összeszedett.
11: Igen, és sokszor haragszom magamra, hogy miért nem hoztam egy zacskót, amiben bele tudom tenni ezt a sok szemetet, mert hogy ugye egyre többször ezt látjuk, hogy...
12: Ez milyen, ez már egy érdekes fordulat, uh-huh. amikor már nem haragszom, hogy itt szétdobálták a szemetet,
11: hanem magamra,
12: magamra, hogy nem hoztam zsákot.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
1: Rádió.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Keleti Andrea, táncművész.
3: Én egész életemben olyan munkát végeztem, amit igazából nem tekintettem munkának, vagy hogy a hobbiaim változtak a munkává. Tehát, hogy én imádok varni, és az életem elején, meg végén, meg közepén most is, tehát nekem a varrógép mindig kint van az ebédlőasztalon. El kell pakolni, ha vendégek jönnek, de a család tudja, azért van dupla méretű ebédasztalunk, mert annak egy negyedén a varrógép üldögél. És én minden nap gyakorlatilag valamit kitalálok, ami miatt legalább 12 percet varhatok. Tehát ezt imádom csinálni, és ez mai napig is része a munkámnak, mert a tánciskolában, ha fellépések vannak, akkor én boldogan találom ki a gyerekeknek az új fellépő ruháját, és varrom is meg. Éjszakákat rászánok és csinálom. A tánc, ugye ez a másik hobbim, hát ez is a hobbim, és itt maradtam, és kiderült, hogy tánctanárnak lenni még jobb, mint táncosnak. Mert nagyon töltekező történet, tehát van azért, nem mondom, hogy reggel fölkelek, és úgy érzem, hogy most 9-kor zumba óra, és ennél rosszabbat ki se találhattam volna. De amikor már ott vagyok, és amikor már elkezdjük, 5 perc múlva én vagyok a világ legboldogabb embere, hogy én azt csinálhatom. Úgyhogy ilyen szempontból ez nagyon jó. Tehát én másképp én élem meg a munkát, gondolom, mint az, aki nem egy olyan vállalkozásban dolgozik, ami az álma, ami az egyik gyereke is önmaga csinálta, hanem mint alkalmazott, oda megy, kapja a feladatokat, ami őt nem nagyon érdekli. Tehát ez, az nem lehet könnyű. De érdekes módon mondjuk a tánciskola, nyilván ez egy nagy tánciskola, amiről beszélünk, és rengeteg adminisztrációs feladat van benne, és én ezt is szeretem, de biztos ez is sikerélmény, tehát az is sikerélmény, hogy az ember azt mondja, hogy most meghirdettem januárban, hogy lesz egy csomó kezdő tánctanfolyam, és én reggel már 7-kor izgatottan ülök a gép előtt, és akkor első jelentkező, második jelentkező, visszaírok kedvesen, ő is visszaír kedvesen, és akkor én így levelezgetek mondjuk reggel 7-től délután 2-ig az emberekkel, mert csak utána indulok el tanulni.
2: Hát ez tulajdonképpen egy hozzáállásbeli döntés, nem, hogy az ember amit csinál, azt már akkor örömmel teszi, mert lehet, hogy van, aki egy ugyanilyen tevékenységre azt mondaná, hogy hát ezt a részét nem szeretem, de te szívesen csinálod, szereted ezt is.
3: Hát én találtam ki, hogy ezt akarom csinálni, találtam ki, hogy új tanfolyamokat akarok csinálni, én találtam ki, hogy egy rendezvényt akarok a tánciskolának csinálni, én találom ki, hogy menjünk wellness hétvégére a táncosokkal, vagy menjünk együtt síelni, és akkor ha ezt meg kell szervezni, akkor, mert ez a munkám, akkor ezt örömmel csinálom, és akkor ez aztán pozitív, ha végül is sikerrel végződik. Lehet, hogyha többször az ember ebbe kudarcot val, hogyha nem jön össze, ha nem úgy alakul, ha nem jók a visszajelzések, és akkor ezt meg kellene ismételni még egyszer, akkor azt már nem szeretném én, és akkor nem lennék olyan lelkes reggel 7-kor.
1: Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Takács Nikolász, előadó művész.
3: Szerintem az egész élet egy munka valahol. Mert hogyha nem vagy egy kifejezetten szangvinikus személyiség, hogy így megy neked az öröm, a boldogság, a nevetés, a derű és hanem egy melankolikus vagy egy kolerikus, vagy mit tudom, flegmatikus, akkor egyszerűen már munka van abban, hogy te egy kicsikét akkor dolgozz azon, hogy rendben legyen minden. Ha tanítok, és rossz kedvem van esetleg aznap, akkor nekem munkát kell beletennem abba, hogy nem ragasztom át ezt a rossz hangulatot rá, mert miért is? Hát ő nem tehet semmiről, és ő azért jött, hogy töltést kapjon, és nekem ez a munkám, hogy én ezt megtegyem.
2: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
4: Nagyon sok munkát végeztem életemben, ami munkának neveztetik, és én játéknak mondanám, játékos dolog. Azt nem mondom, hogy szórakozás, mert az egy másik kategória, mert a szórakozás az én fejemben, ahol nincs erőfeszítés. Márpedig itt a munka, az ha játékos, akkor inkább játéknak nevezem, de erőfeszítés azért van benne. Ugye maga a flow fogalma, az egyik kedvenc fogalmam, amire dr. Csíkszentmihályi prof úgy talált rá, hogy ő valójában a boldogság kulcsát kereste, és azt látta, hogy boldog igazán az az ember, aki flowban van, mint a gyerek, mikor játszik, vagy egy felnőtt, amikor úgy merül el a dologban, hogy flowba esik, flowba kerül, abban az különleges ilyen kegyelmi állapotban, ahol lehet az egy kemény fizikai munka, vagy egy abszolút fizikumot nem igénylő dolog, de az a lényeg, hogy ott vagy benne, egyfajta játék, elmerült, elmélyedt játék. A gyerekek így játszanak, például a szerepjátékot, vagy így építőznek, hogy így máshol vannak. Ha kreatív munkánk van, tudom, hogy te is így vagy vele, akkor fölkelünk, és akkor ez a feladat, és ez megy. A közben beszélgetek a gyerekemmel, ráfigyelek, de a következő percben a tea keverése, és nem tudom mi között, az elme behozza a témát, és egy lépést, vagy egy ekkorát haladok vele. Vagy nem, vagy visszapattanok, vagy épp kizárom, amit az előbb gondoltam, nem kapaszkodom bele, de végig velem van, ez a lényeg.
5: A kreatív munkához tulajdonképpen időtlenség kell.
4: Időtlenség, ez nagyon jó, munkához idő kell. Kreativitáshoz, kreatív munkához időtlenség kell.
5: De ez tényleg így van.
4: Nem? Tökéletesen egyetértek.
5: Az jutott csak eszembe, hogy lehet, hogy van, aki még álmában is dolgozik. Hogy felébred arra, hogy egész álmomban, egész éjszaka is dolgoztam alvás közben, és olyan is lehet.
4: Ez kínos, igen. Kellemetlen. Hát hogyha kellemetlen a munkád. Amúgy nincs kellemetlen munka, mert van, aki az egyiknek egy rettenet, a másik meg imádja.
6: Az a kikapcsolás nekem, röhögnek a kollégák, összesen söpörnek, mert tudják, hogy jön az Andi, az első, hogy söpröget, mert nekem az valamilyen stresszoldás, ez egy ilyen...
5: Biztos. Közben belül is lehet, hogy belül fejében is
6: átgondolkodom. És egyébként mondtam a férjemnek már párszor viccesen, ha egyszer már nem akarok táncot tanítani, akkor takarítónőnek megyek, mert olyan jól tudom a gondolataimat rendezni. Nincs felelősség, nem kell gondolkodnom rajta, hogy mit kell megoldani, meg mit felejtesz el ahhoz, hogy itt minden körülötted ez a rendszer jól működjön, hanem csak söprögetsz.
1: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
7: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: A sztárportré most folytatódik.
2: Keleti Andrea, táncművész.
3: Nyilván az embernek egy magánvállalkozása van, akkor az olyan, hogy megyünk és csináljuk. Mm-hmm. Tehát, hogy én a férjemmel 25 éve rendezünk táncversenyeket, színházi előadásokat, bálokat, és akkor nekünk van otthon, vagy ahol éppen van 30 darab rendezvényasztalunk, 500 darab székünk, táborokat rendezünk. Miatt nekünk van saját teherautónk, tehát ez nyilvánvaló, ha tánctáborozni megyünk, minden évben megyünk kétszer, bepakoljuk az összes cuccot mi ketten, és akkor ezt mi csináljuk végtelen mennyiségben, végtelen lelkesedéssel. Díszletet építünk, mindent csinálunk, ami csak létezik, és utána kiöltözöm, és úgy nézek ki, mintha én lennék a díva, aki bevonul.
4: Az is te vagy.
3: Az is. Csak előtte még én mostam föl. De ez nekem ad, tehát, hogy az operabálba ott vagyok, és az én ruhámba megyek. Mehetnék, mert fölhív kedves divattervező egyik, másik, harmadik, hogy az ő ruháját vegyem föl, megtiszteltetés lenne, de én meg szeretem az enyémet, mert az meg pont olyan, amilyenre én vágyom, és az, akkor abban érzem a leginkább, hogy ez én vagyok, és akkor büszke vagyok magamra, amikor kiválasztják a bálba a legjobb ruhát, és azt képzeld el, az egyik évben az én ruhám lett a legelegánsabb, tehát a legszebb. Tehát, hogy számos legnagyobb divattervező ruhája közül az enyémet választották, az ott lévő vendégek, hogy az a legszebb. Tehát, hogy ez akkor

0: lehet egy ilyen kis mellékvágány az életemben, ami egy pénzforrás is tud lenni.
1: Vagy nem is kicsi.
0: Nem is kicsi.
1: Műkincs kereskedő.
0: Igen, csak azért ez egy nagyon összetett dolog, és különböző szintek vannak, ahová eljuthatsz, szóval sok év kell ebben, meg sok tapasztalat, sok kapcsolat, de most még ez egy ilyen szerelem az én életemben. Annyira feltölt, hogy nagyon sok időt tudok tölteni azzal, hogy felkutatok különböző dolgokat.
1: Műkincseket. De jó, egyébként ebben el is tudlak képzelni, sőt én tulajdonképpen már most annak látlak téged.
0: Köszönöm szépen.
1: Hogy belül te tulajdonképpen egy műkincs kereskedő is vagy. Csodálatos.
2: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.
3: Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Keleti Andrea, táncművész.
3: Én a mai fejjel, meg most már lassan majd eljutunk oda. Tehát ha gyerekeink már nem lesznek, ami

0: felelősségünk.
1: Pár év múlva?
0: Ez itt van a küszöbön. Akkor mondjuk egy 5 év körülbelül, akkor én azt gondolom, hogy nekünk elég lenne egy napi 4 óra munka. Már a pénzkereső munka. Én biztos, hogy találnánk magunknak napi 4 óra hobbi munkát, ami a kreatív munka, ami a fejlesztjük az otthonunkat, építkezzünk, csináljunk biokertészetet a kertbe, tehát hogy én úgy gondolom, hogy ezzel még itt simán meg tudnánk spékelni. Én életem során fölhalmoztam otthon körülbelül, nem tudom, több ezer méter anyag. Tehát nálam egy szoba, az a varró szoba, az csúrig van cuccokkal, amiből még lehet valami. És azokat én szeretném, tehát ez nekem ilyen hosszú távú terve, hogy ha nyugdíjas leszek, akkor gyönyörű táncruhákat fogok, és kiélem a kreativitásomat varni, és majd eladom az interneten, mert már nyilván nekem nem kell. Tehát, hogy ezek nekem azért nem dobom ki, mert azok még kellenek, és akkor ez hobbi, de munka, de erre kell idő, erre nincs mese, erre kell.
2: Hajdú Klára énekesnő.
3: Az lenne az ideális, nem. És ezen már elég régóta töröm a fejem, hogy valahogy tényleg meghatározni azt a munkaidőt annak is, aki otthon dolgozik. Valahogy ezt kicsit szigorúbban be kell osztani. Tólig. Hogy akkor már nem veszem fel a telefont, akkor már nem válaszolok e-mailekre. Kicsit most még úgy érzem, hogy luxus. Tehát addig, ameddig egy vállalkozás még így megalapozza magát, addig még szerintem nem nagyon lehet ilyet mondani, hogy nem teszem meg ezt.
1: És utána, ha jól működik, akkor már nem.
3: Hát, vagy akkor már lehet akár delegálni feladatokat, vagy segítséget kérni, vagy nem mindent egyedül csinálni. Ez egy zenekar életében is eljön, meg egy előadó életében, hogy mikor van az a pont, amikor már muszáj lépni egy nagyot, hogy sokkal profibban menjenek ezek a dolgok, és azért, hogy húzzon egy határt. Tehát igazából a határhúzást kéne megtanulnunk szerintem, nem csak nekem, hanem úgy a környezetemben látom, hogy sok mindenki másnak. De nekem is ezzel van dolgom, hogy tudjak bizonyos dolgokra már nemet mondani, meg hogy mindennek meg legyen az ideje. A pihenésnek is.
1: Mondjuk
3: régen a vasárnap az például egy ilyen nap volt, ugye, amikor az ember kijelölte, hogy aznap ő biztos nem dolgozik. Na, ezt már nem tudod kijelenteni, nem mert van, tudod. Hogy vasárnap van koncert, nem, vagy vasárnap van egy olyan
1: eldönteni
3: program.
1: Bármit lehet. Bármikor az élet azt adná, hogy valahonnan csak pénzt kell szerezni, akkor bármit elkezdenél? Abban a pillanatban, ami éppen
4: morális és erkölcsi szabályrendszerben, hát, ami belefér. Igen, bármit persze.
1: Bele is sétálsz rögtön mindenféle megoldásba? Tehát a pénzszerzés az soha nem okozott, mondjuk nem tudom, stresszt, hogy jaj, honnan lesz pénzem?
4: Dehogy nem.
2: Varga Livius.
1: Okozott?
4: Hát, hirtelen nem volt pénzem, ürült a hűtő, és nem volt bevétel, kiadás meg volt, ez nálam egy ilyen indok a stresszre. És akkor mentem el, az első mindenkit felhívtam, hogy dolgozni szeretnék pénzért. Hát és egyből mindenkinek volt ötlete. Azt hiszem, hogy másfél napon belül megkaptam az első ajánlatot, 48 órán belül munkába álltam. Az első munkám az azt hiszem egy kútnak a kitakarítása volt. Térdig dzsúvában, ekkora izé, a nyakamban szóródott a kút pereméről a föld, én pedig egy búvárszivattyút próbáltam kiszabadítani mély iszakból, és mint egy régész, egy ekkora kis lappa, mert nem fért el más a gyűrűben, tehát így képzeld el az egészet. Nevettek is rajtam, hogy te vagy az igazi gyűrű kúra, de inkább azt mutatnám, hogy gyűrű kúra volt, mert ez a fizikai munka és ez a fajta elvesztés a játékos munkának, ez azért kihozanított egy ilyen álomvilág.
1: Hát, nem hiszem.
5: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
6: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
7: Jamman, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánymene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regi zenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: De akkor ezt jó hallani tényleg, hogyha a helyzet adódna az életben bármikor, mindenkit felhívsz, hogy most akarok dolgozni pénzért.
3: És igen, rögtön... korábban beszélgettünk arról, kérdezted tőlem egyszer, hogy ilyen szülői parancsokat mondjak, vagy ilyen szülői, nem tudom erre mi a jó kifejezés, hogy ilyen alapvető szülői gondolatok, amit az ember átvesz, életre való jó tanács, vagy ilyen alapmondat. Az egyik a jéghátán is megélni nálam, most ez beugrott.
2: Mondták a szülők, hogy mit
3: igen.
2: mondták?
3: Igen, egyrészt, hogy én meg fogok élni a jéghátán is, másrészt pedig, hogy azért ez elvárás az életben, mert nagyon nagy változások tudnak jönni. És azt nem kétségbe kell körbe-körbe rohangálni, megnézni, mit lehet látni az örvényben.
2: És azt mondták, hogy Livius, te úgyis a jég hátán is meg fogsz élni.
3: Igen, de nem ennyire palpatinosan mondták.
2: Bocs.
3: Hanem
2: hogy?
3: Hanem inkább így. Livius, te a jég hátán is meg fogsz élni. Na, hess, menjél játszani.
2: De jó.
3: Ne repedjen föl a fejed.
2: Ezt mondták. Felrepet?
3: Mindig. Vagy a lábam.
4: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
3: Az a képessége, ez egyébként elsajátítható, ez nem beleszületett valakinek, hogy azt mondja, hogy jó, egyelőre ezt lehet csinálni, és aztán majd legyen terv a továbbiakra. Az megment attól, hogy a semmittevésbe bele lehet görcsölni. Nem jött, már megint nem történt semmi, egyre mélyebbre kerül az ember lelkileg, pedig nem lesz közben rosszabb a helyzete, de lelkileg egyre inkább lejjebb érzi magát, egyre távolabb érzi a megoldást, pedig ugyanolyan messzi van tőle, csak lelkileg érzi, és ezért egyre nehezebben tesz valamit érte, elkezd nem hinni magában, és ez tud lenni egy nagyon kemény örvény. És ebből néha úgy kell kivenni embereket, hogy egyszerűen csak azt mondja neki az ember, hogy arra vágysz, jó, de most először a depresszió ellen teszünk, és a depressziónak az antidepresszánsokon kívül az egyik legjobb megoldás a depresszióra, ha erre bárki bárhogy képes rávenni a depresszióban szenvedőt, hogy aktív legyen, de fizikailag. Előbb vegyen levegőt, tegyen egy lépést, a legkisebben kell elindulni.
2: Menni.
3: Tenni.
2: De tényleg konkrétan elindulni, menni, kimenni valahova.
3: Így van. Van, aki erre képtelen, tehát lesötétített szobában egy lépés sem tud.
2: De egyébként képes rá, csak azt hiszi magáról, hogy képtelen.
3: Igen.
2: Megteheti ő is, hogy egy valakit felhív most, és azt mondja, hogy
3: tulajdonképpen... Néha az az utolsó lehetősége, hogy valakiben megbízik, és segítséget kér.
2: Például azt, hogy szeretnék dolgozni most.
3: Most, igen. Jó, én viszonylag ilyen riheröhögbe hívtam fel a barátaimat, mert...
2: Pont ezért ajánlottak rögtön valami.
3: Lehet. Igen, hát tudod, milyen beszélgetések jöttek egyből. Na mi van, művész úr, nincsenek koncertek?
2: Hát és akkor meg kell mondani, hogy nincsenek. Igen. És akkor most kellene lé.
3: Igen, mert hát a legtöbb ember ugye rólam csak azt tudta, hogy én zenélek. És akkor úgy képzelték, hogy ez egy ilyen... ilyen lufi palota. Hogy ez tulajdonképpen szórakozás a haverokkal.
2: De most művészfeladatot nem tudunk adni, és akkor meg kell mondani, nem baj. Jó lesz, esetleg valamit mégis meg tudnék bármit csinálni.
3: Igen.
2: Mert lé kell most.
3: Próbára tettek. Figyelj, itt van egy cucc, amit senki nem vállal be. Fogadtunk, hogy te befogod.
2: És tényleg volt?
3: Igen, és megcsináltad.
2: Jó, megcsináltam. Ez a nagy dolog, hogy többet nem viccelődtek ilyennel, hanem...
3: Igen, de ez ki is hozzá szomorúság volt. Tehát hogy az egy nagyon komoly büszkeség úgy hazamenni, hogy tettem. Nem vagyok pénzemnél, ez így, ha így megy, akkor nem fogom tudni fedezni a dolgokat, meg ilyen alkalmi dolog nincs mindig, tehát nem azt érzed, hogy most akkor rendben van minden. Azt, hogy lépésben vagyok, megvan, tempóban vagyunk, dinamizmus van, most nem olyan jó, de haladunk. Azon kívül, ha 8 óra betonozásból megjössz, akkor nagyon jó poénok vannak. Asszony, hol a meleg vacsora, csak így legyűsz az asztalhoz. És akkor felveszed egy ilyen szerepet, egy sztereotíp szerepet, tudod. És akkor ez van.
2: Vacsora után mi következik az asszonnyal?
3: Igen, hát ez az, hogy megbeszéljük a napi teendőket, nem, ő meghallgatja.
2: És azután pedig asszony, de csinos vagy ma este.
1: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
5: Köszönjük a figyelmet!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Hobby Rádió
7: műsorajánló.
8: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
9: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vas megyei egyesületének magazin műsora.
8: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
10: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Itt a Hobbi Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
3: A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal. Pályázaton keresik a kormányhivatalok új vezetőit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Riásznagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 ezer forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29.258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438 ezer forintos nettó kereset 7%-át teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15 ezer forinttal is kevesebbet kérhetnek. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a budapesti zöld közbringa rendszer hálózatának fejlesztése. A BKK tájékoztatása szerint több mint 400 új mobi pontot alakítottak ki az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően a fővárosiak még gyorsabban és egyszerűbben vehetik fel, illetve adhatják le a kerékpárokat. A közlekedési vállalat határozott célja, hogy a fenntartható közlekedés a külső kerületek lakói számára is könnyen elérhetővé váljon. A rendőrséggel szorosan együttműködve ugyanakkor szigorúban ellenőrzik a jogosulatlan és szabálytalan mobi használatokat. Az új állomások és mobipontok pontos, frissített listáját a Budapest Go alkalmazásban ellenőrizhetik. Hétfőtől komoly közlekedési torlódásokra és dugókra kell felkészülniek a Budáról Pestre tartó autósoknak. A Budapesti Közlekedési Központ hivatalos közleménye szerint szeptember 21-én megkezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtójának nagyszabású felújítása. A szakemberek a híd szerkezetének javítását végzik el a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkálatok miatt a Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtóágat teljesen lezárják a gépjárművek elől. Általában több órás napsütésre lehet számítani felhő átvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
0: Hobbi Rádió. Rádió.
2: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobbi Rádió! Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Szeptember 21-e, hétfő. A fővárosban mától a pesti alsórakparton megszűnik az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárják mától a Döbrendei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Mától a 3. kerületben a Cecz János közben a Cecz János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezeték építés miatt. Napközben a forgalmat jelző őrök segítik. Mától a Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. A 15. kerületben a Rákos utat lezárták az Arany János utcánál, mert vízvezetéket javítanak.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
5: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Mónus Józsefet, többszöri világrekordert, a tradicionális távíjászatban, ugye? Jól mondom.
1: Igen, távíjászat, igen.
0: Itt a Pagony könyvesboltba, a Bartók Béla úton. Kedves József, te hatalmas sikert mondhatsz magadénak. Lassan, de biztosan nem lesz ember Magyarországon, és nem lesz ember a sportvilágban, aki nem ismerné a neved és a tettedet, azt, hogy 1063 méteres új világrekordot állítottál fel Amerikában. Hol és miben?
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat. Amerika Egyesült Államokban voltam világrekordlő verseny augusztus 29-én, Mohács emlékezetével a szívem.
0: 1526.
1: Igen, és augusztus 29-én. Ugye ez Szulejmánnak egy nevezetes dátum volt. Augusztus 29-én foglalt el Budavárat, augusztus 29-én vívták meg az utolsó nagy csatát a Mohács alatt, gyakorlatilag akkor ott a rohan. Tehát ezzel a történelmi emlékkel a szívembe mentem oda, hogy emlékezzek a hőseinkre, és tudtam ugye hónapokkal azelőtt, hogy augusztus 29-én lesz ez a verseny, első fordulója. Nevadában voltam, a válasz a kérdésedre, Nevadában voltam, Mitkékbe. Ez egy olyan hely, ahol valamikor egy tengernek a területe húzódott, ott egy tengerrész, ez azt jelenti, hogy sós a föld, az altalaj, egy ilyen...
0: Úgy, mint nálunk is, Pannoniában tenger volt.
1: Nagyon, nagyon csúcs, tehát hófehérnek látod, nincsen növényzetben, és rendkívül kemény talaj volt most ebben az évben. Úgyhogy itt volt egy világrekordlő verseny, a World Archery, és ő a világ legnagyobb IASZ szervezete, ő rendez az olimpiát, és a USA Archery, az USA Archery-nek a világrekord versenyre mentem el. Tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan verseny, amit 1940 óta rendeznek, és ez nem világbajnokság. A világbajnokság az egy egyszerű kategória. Ugye 10-szeres világbajnok vagyok, és 37-szeres világrekord. Ez egy világrekordlő verseny. Hogy megértsék jól a hallgatók, mit jelent a világbajnoki cím és a világrekordlő verseny. A világbajnok, mondjuk képzelje mindenki azt, hogy van két világ első világbajnok ebbe a pillanatban, abba a kategóriában. Meg van 500 rossz. Megrendeznek egy versenyt, elmegy az 500 rossz nyilvessző, vagy bocsánat, 500 rossz, aki kilője a nyilvesszőjét, de ha a kettő világban, a két sztár közül, a két világbajnok szintű lövő közül az egyik beteg lesz, akkor nyilván a másik fogja megnyerni harc nélkül, mert az 500 rossz nem tud veled felvenni a versenyt. Ez a világbajnok. A világrekordú verseny pedig képzelje mindenki azt, hogy a nagyon nagyok, tehát a világ legendák, 1940-ről beszélek, Amerikáról, 1940-ben létrehoztak egy szervezetet, ezt a világrekordú verseny megalapították, és csináltak, most virtuálisan képzeljünk egy nagy falat. Egy rekordlistát hoznak létre, előbb 7 év, utána kiegészítik összesen 25 ídosan. És felírják minden évben, minden, amikor voltak a versenyek, felírják abba a kategóriában, mi voltak a legnagyobb lövések. Tehát ma 2026-ban, hogy ezt az 1063 méter 59 centit meglőtt, mindenkit, akkor kerülhetsz fel erre a listára, akkor lesz rajta a világrekord emberek listáján, hogyha ezt túllövöd. Tehát mindenkit lehet. Ez 10.000, 20.000 lövés, 10.000, 20.000 ember, ez elképesztő nehéz. Ma ott tart a dolog, hogy mondjuk ha fél méterrel rövidebb lősz, mondjuk kimész és fél méterrel rövidebbet lősz, akkor legfeljebb megveregeti a barátod vállat, és ennyi. Mert nem tudtál, hogy jobbat lőni. Tehát ez nem érdekli már az emberek. Mert nem vagy világrekord, de mert volt nagyobb. Ez egy óriási, egy kíméletlen dolog ez, hogy ma például nincsen 1000 méter fölött lövő a világon. Tehát nincsen 1000 méter fölött tudó lövő az világon, nincs senki sem. És ugye sokszor lőttem már 1007 métert, 1024-et, 1027-et, 1031-et, tehát a csizmámon is rajton 1031, ez volt a legnagyobb lövésem, az két évvel lőttem, tavaly csak 1027, és most úgy hívják a kategóriát, kérdezed, hogy compound flight, angolul compound flight kategória, ennek van több I erősségű osztálya, van a korlátlan osztály, az Unlimited, ez pedig a következő kategória volt, a 40 kiló, a 88,2 fontos. Tehát precízen Compound Fly 88,2 fontban a régi világrekord, amit 29 évvel lőttek meg. Egy olyan ember nem olyan, aki betévet, és senki nem lőtte be a kategóriát, meg nem. Egy olyan ember lőtte, aki a világ négy első ijásza között benne volt. Tehát a világ négy első ijásza, akik meghaltak már, de legendák, egyik a Harry Dick, a Don Brown, és akkor Grafson, akinek a világrekordját ugye túllőttem, és Ellen Webster. Ők voltak a négy elsők. És ebből a harmadik legnagyobb lőtt ezt a világrekordot 97-ben. És azt gondolom, hogy tehát jó Isten nélkül nem tudtam volna megtenni nyilván, tehát nagyon felkészült voltam, 3 éve készülök erre, az a nyilvessző körül, hát azt hiszem a másik vagy a 2 millió forintos nyilvessző repülőt odáig, tehát őrült pénzt kell beleraknod, minden nap ezzet lövök, a felkészülés során reggel este után a kísérleti régészeti íjak nyilag, tehát ez a világom állandóan. És azt gondolom, hogy ez még mind kevés, hát hiába állsz oda, hiába van egy fantasztikus világ első íjam. Tehát nyugodt szívem merem mondani, hogy a világ legjobb ilyet készítem. A világ legjobb nyíveszély voltak velem, azt is én készítem. De, és meglőttem, de a jó sem nélkül nem működik. Tehát ebben tisztában vagyok. Tehát amikor nincs segítségem, akkor ott vagy a valós reális értéken, hogy méterekkel rövidebb a lövésed. 29 évvel ezelőtt lőtte, tényleg egy elképesztő ember is. A sors megtisztelte valójában őt is, meg engem is, mert nem 50 méterre lőttem túl, nem 100-zal, hanem 80 centivel. Tehát ez mind a kettőnket emel, azt gondolom. Amúgy ugye nagyon sok, tehát 37 világrekordom van. Az egész családom, a családom mindenki, férfi, nőbe, a fiam, a feleségem, a fiam párja, királylány ki arra, mindenki világrekordnál ezen a listán. Tehát most megnéztem direkt.
0: Ijászba?
1: Ezen a amerikai világrekordlő listán a mi nevünk van legtöbben. Tehát a magyar zászló van. Ez valamikor, mikor én 2011-ben kerültem ide, akkor az angol meg az amerikai zászlók uralták. Tehát most megnéztük, ha egyéneket nézünk, akkor nekem van 7 élő világrekordom ezen a listán, a következőnek, a Tony Osborne-nak, ő egy angol, neki 5. És a többinek még kevesebb van. És a feleségem is, a fiam is, a Kéra is, mindenki birtokolja ezeket a világrekordokat.
0: Nagyon szép. És mi van, ha ellenszél van?
1: Nem számít. Tehát valójában van egy időpillanat, amikor jól tudod előni. Ha ellenszél van, akkor alkalmatlan vagy rá. Tehát ugye kell hozzá egy kitűnő nyilvessző, egy jó lövő, a jó Isten, meg kell az időjárás is, hogy mindig azt szoktam mondani, ne vegyen el, ne adjon, csak ne vegyen el. Most a síugrásban, ott például a szembeszél jó. Az ijászatban úgy fogalmaznék, ha biciklisztél már, ami jó neked a biciklizésnél. Ha hátul egy picit fúj, az jó, de a szembe akkor ne akarj biciklizni, mert régi bicikről beszélek, nem ezen a átétes egyebeken, akkor ez nem jó. Tehát akkor nem, akkor jó is, úgy rendelkezett, hogy elmentél, elköltötted a pénzt, felkészült egy évig, és nem tetted meg.
0: Az utat a világrekordig óriási munkát, tudást, tehetséget, kitartást, hitet követelt. Ez az út, ahol évek küzdelme, verejtéke és álmai állnak. Hogy történt ez lépésről lépésre, hiszen te se íjjal a kezedbe születtél? Mikor kezdődött a nyílvessző csendes hangjának bűvköre? Hány éves voltál?
1: Valamikor, ugye régen én Nagyunáláson születtem, ez Bocskai harci város volt egykor. Én gépészüzemmérnöknek tanultam, nyilvánzára jártam, és gépészüzemmérnök vagyok. Mezőgazdaság gépészüzemmérnök. És nagyon, nagyon szép gyerekkorom is volt. Egész életem szép volt, azt gondolom, és nem volt, tehát szegények voltunk, de én mindig szép. Köpenybe jártam, szép toltartón volt, szép ruhában öltöztem, nem volt édesapám, mert elváltak a szüleim, de a nagymamám, nagyapám és az anyukám is csodálatos módon neveltek. Nagyapám által kézügyességem elképesztő. Tehát nem tudok olyat elképzelni, hogy nem rádió, meg tévé, hogy ne tudjam elkészíteni. Nem ismerek ilyen katonát. Nem tudok elképzelni olyan embert, aki jobban tud fűrészelni, reszelni, hogy nem tudok ilyen embert. És tehát nagyon szép körülmények között nőttem föl. A főiskola után ugye szegény gyerekként egy nagy álmom volt, és az álmom maradéktalanul megvalósult. Tehát értsen mindenki jól, például 26 évvel ezelőtt, most annyi a jövedelem, amennyi az embereknek, 26 évvel ezelőtt a kollégáim, a munkásainak egy gabonaszállító telepet építettem, 1000 eurót kerestem. 26 évvel ezelőtt. Úgyhogy örültem annak, hogy sikeres voltam. Majd jött a sors, és bevettünk egy embert, egy gazdag, egy milliárdos embert, és a barátság, a pénz a barátságot fölrúgja a 90 szájába, vagy 95. És rájöttem arra, hogy nekem nem kell az a világ, ahol a pénznek nagyobb értéke van, mint az embernek. Tehát ez a harácsolás, ez az gazemberség, ez nem az én világom. Sajnos nem tudtam igazán elég tételt venni sosem, mert Bocska idejével egyszerű volt, de nyilván a szabályuk, és ez rendjén is van, de régen egy pár bajjal megoldották, de ezt már nem lehet nyilván. Úgyhogy, és nagyon idegesített az. 126 millió forintot vesztettem el 2003-ban. Ennyit nem fizettek ki egy adásétel után. És nem tudtam megvédeni az igazamat. Tehát nem volt, tehát ugye parlamenttől kezdve mindenhol ők voltak hatalmon, ők diktáltak, bárkit kilóra megvehettek, bárkit a... És ezt én nem tudtam elviselni.
0: Majd a karma törvénye megbünteti.
1: És nem tudtam elviselni, és ezért választottam egy másik világon. Egy olyan világot kerestem, ahol ma úgy szoktam megfogalmazni, hogy építettem magam körül egy világot, aminek a tégláit érzelemből rakták ki, és az ajtaját azok előtt nyitom ki, akik előtt ki akarom. Most vagy a hallgatók előtt kinyitom ezt az ajtót. És meg akartam mutatni ezek a nagyakendős úriembereknek, akik azt gondolják, hogy ővé ki a hatalom, a gazdasági mellett, a politikai is, meg minden. Meg akarom mutatni azt, hogy tudod, a harcmező, ahol ott állsz a dobogón, és ott vannak a legyőzöttek, és tényleg vadállatmódon élethalálra harcolnak, jó értelemben, érzi jól, amikor legyőzöd a mongolokat, legyőzöd a kínaiakat, a dél-koreaiakat, az amerikaiakat, az angolokat, a törököket, a törökök, mongolok, kínaiak, dél-koreaiak vadállatmódon harcolnak. Tehát ott a pénzeddel semmit nem érsz. Ott nem tud megvenni, ott legyőznek. Nincs esélye. Tehát világ elsőségek törekedtem, tehát nem vagyok sportoló. A sportoló az magáé harcol. Én is 2 évig magáé harcoltam, gyűjtögettem a kis érmecskémet. Majd 2 év után, 2008-ban, mint egy villanykapcsolót felgyújtotta, úgy felgyújtott az, hogy nekem a magyarságét tenni kell. Tehát megtanultam azt, hogy tehát óriási tapasztalat, meg óriási tudás halmozódott fel, nyugodt szívemre állítani, és tudtam, hogy, és ez hatalom. Tehát nyugodt szívem mondhatom, hogy nincs ember a világon, aki kiállt ellen harci tálőrészedbe. A világon világverseny legyőztem volna, nincs ilyen ember a világon. Mindenkit legyőztem.
0: Azt mondta, törökök, mongolok, azok övön aluli szinten küzdenek. Mit jelent ez?
1: Nem övön aluli, tehát ő vadállat emberek, a kultúráltuk. Ez azt jelenti, hogy ha beláll egy harcba, akkor életre halálra harcol, akkor a szétszakad bármi nem érdekli. Tehát ott a zászló, nekik óriási zászló tiszteletük van. Egy mongol, a mongol egyből asszociál, hogy Genghis Khan-nak a fia vagy unokája. Ő egyből asszociál. A török, hát...
0: Tehát inkább meghal, mint hogy...
1: Hogyne. Hát nézd meg a keleti kultúrákat, mai napig vérbosszú van. Tehát ott nincs pardon. Másnap elvágják a torkát. Azért... Mert van egy ősi kultúrájuk, van egy ősi hagyományuk, és az szerint él. Ugye a magyar ember nem ez szerint él. És ezt akarjuk, hogy az szerint éljen, hogy nem arra gondoltam, hogy vadállat legyen, nem. Arra, hogy tisztelje azt, hogy tudja azt, meg mondja el a gyerekének, hogy...
0: Büszke legyen arra.
1: Büszke legyen arra, hogy ő magyarnak született. Itt a hunyadék, az ilyenek, a leszállalítai vagyunk. Tehát azt ne felejtse senki, hogy itt volt a tatár, itt volt a török, itt volt az oszták, itt volt a német, itt volt az orosz, mi magyarok itt élünk. Igen, sajnos voltak árulóink, engedtük azt, hogy országhatárokat húzzanak az ősi történelmföldjénkre, de én mindig azt mondom, hogy az ősi történelmföldjénket ember el nem verti tőlünk. Az mindig magyar volt. Ránk bízták az őseink, rábízták, akik itt éltek, a szkíták, a hunok, a zavarok, Árpádék. Ezt ide bízták nekünk.
0: Bece nevet Fehér Farkas. Miért? Ki adta neked ezt a szép indián nevet?
1: Nem indián név, hanem mongol név.
0: Fehér, igen?
1: Bocsánat, ne érd át egyáltalán sorokat, mert nyilván az indiánok is ugyan jelkép, meg minden népnél jelkép. Tehát a farkas tényleg egy földön kívüli misztikumnak a jelképe, azt gondolom. Tehát a harcosság, a küzdenücsulása, a farkas falka, a nemzet egységét jelképez. És Mongóliában versenyeztem 2012-ben, egy világverseny, és akkor kiraktak a mongolok egy táblát, hogy lője nagyobbat, ha tudsz, 510 méterre. Egyszer volt egy lövők, 1226-ban volt egy történet, Genghis Khan-nak volt egy testvére, őt Kaszának hívták, és Kaszának volt egy fiú, Iszukei volt, nagyon-nagyon erős volt, két ilyen szamarat így egy kéz egy fel tudott emelni, és ő lőtt egy dicső csata után rendezett versenyen, ott Kaszár földjén egy 503 métert. Ez az elmitás volt, van a kő, egy óriási kő, tehát egy két méter, vagy még magasabb kő is rá, hogy így a történet. 503 métert, és mongolok kiraktak egy táblát, 510, de biztosan, hogy biztos, lőjétek nagyobbat, ha tudtok. És akkor ezen az önlőttem.
0: Mennyit?
1: 653 méter. Ez a világ legnagyobb történelmi lövése, mai napig élő legnagyobb lövés 653 méter. Hitelesített lövés, 653 méter.
0: Mit szóltak?
1: Az az ember, aki előtte harcolt szinte, érzi jól, egy grizzly nagyságú, két méteres harcosok, 180 kilósak idézőjelben leborult. Tehát én nagyon sokszor megtapasztaltam ezt, hogy addig harcolnak, mint a vadállat, de amikor legyőződ őket, tiszteletet kell bennük. Mert tudja, hogy ő mindent megtett, és tudta, hogy a végén látta, hogy esélye nem volt. Tehát az íjjelmet nem bírták kiúrni. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy megkérdezik, milyen erős íjjal lők. Mondom, olyan erős íjjal lők, hogy itt ez az ajtó olyan széles a váll, aki bejön, ő nem fogja kiúrni az íjjal. Egyszerűen nem bírja. Fáj neki, de nem fogja kiúrni. Na és akkor ezen a mezőn odajött az eredményhirdetésnek két farkasvadász, és az egyik megszólalt, hogy ugyanazt a tüzet láttam a szemedben, mint amikor a farkas élete halálra harcolt. És egy igazi fehér farkas, vagy is akkor kaptam egy farkas, Sászki Borika fordította, mongol nagykövetünk, és akkor kaptam egy farkast, és azóta hordom ezt a nevet is a világon, hogy fehér farkas.
0: Olvastam rólad, hogy az íjászatot 2006-ba kezdted a gyermekeddel együtt, igaz ez?
1: Így van, igen.
0: Vitted a fiadat, lányodat?
1: Csak fiam van, egy gyerek.
0: Fiadat íjászatot tanulni, és te maradtál ott, vagy mindketten?
1: Mind a ketten tanultunk, tehát egyszer Egerben voltam, és ott láttam, amikor harcosok ültek, és tudtam, hogy én már harcoltam. Íjászverseny volt, és akkor elmentünk kiat venni, és akkor elkezdtem Lasszikával menni versenyen, és emlékszem, a legelső verseny utolsók voltunk, ő is, meg én is. És akkor megfogadtuk, hogy akkor mi ebbe belállunk. Egy év múlva mi voltunk az elsők, egy év múlva 53 hétvége van, 57-szer a lovón álltam, ő meg 60-szor. Tehát mindenkit megváltunk. Mindenkit. És ez két évig zajlott, két évig előttünk. Én ekkor azt mondtam, hogy ez a sportoló voltam, tehát önző voltam, és magamé harcoltam. Gyűjtögettem a kis érmecskémet. Majd 2008-ból, ahogy mondtam, hogy mint amit felkapcsolnak, ez a nemzettudat, és utána elindultam világversenyekre, hogy harcoljuk az ászlónkért. Amúgy a fiam és az ő párja, Kiara, ők is mindenki virágbajnok a családban, mindenki világrekord, el Amerikában, Egyesült Államokban, a világrekord listán ott vannak a neve, Magyarországon világbajnokok, a feleségem, Üzrényi van a unokája, Bumis Jussin Anna, Mária, ő, Anya, egy világ első ilyen, ezt megnyerte, most volt a Nomád világjátékok, 18-ban megnyerte Kirgiziában a Nomád olimpiát, akkor megnyerte Isztambulba a hódító kupáját, 1000 lövő közül, tehát egy világ legnehezebb történelmi verseny Isztambul most, régen Dél-Korea volt, ott nyertem 3 világbajnok aranyat, meg itt nem világbajnok sem, ott csinálunk, de felér bármivel. Isztambulban van is, megnyert a hódító kupáját. Világrekord listán rengeteg helyen vannak ki a rávonői kategóriában, tehát mindenki világbajnok, világrekord. Tehát mindenki óriási bűnösségével.
0: Hagyományőrző vagy. Mit jelent neked az ősi magyar hagyomány? A villanyoltás előtt és után.
1: Nagyon, igen, tehát a villanyoltás előtt ugye én nagyon szerettem a történelmet. Tehát tényleg én a történelmkönyveken nőttem fel, meg az indiános történek, nekem a Western indiános történeken, de például emlékszem, hogy amikor 89 éves voltam, és az Egri csillagot kellett olvasni, a kötelező olvasmányt, és akkor elgondolkozott az a csöpgyerek, hogy Gárdonyi egy óriási hős, dicső háborunkat, csatánkat megírta, és tényleg epikussá tette Eger ostromát, ugyanakkor ő maga is epikus emberré vált, és egy óriási tényleg emberformáló, tényleg történelmformáló emberré vált. És akkor elgondolkoztam, hogy 8 évesen, 9 évesen, hogy vajon nekem is eljön majd ez az idő, amikor én is lehetek majd valamit ilyen szinten, és
0: eljött.
1: Telt múlt az idő is, és valahogy mindig azt akartam, hogy egy kilőtt nyilvesszővel akarjam felnyomni a világ figyelmét a múltunkra, a múlt büszkeségére. Tehát mindig elmondom, hogy mi a hunyadiak, a zények, a rákócziak leszármazottai vagyunk, ugye a feleségem zényi vanulnak el szó szerint. És tényleg szabjával, meg íjjal védték meg ezt az országot, és nekünk egyszerű dolgunk van, mert minket megvéd az országhatárunk, de mindenki gondolja el, az országhatárunkon kívül mi van, az elszakított földjeinken, milyen nehéz magyarnak lenni. És mindig meg kell emlékezni róluk, mert hogy mondtam, voltak árulni nekünk is. Engedték azt, hogy országhatárokat húzzanak a földjeinkre, de az ősi történelmi földjeinket soha nem veti el, ezt tartom és ezt állítom. És járom a világot, és megpróbálom így felhívni a világ figyelmét, hogy a villanyoltás után, hogy felhívni, hogy kilőtt nyilvesszővel. Gondolkozzon bele mindenki, hogy milyen nehéz egy kilőtt nyilvesszővel felhívni a világ figyelmét, és a Jóisten ezt megadatott, hiszen te is fölhívtál az 1063-at. Tehát azért tudni kell, azért rengeteg ijász van Magyarországon, sem a világon, és rengeteg ijász, rengeteg jó ijász van, rengeteg lövés van, rengeteg rekord van, de a Jóisten mégis ezt vette föl. És amúgy valójában az irítséget kelt a belső nyilvánazok között. Most gondolja mindenki, hogy mi az irítség? Az az irítség, hogy látsz egy másik embernek a világával valamit szépet, ami tetszik, de nem tud elérni. És inkább belerugsz. Tehát lefordítva a magyar ijászat, képzelj mondjuk egy jó ijászt, egy világbajnokot, vagy aki mindig lő, nem világbajnok, de mindig lő, és tényleg értékes. És bemegy a húsboltba, és a saját barátja azt mondja, hallottad a mónust? És akkor mit gondol? Miért a mónus? Miért nem én? Tehát érted, itt kijön az önzősége. De én nem a mónus akarok lenni. Én a zászló vívő akarok lenni. A zászló ülő, aki tesz. Legyen mindenki zászló, akkor leszünk erősek. Ha mindenki zászló ülő válik. Ne utálnom, gyere. Mellettem gyere. Tehát mindig azt szoktam mondani, ne akarj ellenem harcolni. Akarj barátként együtt menni az út. Ha ellenem harcolsz, legyőzlek. Tehát még egyszer mondom, nincs ebben a világon, aki világversenyen kiállt ellenem így a kezében, harci távészetben legyőztem volna, nincs ilyen ember a világon. Még egyszer mondom, 1000 méter fölött nincs ember a világon, akkor tud lőni. Ha szereti, ha nem, ha elismeri, ha nem, ez tény. De ezt nem én magamnak köszönhetem, a jó Istennek.
0: Azt mondod, nincs ember a világon. Erre a teljesítményre születni kell, tehát Isten ajándéka, vagy gyakorlat teszi a mestert is?
1: Nem Isten ajándéka, az Isten ajándékát legfeljebb elfogadhatod, ha ő érdemesnek találná. Tehát én nem vagyok jobb, nem vagyok okosabb. Kézügyességem az határtalan, az teljesen biztos, de valójában az a munka, amit belerakok, Tehát amikor a másik...
0: Nagyon napi hány órát?
1: Nagyon, én minden nap ezzel lövök, az 4 órát reggel, 4 órát este, kísérleti régészet közben, íjak készítése, tehát ez a világom. 6-tól 11-ig vagyok fent. 6-tól 11-ig. Tehát amikor mindig ezt csinálod, amikor az életed úgy alakítod, vagy a Jóisten alakította körülted, hogy ahogy mondtam, hazajöttem Amerikából 4480 telefonszámon a telefonomban, 478 nem fogadott volt. Az e-mailt megnéztem, ugye 50 e-mail fért ki, 14 oldalnyi e-mailem volt nem fogadott. Ez mind gratuláció volt. Hogy hazajöttem most 3 nappal előtt, és kiírtam, hogy keresek 100 iskolát. Keresek 30 ezer gyereket, aki szeretné meghallgatni a büszkeséget, a magyar büszkeséget, nem engem, nem rólam szól, a zászlótudatról, a jóról, a büszkeségről.
0: És 5 óra alatt telt ház le.
1: Tehát 5 óra, tudok 30 ezer gyerek.
0: Nagyon szép. Te tartod a sikeres találat rekordját is, 2012-ben Kurultájon, 453 méterről eltaláltál egy 140x140 centiméteres céltáblát. Sas szemed van?
1: Nem kell látni a célt egyáltalán. Ez mind a gyakorlástól, tehát annyit lősz, hogy nap mint nap, hogy annyit lősz, hogy élete részévé válik a lövés, úgy, mint a levegővétel. Tehát ha figyelsz valamire, akkor nem tudod eltalálni. Ha nem figyelsz, hanem már belül tehát az egész mindenet olyan automatikusan történik, mint ahogy veszed a levegőt. Amúgy nagyon egyszerű, mert számolt, hogy hányszor veszel levegőt egy percet. A fél perc külön elkezd el fuldokolni is, mert megzavar, mert odafigyelsz valamire. Tehát ha odafigyelsz valamire, akkor hibázol. Ha életed részével, nem fogsz hibázni.
0: Most beszéljünk az általam is nagyra tisztelt Kassai Lajosról. Hogy kapcsolódik a munkátok? Azt tudom, hogy cédrus anyagú nyilvessződ van. Igaz ez?
1: Igen, sok embernek van a kérdése, úgyhogy Lajostól, amikor emlékszem az első világrekordomat, azt hiszem, hogy akkor pontosan Lajostól kaptam olyan cédrus testeket, amik világelsők voltak, és állam neki.
0: A cédrusfa a legjobb?
1: A cédrusfa az nagyon-nagyon jó, igen, tehát a fák között a legjobb nyilvesszőnek, olyan a rezgése, de ez is 200 éves vagy 500 éves ki kell, hogy vágva legyen, tehát akkor még más fenyők voltak, máshogy éltek, és az nagyon számít. Tehát valójában a rezgés az meghatározó nagyon a nyilvesszőnek. Most Lajos az, tehát ki kell emelni, hogy tehát ténylegesen a magyarság él az íjászattal, ő egy világelső, tehát ő a legenda. Kassai is ilyen így tisztelem, tehát veszélyként kezelem, és tudom, hogy ő a világ első. Tehát amíg, és amúgy nagyon jó kettőnk példája, mikor itt kijelentő módban elmondom, hogy ő sokkal jobb, és ő a vezér, akkor a rengeteg irigy embernek fricskát mutatok, aki mindig magára gondol, de ezt tényleg így gondolom. És nyugodtan meg lehet hallgatni Kassai is, hogy mi erről a véleménye. Tehát mi nagyon fricskát mutatunk a világnak, önzőség van, irítség van, széthúzás van, mi egységet, mi összezárunk. Tehát összezárunk külkeményen. Tehát nem férhet közzénk áruló, nem férhet közzénk olyan gondolatot elvető ember, aki megingatná ezt. Ez ugyanaz, mint a szigitáknak az öröksége volt. A válvávetve, az egymás hátat fordító, vagy például, nem tudom, tudod-e, vagy tudják, nézzük, hogy annak idején már nyilván előzőleg is, de Árpád idejében nagyon jellemző volt, amikor odamentünk egy új, tehát oda ment például a vezér a kíséretével, és akkor fogadta az ott lévő nép, akkor például megkínálta kenyérrel, vagy megkínálta borral is, és előtte megitt a vendéglátó, megitt a pohár bort a tárcáról, megmutatta, hogy megitt, és utána megfordította a poharat, hogy nézd meg, végig megittam. Akkor a kenyeret megszentelt, megette a kenyeret előtt, hogy nem mérgeztelek meg, nem öltelek meg. A keze ügyében nem volt fegyver, tehát hogy békével jött. Tehát annyi jelképet használtak régen, és ennek mind mondani valója volt. Tehát a magyar nyelvről a magyar nyelv azt gondolom, hogy egyedülálló, mert annyi szóból összetett szót alkotunk, és annyi mindent Hát te németül nyilván tudsz, hát lát, hogy mennyivel előrébb való a magyar nyelv. Tehát bármit, mennyi összerakott kis szótagokból, milyen mévesen összetudunk, és szinte minden gondolatnak, minden igének, minden jelzőnek, főnévnek van egy külön összerakható szó szava, ami egyértelművé teszi. Tehát nem kell elgondolkozott, hogy milyen szövegkörnyezetben mit fog jelenteni. És ez csodálatos. De ez, és pont ez az iskolajárás annak a lényege is, hogy minden, ugye az angoloknál és Amerikában is, hogy hú, a Shakespeare, hogy hú, hát 27 ezer szót használ, és tényleg zseniális. Egy átlag ember 3000, 5000, tehát már az öt már nagyon sok, hogy ennyit használ. Shakespeare 27 ezer. És most nem rivalizálás, de kedves hallgatók, tudjátok, hogy egy jókai mor mennyit használt? 45 ezeret. 45 ezeret egy jókai. Shakespeare-nél kétszer többet. Tehát ez nem mindegy. Tehát nekünk és a gyerekeknek is meg kell mutatni, hogy ne menj ki, ha hősöket keresi, ne menj ki a nagy világban, megérkeztél.
0: Itthon vannak a
1: menj ki az utca végére. Nézd meg a városod, vagy a falunak a történetét. Menj ki a határba, nézd meg ott a sírjok, amit most ásnak kifele. Ezek itt harcosok voltak, itt védték ezt a földet, és mi már megmaradtunk. Mi nem úgy beszélünk, mint az angol, hogy Shakespeare nem tudja elolvasni egy angol. Nem. 1100-ból elolvasod, 1000-ből elolvasod, és megértem.
0: Az íj szerelmese vagy. Milyen egy jó íj? Kapható, vagy a saját készítésű az igazi?
1: Tehát nem tud ember az igényennek íjat készíteni.
0: Tehát saját magad készíted.
1: Így van, tehát nyilván saját magam, mert hiszen ebből is élek többek között, hogy a íjakat készítek másoknak is. És mindig úgy akartam, hogy világ első íjakat készítsek, és olyat is adok el. Tehát nem tudok annyi íjat elkészíteni, amit kérnek. Tehát én mindig nem boltos vagyok, nem kereskedő vagyok, hogy van 20 íjam, és akkor vegyek. Nem. Nekem én annak az embernek készítem. Mívesen, nem gyártom, hanem készítem. Ha mondják, hogy gyárs meg ilyet, miről beszélsz? Én készítem. Tehát szentsége van. Én azt szoktam mondani, értsen mindenki, jó az éjjel, mert az életedet bízhatod. Tehát az neked készül. Senki más. Veszély.

0: Hát ezt másképp megkérdezni. Hogy milyen ember vagyok, azt nem tudom. Én azt gondolom, hogy, milyen benyomást szeretnék kelteni, hogy hogyan gondolkozom. Azt gondolom, az írásaim azok elmondják. Tehát nevetséges, most is valaki leír, ez olyan szép, hogy ezt IA érte, vagy érted, vagy ez jó. Tehát most amikor érzelemből beszélsz, akkor őszinte vagy, és szeretek ilyen interjút érzelemből adni, mikor felfokozott állapotban vagyok, mert megérted, hogy ugyanazt fogom mondani, mint amit gondolok, és ugyanazt mondom, amikor leírom, mint amikor hirtelen illatból beszélek. Tehát ugyanazt fogom leírni neked.
1: Most Módus József által kiválasztott zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves József, sikert sikerre halmoztál, és halmozol még ma is. Hogy viszonyul ehhez a család? Mondtad, hogy mindenki íjász.
1: Igen. Tehát, igen. Hát a család, azt gondolom, hogy a család szentsége az első, és meghatározó. És a család boldogsága, vagy annak hiánya, tehát az nem lehet. Tehát nem tudsz úgy bármit teljesíteni, nem tudsz úgy
0: extra lenni.
1: Tehát lehet fájdalomból harcolni. És

0: lehet ilyen egycsatás harcot vívni, hogy akkor itt vége lesz minden. De valójában a családszentség az pótolhatatlan, és a családszentség az rendkívül fontos. Tehát tehát azt meg kell tanítani az embereknek, a gyermekeinek a családszentségét, az apa, anya, a gyerekeknek a szentségét. Mert ez mindig is szent. Tehát ez nem kellett kereszténység, nem kellett politika, nem kellett intézmény, tehát nem kellett templom ahhoz, hogy ezt tudják az emberek. Az egyszerű ember, aki mondjuk fent élt a hegyen, és egy élete során bárhol, ez Amerikától kezdve, vagy a Kárpátok, vagy bárhol, és közösségben alig-alig ment, annak is úgy megvolt, vagy még erősebb volt a családtudata. Amikor van egy közösség, aki hozzászólsz, és a szemedben néz, és meghallgat téged, és tudod, hogy érted akar tenni. Tehát ott van a szeretet a családban, az pótolhatatlan, óriás erőt ad a hitnek, a valósághű hitnek a pillére egy boldog család.
1: Olimpiai sportág az íjászat 1900-as párizsi olimpia óta, majd hosszú szünet után 1972-ben lett része a nyári olimpiának. Kizárólag reflex íjjal versenyeznek, a tradicionális íjat nem használják. Miért?
0: Hát miért? Mert annak idején így hívták meg a
1: forgatókönyvet,
0: a versenyszabályzatot, de inkább kijavítanálak a kérdés, ha úgy kérdeznéd ezt a kérdést, és akkor lenne sokkal nagyobb értéke. Ha megkérdeznéd tőle, hogy tudnék-e nyerni olimpiát, akkor azt mondom, hogy nem. Alkalmatlan vagyok rá.
1: Miért?
0: Mert egy más világ. Tehát ez egy sportvilága.
1: 2018-ban átlőtted a Niagara vizesést. Aztán átlőtted a Vereckei hágót, a Sydney Operaház felett is átlövések volt, sőt, lőtték Kanadából Amerikába is. Melyik volt a legérdekesebb?
0: És akkor még kiegészíteném a listának, lőttem Kolumbiába, átlőttem egy Andok-hegygerincét, egy 300 méteres vízesés volt álltam mögött, átlőttem az Inkák Szentvárosát, a Machu Picchut, átlőttem Alaszkába, átlőttem az Aranyások folyóját, az Aranyfolyót, a Yukon folyót. Tehát nem lehet egyiket a másik fölé helyezni, azt gondolom, mert mindegyiknek meg volt a szentsége. Amikor azt tettem, azt azért tettem, mert úgy gondoltam, hogy ez a legfontosabb. Úgyhogy mindig el akartam menni. Valójában bárhol járok, én nem nézek szét. Engem nem érdekel. Nem érdekel, hogy most a Colorado folyóban ott, vagy Utahban vagyok, vagy Arizonában. Tehát nekem a természet csodája érdekel. Az a ember nélkül csoda, hogy megalkotta azt a valamit. Tehát ha elmegyünk, mondjuk, voltam ki, tehát a világot bejártam, tehát elmentem Pekingbe, mutattak valamit, nem érdekelt. Érdekelt a természet, érdekelt az a csodát, és ezek a földrajzi lövésén valójában a természete vannak építve, hogy elmész egy csodálatos helyre, és ott kilőd a nyilvesződ. És akkor mondjuk mindig nálam van természetesen magyar nász, és akkor látja valaki ott, hogy nézd, ez az őrült, mit csinálj, lőjük, mit akar, és akkor látja ott egy zárt, na nézem már, hogy milyen ország ez, nézd, piros helyző, ön magyar. Ja, magyar, ja, tudod, tehát rólad fogunk beszélni, tehát a magyarokról fogunk beszélni. Tehát ma valójában az a történet, az a sorsom, hogy hírül vinni a magyarok büszkeségét.
1: Te győzöl és győzöl mindenütt, és a győztes jogán minden alkalommal magasba emeled a magyar zászlót. Milyen érzés ez? Földön túli?
0: Igen, tehát mindenki értse jól, hogy elmondok egy isztambul példát. Tehát vadállatmódon harcolsz, fáradt vagy egy idegen környezetben, otthon hazai pályán lőnek a törökök, tudják, hogy fúj a szél azon a területen, mikor várható, hogy megfordul a szél. Nagyon nehéz körülmények között, de szószoros értelmében egy idegen íjásznak, és akkor ott győzöl. És mindig azt szoktam, hogy ugye a győztes mindig utoljára hívják ki. És akkor ugye négyszer nyertem meg például Isztambult, hódító kupát. Most eltúlozva mindenki jól értse, hogy ott van 1000 ember a téren, és akkor ilyen nagy, hatalmas, nagy emberekről is beszélünk többek között, és akkor gondoljátok el, hogy utolsónak kihívva, győztes kihívva, szétnyílik előtted ezer ember, mert mindig leghátul állnak, ezer ember szétnyílik, és két méteres óriások között csak nézel rájuk, és tudod, hogy ha tehetnék, akkor azonnal legyilkolnának. És de nem tehetik, és tudják, hogy megvertem őket. Tehát ennél szebb érzés, hogy büszkén emelted a zászlót. Tehát nem tudok védtelenek ellen, gyengék ellen, nincs ért, nem szeretem a gyengeséget, tehát segítem a gyengéket, nehézsére, de nem jó gyengék ellen harc, nem harcolok Magyarországon. Tehát nem jó úgy, hogy más a felkészültség, én csak ezt csinálom. Tehát én csak az íjak nyilok semmel. Nem jó felkészületlen emberek ellen, mert nem jól esik a győzelem. Tehát mindig a rendkívüli körülmények között, és nekem ez megadja a szentséget. Tehát én életre halálra akarok harcolni.
1: Magyar díjaid, vagy úgy érzed, hogy nem kapod meg itthon a megérdemelt elismerést?
0: Hát most nagyon zavarba hoztam, mert nekem rengeteg elismerésem van. Tehát a Magyar Arany Érdemkeresztől, amit a magyar állam adott, vagy bármelyik olyan kitüntetés, tehát hát túlzás nélkül 25-30 biztosan. Tehát ez a Bocskaitól, a Széchenyitől, azok a rendkívül tehát tényleg olyan eseményeknek a Gránit Oroszlán példakép, tehát bármelyik most hirtelen azért alkalmaztam, mert mindegyikre így hirtelen gondolkoztam, hogy a Prima Primicia megyei, tehát mind amikor kaptad, akkor az volt akkor a legértékesebb. És most rágondolok, tehát nagy a lista, a Wikipedia-n ott van amúgy, nagyon-nagy a lista, és tényleg boldogsággal tekintek rá. Én ebből a szempontból én nem akarok álszentelni, és azt mondom, én nagyon örülök neki. Én olyan vagyok, mint egy gyermek, tudod, ebben azt tekintetben, hogy jó leső érzés, hogy van egy olyan érdekkör, van egy ilyen közösség, aki akkor is ott érdemesnek talált rá. És én erre büszke vagyok.
1: Akkor élsz, ha másokért élsz. Miért?
0: Azt gondolom, hogy az ember egy közösségi lény, és hogy igazán megértse bárki, az a például ma is tudok egy ilyet, hogy értse meg jól, hogy jött egy srác egy motorral, egy nagy motorral, látta, hogy melyik az utcán, itt három utcával van, itt gyalog mentem, leraktam a parkolóba az autót, és megállt a motorra, azt mondja, Farkas úristen, azt mondja, csinálunk egy képet, ahogy mutassa meg a családodnak. Tehát amikor ebbe a kapcsolatunkban semmi érdek nincs. Semmi. Én nem ismerem őt, ő nem ismer. Nem azért
1: számra. Ő ismer.
0: De igen, úgy ismer, de érdek az, hogy nem azért szállt le, hogy adj már nekem egy íjat, mert és akkor...
1: Vagy 1000 forintot.
0: Igen, tehát nem ezért. És, tehát az érdeknél barátság a legértékesebb. És egy ilyen érdek nélkül. Tehát most gondoljam valakinek, hogy mennyire feltöltő az, mennyi energiát ad ez az érdek nélkül barátság. Pláne, hogyha a barátaid is ott annak is látják. Tehát Kurultájon voltak barátaim, akik még sose voltak Kurultájon, és tényleg az történt, és hogy jól tudom érzékelni, és minden hallgató jól fog érzékelni, mi fogadott. Tehát eltúlzva adtam vagy 5000 képet, 5000 fotó. De, és milyen volt a látvány? Most menjünk el gyorsan Amerikába, 1970, mondjuk gondolja mindenki, Elvis Presley kimegy a stadion elé. És megrohanják, és körbe. Na, ez történt a Kurultájon. Tehát ennél nagyobb elégtételt, erőt és
1: elismerés
0: nem tudsz kapni.
1: József, hogy keresik, illetve ki keresi a kilőtt nyílveszőt egy ilyen fontos versenyen? Te és még egy-két delikvens?
0: Igen, tehát valójában mindenki jól értsen, tehát ha legszívesebb azt szeretném, hogyha nem fényképeznék le az íjat, meg a nyílveszőt, mert akik utánam következnek, azok, én rengeteg munkát adtam bele. Nyilván, amivel lövök, az nagyon-nagyon jó szett, nagyon-nagyon jó én nyilvesszük. És bárki, aki fényképezik, az valójában a tudásodból veszel, tudásodból operezél, őrizni kell. És Otthon azért a barátunk tudják, hogy fú, ha bejönnek a műhelybe, azt mondja, inkább nem nézek oda, mert tudom, hogyha titkot látok, akkor meg kell, hogy halljál. Tehát meg kell, hogy halljál, hogyha a titkot elviszel tőlem. Így kell elképzelni.
1: És a versenyeken mondjuk lőttél több mint egy kilométerre, akkor te mész keresni, vagy a bizottság?
0: Nem, mindig a... például ugyan török verseny is. Tehát minden verseny más, de alapvetően Magyarországon és Törökországon is úgy van, hogy kimennek a bírók, és lezárják a... tehát nem engednek ki senkit, kimennek a bírók.
1: Nehogy te arrébb vigyed.
0: Megállapítják a helyezést, és utána engedik ki az embereket. És Amerikában meg... tehát ez óriási távolság, kimenjük autóval, alapvetően autóval, és akkor nyilván tehát a világ legpontosabb, leghitelesebb mérése amerikai Egyesült Államokban. Tehát azért, amikor vannak ilyen versenyek, vagy rendezek versenyt, azért nem írok ki értéket.
1: De nyilván. Hogy lehet ezt megtalálni?
0: Mindig látod, mert 45 fokba áll. Tehát ha szögbe lövöd, 45 fokba szögbe úgy fog állni. Tehát,
1: nincs rajta valami jelzés, ami villog?
0: Nincsen.
1: Nem lehet?
0: Nem kell. Hát az súly, az veszteség megből. Mert cipeltetent kell nyugtalan.
1: Persze. Mi a lehetetlen, és van határa nálad?
0: A lehetetlen... Ma adtam két interjút, és akkor nem ismerem ezt a kategóriát. Tehát nem tudok róla nyilatkozni.
1: Rengeteg világrekordod van. De mi lesz a következő kötelességed?
0: Kötelességem hétvége most, holnap után megyek Bulgáriában, a kötelességem megnyerni ezt a versenyt, és utána pedig a családom és az iskola.
1: Terveit 2026 második felébe, privát és munka, hát a munkát már mondtad.
0: Ez ugyanaz mindig nálam, tehát bármit csinálok, ez mindig vagy az alapítvány, vagy a sajátom, ez mindig a magyarság. Rengeteg be van most osztva az időm, tehát elképesztő forgatókönyv. Tehát például ugye most Bulgária héten, jövő héten el kéne menni a történelmi IASZ országos bajnokságra szombaton, az 26-án van, 25-én még a Magyarság kutatóban a kutatók éjszakája lesz, ott kéne egy előadást tartani, másnap magyar bajnokságban egy barátomnál, a Nyíregyes pályánál, Hunyító Mégnél, utána még aznap Irak-Szemcsére, Balaton partján kell 2 órától előadást tartanom. Tehát, vagy mondhatom a szombatot, reggel el kell mennem Budakalászra, a Hullóvölgybe, egy IASZ családok közé. Reggel 1 órakor a Batthyány térnél a Dunán volt egy hajó, ott kellett egy előadást tartani 1 órakor, 5 órakor ugyanaz nap Tihanyba kellett lőnöm, előadást tartom egy rezidenciáció konferencián, utána még egy tagot kell lőnöm, ott nem olyan messze. Tehát ezt a Jóisten generálja.
1: Ennyi sok munka mellett gondolsz az egészségre is? Egészséges étkezés, alvás?
0: Persze, tehát valójában, tehát ha látszik, hanem én minden nap 1 kiló kenyeret megeszek, este 11-kor kolbász, szalonna, úgy, amit nagyapám csinálta. Meg egy 1/2 kiló kenyér este, biztosan. Úgyhogy
1: és egy kis napsz, vagy bor?
0: Nem szoktam magukat, nem iszok semmit. Néha jól esik egy vörös bor, egy nagyon pici, de úgy mondom, hogy szerintem egy évben, egy fél üveggel iszok meg egy évben. Tehát apám az ivott, meg itt helyettem, de valahogy így természetes módon védekezek el.
1: Ha elérsz egy virágrekordot, mi zajlik a lelkedbe? Eufóriás öröm, és számottevés, győzelem, és rögtön egy űr is benned, és koncentrálsz már a következő győzelemre, mert amit elértünk, az szép, de az a fontos, amit még nem, nem?
0: Például mostanit, hogy óriási boldogság volt a világrekordot megölni, és mindig azt szoktam mondani, amikor harcolsz, tehát amikor lövés, amikor harcolsz, akkor nem nézel körbe, hogy ki van veled, ki harcolt veled, tehát majd este majd szétnézel, És igen, akkor tehát óriási boldogság volt, Fábián Attila barátommal voltunk. Egy hétig nem ettünk. Ugye hát Amerika nagyon drága, de tényleg, tehát egy embernek most is másfél millió forint volt az út, 400 000 autóbéles, 300 000 szállás, volt minden.
1: Ez sok, mind a te pénzedből megy?
0: Nagyon. Van egy alapítványom, minden lövéseket bemutatónak a pénzét behoztam, állami támogatást kértem és kaptam, tehát egy nagyon jó működő alapítványom van, nagyon-nagyon erős alapítvány. Mindig azt akartam, hogy ha valamit csinálsz, is gyenge vagy, tehát van egy közösség. Például elmondok egy névnök, egyszer fő volt egy ember, és mondta, hogy egy alapítványa van, nagyon sok embert, meg minden segít, és kérdezem, hogy és te erős vagy? Azt mondta, hogy nagyon gyenge. És mondta, hogy nem tudja megtankolni az autóját, minden. És akkor nyilván nem bántottam meg, nagyon sajnáltam, de tudtam azt, hogy, és ezt értse mindenki jól, tehát gyengeként harcolni lehetetlen. Gyengeként harcolni, meg tudsz ülni egy csatát. De gyengeként harcolni tudsz hős lenni. De egy közösséget továbbvinni a nehézségeken, erősnek kell lenni. Tehát ez olyan, mint mikor régen, hogyha volt egy étel, akkor ma ugye azt csináljuk, hogy a gyerekeket etetjük, hogy a gyereknek legyen jó. De a harcban a férfi, tehát aki harcolt, az felesége adott a gyerekének meg magának, de alapvetően oda tolt, hogy nézd meg, itt van, hogy egyél, hogy te leszel a zászlóvő, te leszel a harcos, te fogsz meghalni, értünk. Tehát odafigyeld mindenki, ebbe is ugyanígy oda kell figyelni azonnal.
1: Egy világrekord nem akkor, ott a versenyen születik, egy világrekord elérését végig kell harcolni, írod. Ez nagyon szép, ez a mondás. De mi a te árszpoétikád, hitvallásod? Nekem élni és élni hagyni.
0: Igen, az teljesen nem mond, tehát elfogadható az is. Valójában nem, soha életemben nem akartam mást, hanem, hogy mondtam, az a gyerek, aki olvasta Gárdonyit, hogy valami ő is mit tehet majd. És akkor a gazdasági világ nyilván elvitte a figyelmedet arról, hogy a zászlótudat az más világ volt, de örülök annak, hogy a Jóisten felkapcsolta azt a kapcsolat nekem, hogy van feladatom. Én azt szeretném, hogy az politika, azt tudom mondani, hogy mindig úgy szeretnék harcolni, hogy akik ismernek, azt tudják, hogy a jóért, a büszkeségért, az országért teszem. És azok az emberek, akik ismernek, tudják azt, hogy bármi áron, akár az életem árán is, nagy örömmel, bármikor kész lennék meghalni a zászlóját. Nem csak azért, hogy gyakorlatban, példamutatással megmutassam, hogy igenis van ilyen a világon.
1: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Mónus Józsefnek, ennek a nagyon csinos fiatalembernek ezt a szép beszélgetést, és ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben a Rádió Hullámhosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
0: Köszönöm szépen, Isten áldjon magyarok, Isten áldjon mindenkit a világon.
1: Tehát Mónus József és Tucsányi Éva.
2: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, megjelentek a dízel támogatás részletszabályai. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban, mondta Magyar Péter kormányfő pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke átnyújtotta a szakszervezet bértábla javaslatát és azon pontok jegyzékét, amelyekről szeretnének tárgyalni a béremelésen kívül. Magyar Péter egyeztetésre invitálta a szakszervezeti képviselőket, akik, bár megköszönték a meghívást, egy későbbi időpontot javasoltak. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva azt mondta, a kormány felelőssége sokrétű. Közölte, totálisan összeomlott és kivéreztetett költségvetés vettek át, amelynek átalakításánál kell dönteni arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő. Budapesten lassul a drágulás, vidéken pedig tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő cég adatai szerint a vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alkú is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. A főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenést is mértek. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is két számjegyű ütemben emelkednek az ingatlan árak. A friss kormányrendelet alapján csak a januárban már bejegyzett autósok kapják meg azonnal a dízel támogatást. Az idén járművet vásárlóknak október végéig kell várniuk a pénzre. Szeptember 30-án kezdi el utalni a Magyar Államkincstár a dízel autósoknak szánt havi 5000 forintos állami támogatást, miután a magyar közlönyben megjelentek a pontos részletszabályok. A pénzt 4 részletben folyósítják év végéig. A második utalás október 30-án, a harmadik november 13-án, az utolsó negyedik pedig december 7-én érkezik. A legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautók üzemben tartói ügy összesen 20 000 forintot kapnak. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A háromnapos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogy hogyan segíthetik a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlatban. Általában több órás napsütésre lehet számítani, felhő átvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám. Új korszak. Új név. Új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátorai Újhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Reklámot hallottak.

Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a Facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.

0: Miután elkezdődött az új tanév, ma szó lesz a tanuló biztosításokról. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Szerintem nem árt átvenni a legfontosabb tudnivalókat, hogy ne akkor kelljen kapkodni, amikor már sajnos beütött a baj. Vajon milyen fajtái vannak? Sokan egyébként úgy gondolják, hogy miután automatikusan jár a gyerekeknek az állam által biztosított balesetbiztosítás, nincs is ezzel dolguk. Hát, ez nem egészen így van, ezért ma átvesszük a lehetőségeket. Aztán egyre többet vásárolunk az online térben, de ezzel arányban sajnos dinamikusan nő a fogyasztókkal szembeni, hogy is mondjam, csibészségek aránya. Többször beszámoltunk már ebben a műsorban is arról, hogy a versenyhivatal is különös figyelmet szentel ezeknek. Én azt mondom, hogy szerencsére. Bár már eddig is több milliárd büntetést fizettek ki a fülön csípett webshopok, nagyon úgy néz ki, hogy még közel sem járunk a végén. Lehet, hogy ez még mindig kevés számukra. A következő témánk sajnos kevesen ismerik a pontos szabályokat a közüzemi számlákkal kapcsolatosan. Csak akkor lesznek tisztában ezzel, amikor már a nyakukon a nagy baj. Ma végigvesszük, hogy például mi van akkor, ha nem kapunk számlát. Örüljünk, hogy megúsztuk? Vagy addig járjunk a szolgáltató nyakára, amíg nem küldi el, mert különben még mi fázhatunk rá? Lehet, hogy így van, ma ezt is megfejtjük. Mint hogy ki ne szeretné a giroszt, vagy éppen a különböző távol-keleti ételeket. És ugyan ki ne szeretne olyan helyen enni, ahol a legalapvetőbb higiéniai követelmények sincsenek meg. Nemzetközi konyhák üzemeltetőinél tartott ellenőrzéseket a fogyasztóvédelmi hatóság nem véletlenül. Tavaly már egyszer megtették, s a lesújtó eredmények miatt idén is ellenőriztek. Előjáróban csak annyit, hogy hát nem sokkal jobb a helyzet. Azért nem ártana, még mielőtt betérünk egy ilyen helyre, legalább körülnéznénk kívülről. Szerintem sok mindent elárulhat. Az idei brutális nyáron már akinek megengedik a körülményei, eldöntötték, hogy kutat furatnak. De a tapasztalat azt mutatja, hogy a többségüknek fogalma sincs arról, hogy egyáltalán szabad-e és hogyan. Akinek ilyen szándékai vannak, érdemes lesz mindenképpen a mai műsort hallgatni, mert sorra vesszük a kútfúrás szabályait is. Rengeteg a témánk, itt vannak a szakértők, úgyhogy már is belekezdünk. Nemzetközi konyhákat is ellenőrzött nyáron a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, és hogyha jól emlékszem, tavaly is megtették, és nem véletlenül, de idehozhatnám azt is, hogy idén tulajdonképpen én nem is emlékszem, hogy itt a kétszeres hőkupola meg az iszonyat meleg kapcsán lett volna nagyon komoly ételmérgezési ügy. Valahogy ezt megúsztuk, de azért... Hát szerintem volt mit ellenőrizni. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke van itt, aki fölkészült ebből. Szia!
1: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Tavaly kezdtétek ugye ezek a tehát külföldiek, nekem ezek a távol-keleti, a giroszos is, az ilyen mindenféle kínai, mi kínainak hívjuk. Uh-huh. Tehát, hogy ezek a különböző nem magyar konyhák, amiket vizsgáltatok, rengeteg van belőle, merre vizsgáltatok, és miért?
1: Hát elképesztően népszerűek ezek a konyhák természetesen.
0: Igen,
1: mind az ízük alapján, mind az áruk alapján, ami nem biztos, hogy sokszor kedvező a minőség és az ár szempontjából. Ez mindenfajta vizsgálat egyébként, döneres, kebabos, ázsiai, giroszos, távol-keleti, közel-keleti, és pont azért vizsgáljuk idén, koncentráltam, mert tavaly voltak részvizsgálataink.
0: Igen, emlékszem.
1: Pokoli rossz eredmények születtek. Rendkívül rossz eredmények születtek.
0: Higiéniai szempontból főleg,
1: higiéniai
0: gondolom.
1: És élelmiszerbiztonsági szempontból. Csak nem... egy példát hadd mondjak el, hogy az idő engedi.
0: Abszolút.
1: Kollégák kimentek két déli pályaudvar Budapesthez közeli távol-keleti étterembe. Egyébként rendkívül népszerűek. Rendkívül rossz higiéniai problémákat találtak, tényleg pókháló, zsírosodás, lerakódás, az ablak nem nyílt, nem ott pont állatot nem találtak, nem nyílt ki az ablak, mert már annyira a zsírtól ragadt, nem volt szennyvízelvezetés, nem volt melegvizes mosogatás, nem volt mosogatószer se, tehát hideg vízről leöblítették a szivacsal tányért. bezárták azonnal ezt a két helyet a kollégák, nem is tehettek más, tehát ez olyan szintű higiéniai probléma, hogy már a fogyasztók egészségét károsíthatnak.
0: És akkor mi van, kizavarják azt, aki ott vásárolnak, azt mondják, hogy mennyi nem...
1: Sajnos így van. Így van. Visszajöttek a kollégák, a szomszéd utcában dolgozunk, tehát negyed óra alatt visszajöttek, leültek, és jött a telefon, hogy de hát kinyitott a bolt, vagyis a vendéglátóhely. Visszamentek, mind a kettő kinyitott, és kérdezték, hogy ez hogy gondolta? Közölte, hogy ő nem magyar, tehát rá a magyar szabályok nem vonatkoznak, és amúgy is mit képzel a hatóság. Ez teljesen sokkolódtak, ahogy ti is a kollégáim. Akkor már úgy zárták le, hogy pecséttel, tehát rendőrség segítségével, mert nyilván ez nem
0: valósítható. De hát magyar engedéllyel rendelkezett, mi az, teljesen, hogy ő nem magyar?
1: Teljesen egyértelmű, tehát így próbálták rá. Az egyik helyen az üzemeltető később érkezett, és közölte, hogy a felesége nem tud rendesen magyarul, és ezért nem értette, hogy mit kell csinálni. A másik helyen volt ez a kifogás, nyilvánvaló ez sem megfelelő. Bezártuk ezt a helyet. Két hét múlva kimentünk ellenőrizni, mert jelezték, hogy megoldódott a probléma. Kifestettek, úgy átalakítottak, hogy ajtókat alakítottak át, ablakokat, új ablakcsere volt, nyilászáró csere.
0: Szennyvíz.
1: Szennyvízet elvezetésbe vezették, meleg víz volt, mosogatószer, tehát meg tudták oldani ezt a problémát, és egyébként ugyanezt tapasztaltuk, amikor ősszel a giroszosoknál is ellenőriztünk, ott is nagyon sok giroszos helyet be kellett zárni, pont ilyen higiéniai problémák miatt. Meg tudták oldani az üzemeltetők viszonylag gyorsan, viszonylag egyszerűen. Ezek nem olyan iszonyatosan bonyolult szabályok egyébként.
0: De viszont elég sok pénzbe kerülnek, nyilván eddig megspórolták, de ez azért rossz májom, de hát ez a tény.
1: Hát igen, ez ilyen orosz rulett egyébként, igen. Hogy akkor most tényleg megtörténik-e baj, vagy nem. És ami nagyon érdekes e körben, én nagyon sokat beszélek, már lehet, hogy unalom szintig a fogyasztói tudatosságról. Amikor ismételten mentünk ellenőrzésre, és kijött velünk egy televíziós csatorna, akkor ők megkérdezgettek ott vásárló embereket, hogy miért járnak ide, és közölték, hogy hát ők pontosan látták a pókhálót, pontosan látták a zsírerakódást, meg hogy kosz van, meg
0: finom,
1: minden,
0: mi?
1: De finom és olcsó. Aha. És ezért inkább bevállalják.
0: Tudom, melyikről van szó az egyiket konkrétan.
1: De ez nem erről szól, hogy finom meg olcsó, mert tényleg ez ilyen orosz rulett. Szerencséjük volt, hogy nem volt ételmérgezés, és az nem csak annyi, hogy mondjuk a mellékhelységben töltünk pár órát, hanem annál sokkal súlyosabb következménye is lehet.
0: Idén is meglátogattátok őket? Ha már olyan közel van.
1: Őket is meglátogattuk, ott minden rendben volt. Ezek a vizsgálatok még folyamatosak, tehát az idei eredmények nagyjából hasonlókat látunk egyébként. A higiéni probléma az nagyon problematikus. Említetted, hőkupola volt azért nem is egyszer, tehát az ételek kezelése ilyenkor aztán végképp problematikus lehet.
0: De még otthon is, hát nem,
1: persze.
0: Hogy egy étteremben.
1: És a hűtési lánca sohasem szakadhat meg ilyen esetben.
0: Ilyenkor azt is megnézitek, hogy nyomon követhető-e az élelmiszer eredete?
1: Pontosan, és ha ezt nem tudja igazolni a kereskedő, már pedig sokszor nem tudja, akkor a forgalomból ki kell azt vonni. És ez nagyon sokszor problémát okoz, nem csak vendéglátóhelyeken, de például az utcai dinnyárusoknál, szamócárusoknál, korábbi adások beszéltünk. Ha ezt nem tudja igazolni, ki kell vonni egyszerűen a forgalomból, mert nem tudjuk, hogy honnan származik. Nem tudjuk, hogy hogyan kezelte, nem tudjuk, hogy mivel van kezelve, hogy a hűtési lánc előtt esetben megszakadt-e, és ha bármi probléma felmerül, utána még csak vissza se tudjuk követni, hogy honnan szerezte azt a terméket. Muszáj.
0: Gondolom a déli pályaudvar környékén kívül még azért szélesebb körbe is voltatok, például a Perem kerületekben is rengeteg ilyen hely van. Nyilván azért is, mert olcsóbb a bérleti díj is. Hát én láttam ott is egy-két csodát.
1: Mi is, a peremkerületekben is, és nem is csak a fővárosban. Ez nagyon fontos, hogy ezek a vizsgálatok országosak. Tehát a megyeszékhelyeken ott vagyunk, kisebb városokban
0: Balaton.
1: Is egyébként. A Balaton az abszolút fókusz mindenfajta szempontból, tehát ott mind a kormányhivatali kollégák, mind az NKFH-s kollégák végigjárták tulajdonképpen a Balatonpartot, és még most is ott vannak, mert ezek a vizsgálatok, mondom, folyamatosak. Úgyhogy tényleg az a célunk, hogy országosan lefedjük ezeket az esetet.
0: Azt mondtad, hogy tavaly egyszerűen szégyenletes eredmény volt, idén valamit javult, tehát mondja, ez a kettő már jobb, de...
1: Valamit javult. Érdekes módon, ahol vizsgálatokat folytattunk, és ugye említettem, hogy ismételten is folytatjuk, igen. És nem csak akkor, amikor orvosi a problémát, hanem idén is kimentünk, ott már rendben volt minden. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból talán a legfontosabb a hatósági fellépés. Az üzemeltetők ilyenkor már megértik, hogy nekik be kell tartani a szabályokat, bár nem csak emiatt kell betartani, nem az eljárás miatt, hanem nyilván a fogyasztók biztonsága miatt. Meg egyébként, ha elégedett a fogyasztó, akkor fog legközelebb visszamenni ugyanarra a helyre, és nem csak azért, mert finom, hanem mert mondjuk nem okoz fokozott hasmenést.
0: De nekem valahogy az az érzésem, hogy minket egy kicsit balkáninak tekintenek, főleg ezek a távol-keletiek, mert hogy ha elmész egy kicsit nyugatabbra, már nem ugyanezt tapasztalat, ha bemész egy ilyen boltba, és egy giroszt akarsz venni, vagy egy mit tudom én, milyen édes savanyú levest a kínainál, szóval valahol ez sajnos... Ezt ti is tapasztaljátok?
1: Hát vagy? Nyugati ellenőrzési tapasztalatokról nem tudok úgy nyilatkozni.
0: Nem kaptok ez Európai Unión belül
1: ilyen szempontból
0: ilyeneket?
1: Nem, nincsenek adataink. Azt azért mi is látjuk, hogy igen, amit említettem az esetet, hogy nem vagyunk magyarok, ezért ránk nem vonatkoznak a magyar jogszabályok. Tehát ezt azért többször hallottuk, hogy ehhez hasonló hozzáállást azért tapasztalunk. Ez semmiképpen sem jó. És ez
0: meg a másik, amit mondtál, hogy kell ehhez a vevő is, hogy az se háborodik fel, hanem azért, mert olcsó, inkább elnézés, nem gondolkodik azon, hogy lehet, hogy holnap kórházba kerül. Hát, szóval a mi tudatosságunknak is egy kicsit
1: változik. Hát abszolút, változik. És amikor bemegyünk egy ilyen helyre, akkor ne csak az árat nézzük meg, hogy meg milyen jól néz ki a szecsuáni csirke, hanem például az is, hogy mondjuk koszos-e a ruhája a felszolgálónak, vagy milyen a körme például, vagy van-e sapka rajta adott esetben, vagy ha belátunk a konyhába, mert azért ez előfordul, hogy gyakran belátunk, ott nincs-e kosz adott esetben, vagy hogyha piszkos a tálca, meg a tányér a legközebb, oda ne nagyon menjünk, mert az valószínűleg úgy is kezelik az ételeket is.
0: De jó, hogy fogyókúrázom, elment az étvágyam, az biztos, viszont az jutott eszembe, és most ugorjunk egyet, hogy a szigeten is minden évben ott vagytok, ugyanott nem a szecsuáni csirkét nézitek, más néztek, ugye tudjuk, hogy a sziget méreg drága, most idén egyébként, ahogy hallottam, még bukta is van, tehát olyan nagyon nem ment, rengeteg magyar volt, nyilván a külföldiekből lehet zsírosan keresni, de azért a szigeten mennyire van rend, ha már valaki aranyárba vásárol egy pohár üdítőt?
1: Hál' Istenet, az esetek többségében rend van.
0: Na, hogy ott is vizsgálódtatok,
1: így van.
0: Idén
1: fontos,
0: is.
1: Hogy élelmiszerbiztonsági, higiénia és fogyasztóvédelmi szempontból. Az a kedvező dolog, mondjuk egy Sziget Fesztiválnál, hogy pontosan lehet tudni előre, hogy kik az üzemeltetők. Mi ezt megkapjuk nyilván a szervezőktől, és mi már előre felvesszük velük a kapcsolatot. Már előre küldünk szóróanyagokat, hogy így kell kezelni az ételt a melegben, így kell a húst kezelni, így kell a nem tudom mit, az
0: semmi
1: árakat.
0: Problémát nem találtatok.
1: Ez nem így van, tehát ez erős túlzás lenne, hogy semmi. Nagyon alacsony volt a kifogásolási arány, inkább tájékoztatás, például allergénekről való tájékoztatás, aha, olyanokkal merült fel probléma, és nagyon minimális volt, amikor a nyomon követhetőség. Tehát kb. 120 helyet vizsgáltunk meg egyébként a Sziget Fesztivált, és 2 vagy 3 esetben volt, amikor bizonyos tétel, tehát ott se az összes tétel, bizonyos tételnél nem tudta ezt igazolni, azt nyilván utána már nem árusíthatta, de ez elenyésző szám volt.
0: Gondolom a Szigetet jövőre, és meg minden évben vizsgálni fogjátok, és ezeket a távol-keleti konyhákat, ezek valahogy nekem az az érzés, hogy addig kell csinálni, míg mindenhova el nem juttok, és akkor egyszer csak rend lesz, vagy naív vagyok?
1: Sajnos ez nem vagy naív, sajnos azt gondolom, hogy ez a valóság. Nyilván az ellenőrzési tapasztalatok alapján derül ki, hogy majd jövőre mit ellenőrzünk, de ez látható, hogy ez jövőre is ott kell, hogy fókuszban legyen.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.
0: Megosztottad velük.
2: Facsipesz.
0: Hiába több milliárd kifizetett büntetés, hiába az, hogy tudják, hogy a versenyhivatal vigyázó szeme ott van félszemmel a webshopokon, még mindig folyamatosan van mit keresni ebben a területben is. Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője itt van már a stúdióban, és tőle fogom megkérdezni, hogy miért nem csitul ez a terület. Szia!
3: Szia, és köszöntöm a hallgatókat. Hát azért talán nincsen hiába a munkánk.
0: Nem mondtam, hogy hiába, csak
3: arra, hogy ne legyen hiába. Hát általános tendencia az, hogy egyre többen vásárolunk az online térben. Ugye erről nagyon sokszor beszéltünk már ebben a műsorban.
0: Tudod,
3: is.
0: A COVID volt az áttörés szerintem.
3: Én is azt gondolom, hogy a COVID volt, én is akkor szoktam rá egyébként én az is. Online vásárlásra. Megmondom őszintén, én személyesen jóckodtam tőle évekig, a feleségem már gyakorta vásárolt az interneten, és érkeztek rendszeresen különböző futárszolgálatok hozzánk. Én az a típus voltam, aki szerettem személyesen megnézni ezt a terméket, felpróbálni azt a pólót, mindig aggódtam, hogy nem olyan lesz. Voltak akár rossz tapasztalataim is, de valóban a COVID volt az időszak, amikor erre nagyon rászoktam.
0: Hát a kényszer vitt rá minket inkább.
3: Tavaly évvégén készült felmérés szerint a magyar elkereskedelmi piac folyamatosan bővül az elmúlt években. 2025 végére meghaladta a 2100 milliárd forintot.
0: Fölfoghatatlan.
3: Az a pénz, amit elköltöttek a magyarok az online térben.
0: Szerintem ez a ez egy jelentős rész ellen átfordítanánk a magyar költségvetésnek.
3: Hát ez már látható, szóval szoktam mondani, szabad szemmel is látható azért költségvetési szinten is ez a 2100 milliárd forint, és ennek egyre nagyobb része különböző külföldi piactereken csapódik le. Azért ezeknek a nagy globális platformoknak a vizsgálatára a gazdasági versenyhivatal is nagy figyelmet fordít.
0: De hogy egy külföldi piacteret ugyanúgy tud vizsgálni egy magyar gazdasági versenyhivatal? Mert hogy Magyarországon is jelen vannak, tehát ugyanolyan jogkörei vannak, mint mondjuk egy holland ilyen nagy cégnek, nem csak Hollandiában. Azért kérdezem, mert a nemzeti bankoknál úgy van, hogy ugye mindig a nemzetbankja tudja igazából vizsgálni.
3: Ugye a gazdasági versenyhivatal minden olyan céget tud vizsgálni, amivel a magyar fogyasztók kapcsolatba kerülnek, találkoznak, vagy valamilyen módon a magyar piacon megjelenik. Ugye ha már holland céget említettél, hogy a GVA sokszor eljárt a Booking-gal szemben például.
0: Az említettem.
3: Ami már egyébként holland gyökerű, de már egyébként amerikai tulajdonú cég. Sokszor van most is eljárásunk folyamatban, például a TikTokkal szemben, egy utóvizsgálatot indítottunk nem régen, ami ugye Európában, Dublinban, Írországban van bejegyezve. Ilyenkor természetesen mindig azokkal az általunk elérhető, általában Európában bejegyzett leánycégekkel veszük fel a kapcsolatot, amelyek a magyarországi szolgáltatást biztosítják ezeknél a cégeknek az esetében. És ugye sokszor beszéltünk arról, hogy amikor online vásárolunk, akkor nagyon nézzük meg, hogy hol költjük el a pénzünket. És azt már szerintem sokan megtanulták, hogy ilyen kisebb, nehez, ismeretlenebb webshopokban talán már egyre kevesebben vásárolnak, mivel azt mondtuk, hogyha nincs magyar ügyfélszolgálat, nincs elérhetőség, különböző ilyen kockázatok merülnek fel, akkor ne vásároljunk ilyen újdonságnak tűnő webshopokban. Ezért egyre többen, ezért nagy webshopokban vásárolunk, vagy nagy platformok. Vásárolunk, ilyen az Aboutu, ilyen a Temu, ilyen az Emag, amiről azt gondoljuk, hogy hát ez biztonságos, ez egy nagy cég, itt biztos nem érhet minket semmilyen baj, és hát az általános vizsgálati tapasztalataink szerint ez korán sincs így, hiszen ezek a cégek, ezek nagyon gyakran elkövetnek a magyar fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat.
0: Például a Temura emlékszem, hogy néhány hónap ezelőtt megbeszéltük, hogy jól megcsaptátok, nagyon nagyot büntettetek, és hogy a fogyasztóknak is vissza kell adni pénzt. Hozzáteszem, én is érdekelt vagyok, hozzáteszem, szeptemberben is semmi értesítést nem kaptam. Tehát a kérdés arra vonatkozik, hogy utóvizsgálat lesz-e ez ügyben, hogy ők megtettek mindent.
3: Lesz minden. A Temu befizette a közel 500 millió forintot a magyar központi költségvetésbe, tehát ez már beérkezett a magyaroknál van ez a pénz. Uh-huh. Ez már különböző közkiadásokra fordíthatja Magyarország. Illetve megkezdte a Temu a fogyasztók kompenzálását. Egyébként érdekes dolog, mert én is személyesen ebben érintett vagyok. Én visszakaptam a 2000 forintot a Temutól már, tehát megérkezett ez a pénz hozzánk.
0: Viszont, bocsáss meg, viszont nekünk írtak a facsipesz2025@gmail.com-ra, azt írta egy hallgató, hogy kapott a Temutól egy értesítést, és szerencsére egyébként, hogy már itt van Binder István is, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője, és azt írta a hallgató, én még nem kaptam, ezért nem tudom, hogy adjam meg a bankszámlaszámom, és ő nem meri megadni. Így volt, Bálint, meg kellett adnod a bankszámlaszámot.
3: Valóban, mi ki is adtunk egy sajtóközleményt, minket is kerestek meg fogyasztók, hogy azt gondolják, hogy adathalász e-mail-el van dolgok, amikor a Temutól kaptak e-mailt. Itt igazából csak a nevet kell megadni, és úgynevezett IBAN számlaszámot kell megadni. Én úgy gondolom, hogy ezzel önmagában nem lehet visszaélni, hogyha valaki ezt megadja.
2: Köszöntök mindenkit, szervusztok. Önmagában a bankszámlaszám megadása az nem alkalmas arra, hogy kibercsalás legyen. Ugye IBAN az a nemzetközi lefordítása a hazai bankszámlaszámunknak. Önmagában ezzel, hogyha egyéb azonosítókat nem adunk meg, és ne is adjunk meg, avval nem lehet gond, tehát nyugodtan
0: ez
2: megadható,
0: volt.
2: Igen.
0: Uh-huh. Ez nagyon fontos volt, mert...
3: És nem... más adatot nem kértettem, hogy egyébként csak a nevet és a
0: nevedet és a bankszámlaszámot.
3: Hogy milyen számlaszámra kéri vissza az ügyfél azt a visszatérítést, amit a gazdasági versenyhivatal eljárásának eredményeként kapnak vissza a magyar fogyasztók.
0: És mennyi időt adnak erre? Tehát mondjuk 2 hónapot ülök ezen és gondolkozom, és most hallottam meg, hogy azt mondtátok, hogy szabad, akkor még ez aktuális?
3: Ugye megadott időszak van, amikor a fogyasztók, akik érintettek ebben, akik a Temun vásároltak, tehát azok kapnak vissza egyébként összességében 882 millió forintot fizet vissza.
0: De ez 2000 forint fejenként.
3: 2000 forintot fogyasztónként fizet vissza. Minden olyan fogyasztónak, aki 2023 november és 2024 szeptemberek között vásárolt legalább egyszer a Temuról. Hogyha valaki csak nem tudom, 100 forint értékben vásárolt, akkor is visszakapja a 2000 forintot. Viszont ha valaki többször is vásárolt, akkor egyszer 2000 forintot kap vissza. Erre egyébként egy nagyon nagyon átfogó vállaláscsomagot tett a Temu, tehát nem csak a visszatérítést, hanem különböző módosításokat is végrehajt a kereskedelmi kommunikációjában. Erre összességében egy éve van ezt végrehajtani. Ugye a gazdasági versenyhivatal magát az eljárást az 2026. április végén zárta le.
0: Akkoriban beszéltünk is.
3: És amikor, és azt jelentenie kell ennek végrehajtását a gazdasági versenyhivatal felé, a visszatérítésnek legalább el kell érnie a 882 millió forintot, amit kifizett a magyar fogyasztóknak.
0: Ezt igazolnia kell.
3: Ez igazolnia kell természetesen, ez könnyen igazolható, ellenőrizhető, amennyiben ez alatta marad az összeg, akkor a különbözetet be kell fizetnie bírság formájában a magyar központi költségvetésbe. Tehát összességében a gazdasági versenyhivatal eljárásának eredményeként mindegy 1,3 milliárd forinthoz jutnak hozzá a magyarok.
0: De az, hogy visszakapunk mi fogyasztók, azért ez itt unikumnak számít, mert tudom, hogy az About You-t is megbüntettétek, meg másokat is, de azok nem tudom,
3: vissza... Az About You is fizetett vissza. Fizetett? Összességében ugye ez a gazdasági versenyhivatalnak egy újfajta stratégiája, amit 2020 után kezdett el alkalmazni.
0: De ez azért fogékonyabbak vagyunk így akkor mi fogyasztók, tehát jó hát, ötlet, mert nem a 2000 forint, hanem az, hogy eljut az agyamig, hogy ez a cég ez szemműködött szabályosan, és eldöntöm, hogy kockázatot vállalok-e, vagy éppen bizalmat kelt bennem, mert visszautalja.
3: Igen, egyrészt azt gondoljuk, hogy a fogyasztók is talán fogékonyabbak az ügyek iránt, illetve a GVH versenytanácsának van egy új stratégiája, amely a bírságok kiszabása mellett, vagy helyett nagy hangsúlyt helyez, úgynevezett közvetlen fogyasztói kompenzációra, amikor végre a fogyasztók közvetlenül kapnak vissza összeget. Azok a fogyasztók, akik valamilyen módon elszenvedték ezeket a jogsértéseket vagy megtévesztéseket, és 2020 óta az ilyen eljárások keretében több mint 10 milliárd forintot kaptak vissza a magyar fogyasztók a gazdasági valahogy versenyhivatalnak köszönhetően.
0: Valahogy ez nem került be ugye a köztudatba, a Temu az nagyon bekerült. De akkor beszélgessünk még arról, amiért igazából megkértelek, hogy fáradj ide be, csak elkalandoztunk, de szerintem erről is fontos volt beszélni. Tehát a webshopok nál még mindig rengeteg szabálytalanságot találtok, illetve folyamatosan vizsgálódtok, ugye?
3: Folyamatosan vizsgáljuk ezeket a nagy platformokat, hogy azért ezeket vizsgáljuk, mert ezeket nagyon sokan használják. És a gazdasági versenyhivatalnak az is a szándéka, hogy olyan eljárásokat folytassunk, amikor nagyon sok fogyasztó érintett egy eljárásban, tehát sokaknak tudunk segíteni, illetve ilyenkor nagyobb is a várható bírságnak a mértéke, amit kiszabunk, hiszen nagy árbevétellel rendelkeznek ezek a cégek. Kétféle megtévesztési gyakorlat létezik, az egyik az árfeltüntetés. Még mindig sok probléma még van, mindig, amikor ilyen többszörösen áthúzott árakat látunk, az akció valójában nem is létezik, ne dőljünk be, nincs 95%-os árengedmény, ilyen nem létezik, a Temun sem létezett, ezt az eljárásunk is alátámasztotta, tehát ilyen akciók egyáltalán nem léteznek, a másik pedig ez a folyamatos pszichés nyomás gyakorlás,
0: amikor ami alapján fölugrik, hogy már három üzenetek, darab
3: már
0: van,
3: csak hárman nézik, éppen már csak két darab van abból, és különböző ilyen nagyon-nagyon visszaszámláló órák indulnak el, és amikor a visszaszámláló óra azt mutatja, hogy már csak 6 óra van hátra. Én meg is néztem az egyik ilyen nagy platformnak a felületét. Lejárt az idő, utolsó másodperc, és utána újraindult ugyanez az óra. Tehát ezekre vadásznak a kollégáim az ilyen gyakorlatokra, és ezek a cégek ezek nagyon sokszor beleesnek ebbe a hibákba. És ennek keretében a nagy platformokkal szemben a GVH a több mint 10 milliárd forint visszaszerzett közvetlen kompenzáció mellett milliárdos nagyságrendű bírságokat is kiszabott, amik minden esetben beérkeznek a magyar központi költségvetésbe. Mindig hangsúlyozom, ez nem a GVH pénze, nem mi kapjuk, nem mi visszük haza, nem mi költjük el, hanem az adófizetők pénze.
0: Szerintem ez a fogyasztókat kevésbé izgatja vagy nyugtatja meg.
3: Ez is fontos, mert ugye ebből aztán közkiadásokat lehet fedezni.
0: Ez igaz, viszont a Bookingról is szó volt itt az előbb egy fél mondatban, ugye ők voltak azok, akik például tipikusan halálra idegelték az embert, hogy már csak egy szoba van, és én oda akarok menni. Őket is megbüntettétek az elmúlt időszakban, gondolom, hogy folyamatosan vizsgáljátok azóta is ezeket a...
3: Igen, a Booking és a nagy szállás foglalási platformok különösen a látókörünkben vannak, különösen most, hogyha a nyári időszak végén vagyunk már. Vagy
0: jó, de hát egy csomóan most már ősszel mennek nyaralni, mert a hőkupolák nem bírják. Tehát azt gondolom, hogy ki is tolódik a nyaralási időszak.
3: Igen, emiatt folyamatosan figyelünk erre. Érkeznek hozzánk panaszok is, évente több ezer, talán a tavalyi évben több mint 3000 fogyasztójelzést panaszt kaptunk. Ezeknek egy jelentős része például a szállás elfoglalással összefüggő problémák.
0: Ilyenkor hogy érdemes lefotózni a képernyőt, hogy mit látok, és azt elküldeni? Segítsünk egy kicsit.
3: Igen, minden esetben jó dokumentálni az adott problémát, vagy a tranzakciót képernyőmentésekkel, e-mailekkel, amikor valamilyen megtévesztő gyakorlatot lát a fogyasztó, ez jó. Bár a kollégáim is vissza tudják fejteni ezeket az ügyeket az online térben. De azért ez mindig segít azonosítani a konkrét problémát. Ugye a Booking eddig összesen több mint 3 milliárd forintot fizetett be a magyar központi költségvetésbe különböző bírságok formájában. Jelenleg is van a Booking-gal szemben vizsgálatunk, illetve a Booking volt az, aminél a GVH történetének legmagasabb úgynevezett utóvizsgálati bírságát szabta ki a gazdasági versenyhivatal. Ugye a korábbi adásban volt róla szó, igen, hogy mindig utóellenőrizzük, mindig megvizsgáljuk a vállalásokat. Hát a Booking itt megszegte a saját vállalásait is, ezért fizetett 400 millió forintot
0: még. Lehet, hogy amnéziásak voltak és elfelejtették, ez most vicc volt, bocsánat, ilyet nem lehet csinálni. Egyébként volt szó itt talán a múltkori műsorban a kibercsalásokról, és azt hallottam, vagy azt olvastam, hogy például az ilyen nagy platformoknál is már a kibercsalók ott vannak, jelen vannak sajnos, és volt már olyan, hogy valaki elutazott akárhova, és ott maradt hoppon, mert nem is a Booking nyomta le.
3: Nyilván a kibercsalók, én azt gondolom, mert ez inkább István asztala ez a téma, de hogy minden olyan platformot próbálnak lemásolni, használni, amit sokan használnak, és sokan kerülnek vele kapcsolatba.
2: Tegyük azért a nagy cég mentségére oda, hogy nem a központi rendszert törték föl, hanem egyes szállásadóknak a rendszeri segítségével jutottak be, és úgy tudtak olyan üzeneteket küldeni a fogyasztóknak, hogy még egyszer be kell fizetni, nem teljesült, gyorsan a banki összeget még egyszer el kell utalni, tehát hogy nem a központi rendszert törték föl, hanem egyes szállásadóknál volt a tudás.
0: De ha már erről beszélünk, ilyenkor a chargeback működik? Vagyis az, hogy ugye mondjuk el mindig elmondjuk a hallgatóknak, hogyha kártyával fizetünk, 30 napunk van arra, hogy a bankunknál jelezzük, hogy vagy nem teljesült, vagy téves, vagy akármi, és akkor vissza, mert hogy nem a bank, hanem a kártyatársaság, akkor visszahúzza a pénzünket.
2: Ha nem fizikai, hanem digitális módon történt, interneten történt a fizetés, aha, akkor mód van a chargebackre. Azt is elmondtuk már többször, ugye, hogy itt nem a bankok, vagy nem más rendszer, hanem a kártyatársaságok Magyarországon, ugye alapvetően, igen, a Mastercard és a Visa az, amelyek ilyenkor döntenek, ezt a banknál kell igényelni, és nagyon híres történetek vannak arra, hogy mennyit fizettek vissza. Igen. A legklasszikusabb erre a Malévnek a csődje, ahol mindenki, aki úgy vett digitálisan repülőjegyet, ő vissza tudta ezzel a chargebackkel kapni a befizetett összeget.
0: Ez csak fontos volt hozzátenni, de ha már nálad van a szó, akkor nem venném el, mert hogy azt ígértem, hogy a tanulóbiztosításokról is beszélni fogunk. Bárkit megkérdeztem, aki ebbe érdekelt, 3 éves kortól, azt hiszem 18 éves korig van az állami ingyenes, ami jár, alanyi jogon jár. Bármilyen korosztályú gyerek szüleit megkérdeztem, és fogalmuk nem volt semmiről, hanem abban a tudatban éltek, hogy van az államtól biztosításuk, de hogy az mi? Mit jelent ez a tanulóbiztosítás, és mit fedez? Hát vakon vannak, ezért gondoltam, hogy beszélgessünk ma már egy kicsit, rakjuk rendbe ezt a tanulóbiztosítást. Én nem tudom, hogy neked hány éves gyerekeid vannak, most Bálinthoz fordulok, tehát 18 éven aluli gyerekeid vannak-e?
3: Abszolút vannak, van 3 és 2 iskoláskorú.
0: De igen, hogy tudod milyen, azért nem csak megkérdezem tőle, tudod, hogy az állam által jár ugye egy tanulóbiztosítás, hogy az mit takar? Tehát ezt kell fizetni, érte?
3: Megmondom őszintén, hogy szokták mondani, vakon vagyok ebben a kérdésben.
0: Hát ez az.
3: Tehát nagyon jó, hogy ma itt vagyok veletek, és én is erről tudok tájékozódni. Nincs részletes ismeretem erről, úgyhogy fontos
0: pedig,
3: téma.
0: Pedig aztán azt gondolom, egy csomó témában nagyon jártas, de hogy emeljük a tétet, megérkezett Zentai András is a hovége.hu főszerkesztője, és tudom, hogy neki 3 éven felülire kisgyerekei vannak. Te tudod, hogy milyen biztosítás jár nekik alanyi jogon?
4: Szervusz Kriszta, és köszöntöm a hallgatókat. Én sem tudom pontosan, hogy milyen biztosítás jár nekik alanyi jogon, pedig nekem valóban 2 10 évvel aluli gyermekem van. De nekem mondjuk van olyan biztosítás, ami kiterjed rájuk.
0: Az jó.
4: Úgyhogy én ebből a szempontból tudatos vagyok, biztosítási szempontból.
3: Igen, egyéb biztosításunk nekünk is van. Nekem a gyermekem sportolók, és kifejezetten sportoló biztosítás.
0: Ezt kötöttem, úgy hívják, hogy amikor a szakértők kasárolják magukat pestésen, szóval itt egy reprezentatív felmérést csináltam, ha lehet, hogy 3-an ültök itt, nyilván te tudod, mert mint Binder Istvánhoz fordulok. Tehát, hogy itt nagyon nagy a baj, hogy nem tudják az emberek, és most ezért is beszélünk róla, mert ha plusz 200-an ettől megtudják, én már boldog leszek.
2: Igen, létezik tehát egy kormányrendelet, amelyik ezt a bizonyos állami kezdeményezésű tanulóbiztosítást írja elő. Minden évben közbeszerzésen nyeri el az a biztosító, amelyik ezt kínálhatja. Az idei évben ez a cikk Pannonia Életbiztosító és a Groupama Biztosító ZRT, mind a kettőhöz lehet fordulni.
0: Ez egy évre szól, egy tanévre?
2: Igen, egy aha. naptári évre, korábbi években más biztosító volt, de uh-huh. idén évvégéig
0: ők lesznek.
2: Ez alapvetően ugye baleseti sérülésre, esetleges fertőző betegségeket is ide vesz a jogalkotó, tehát kulancscsípés, tetanuszfertőzés, hogy egy-két aha. példát mondjak, ezeket is balesetnek veszi a jogalkotó, égési sérülések, csonttörés, és hát sajnálatos módon valamiféle fokú rokkantság is,

0: maximálisan, a torony magasan a legmagasabb sérülési ok. Tehát alapvetően itt balesetről beszélünk, vagy baleseti károkról, és akár annak a hosszú távú hatásairól. Azt is el kell mondani, hogy ez a bizonyos térítés, amiket ez a biztosítás kínál, ez azért évek óta változatlan, tehát ez csontörés esetében 3000 forintról beszélünk, még a legsúlyosabb kockázatoknál, fedezeteknél is itt azért pár százezer forintos a kifizetés. Uh-huh. Tehát, ha szülőként, nagyszülőként úgy gondoljuk, hogy ennél nagyobb összegre szeretnénk bebiztosítani.
1: A felelősség teljesebben gondolkodunk, meg is engedhetjük maguknak, tegyünk hozzá, mert nyilván azok már pénzbe kerülnek. András?
2: Mi írtunk egyébként a Hóvégén erről egy cikket, hogy mennyibe kerülnek. Egy családi balesetbiztosítás az havi körülbelül 5000 forintért.
1: De abban az egész család benne?
2: Egész családra, és ebben már nagyon komoly összeg van. Aha. Tehát itt például István 3000 forintot említett csontörésre, ott 300 000, és halálesetén pedig nyilván több milliós.
1: Azt meg se akarom.
2: Ez a legdurvább.
0: Tulajdonképpen nagyon jó ez a gondolat, amit az András említett, és Bálint is korábban, mert köthetünk külön, vagy akár az osztály csoportosan is kifejezetten a diákokra biztosítást, de azt is érdemes megnézni, hogy a családban van-e már esetleg a szülőkre kötött betegség-balesetbiztosítás, mert ezt úgy is meg tudjuk oldani, lehet, hogy alacsonyabb díjjal, aha, hogy ehhez kötünk a gyerekekre is egy kiegészítő betegség-balesetbiztosítást. Ha csak a gyerekünkre kötünk, úgy gondoljuk, hogy tényleg ő a fontos, akkor az András által említett összeget még lejjebb tudom faragni. Már egy jó kategóriás, akár prémium kategóriás tanulóbiztosítás évi 20 000 forintból megoldható, és itt tényleg csonttörésnél, kisebb sérüléseknél, égési sérülés, stb. Ilyen fertőző betegségeket is ide sorulnak, ez több százezer forint, súlyosabb rokkantság, akár elhalázás esetén pedig több millió forint, 3-4 millió forint is lehet, és még egy nagyon fontos kategóriát kiemelnék, ami a szülők számára nagyon fontos, független attól, hogy mi a probléma oka, de kórházba kerül a gyerek, akkor a kórházi tartózkodás időszakára kórházi napi térítést fizet a biztosító, ami nem csak a gyerek ellátására, utazási költségekre, hanem akár a úgymond kieső munkaidőnk egy részének a finanszírozására, fedezésére is alkalmas. Egy prémium kategóriás biztosítás esetében, ha sajnálatos módon a gyerek intenzív osztályon is van, akkor ez 15 000 forint is lehet egy biztosítónak.
1: Horváth Bálint hozzászólna. Igen, de jó, hogy elértük az inger küszöbötöket.
3: Ezt a lehetőséget nem tudtam, ugye sajnálatos módon nem régen az egyik gyermekem ágya mellett kellett néhány éjszakát eltöltenem egy fővárosi gyermekkórházban. Nem tudtam erről a lehetőségről, úgyhogy én is részletesebben tájékozódom, hogy milyen lehetőségem van ilyen esetben.
1: Már egy ember
0: fölkapta a fejét. Igen. Ami még nagyon fontos, és talán ezt sokan nem tudják, hogy mind az állami, mind a egyéb privát biztosítások, azok nem arra szólnak, hogy csak az iskolai időszak, a tanulási időszak, hanem ezek a nap 24 órájában. Tehát megyek az iskolába, aha, rollerrel sajnos, jaj, felelőtlen gyermekként, vagy bárhogy, ekkor is fizetnek ezek a biztosítások, és hogyha tényleg minden eshetőségre akarunk gondolni, akkor még további kiegészítők is vannak, például egy fontos kiegészítő lehet a felelősségbiztosítás, tehát hogyha netán olyan baleset történik, vagy olyan figyelmetlenség, ahol nem tudom, egy felnőttnek, vagy egy osztálytársunknak a több százezer forintos mobiltelefonja is megsemmisül, akkor vannak olyan biztosítók, amelyek ezt is fizetik, de vannak olyan prémium kategóriás szolgáltatások, hogy magán CT, magánmentőnek a finanszírozása.
1: Jó, de hát ezek sok-sok ezrek.
0: Ezek nyilván, most én azt a teljes palettát mutatom csak be, de hogyha úgy gondoljuk, akkor adott esetben ezekre is gondolhatunk. Még egyszer, pár 10 000 forint összegért itt akár milliós kifizetésektől is mentesülhetünk. Nagyon drága lehet adott esetben az a magánkiegészítő szolgáltatás, amit igénybe kell esetleg gyorsan venni, mert az államit valamilyen oknál fogva most nem
1: mondok
0: akarjuk.
1: Egy ellenpéldát, mikor elindult a motor, a szomszéddal váltottam pár szót, és kérdeztem tőle, hogy van-e valamiféle biztosításuk, mert gondolkodtam ugye a műsoron, és mondta, hogy hát a gyerekre mindent, mert a gyereknek

0: Nincs egy perc nyugtase, több ezret fizetnek havonta a gyerek, gyereket bebiztosították, mert állandóan jár kezelába. Jót nevettem lett, és kérdeztem, hogy és azt tudod, hogy van egy olyan biztosítás, ami minden 3 és 18 év közötti gyereknek jár, egy alapbiztosítás, amit az államon úgy nézett rám, mint a borjó az új kapura. Szóval az ellenpélda az, hogy ezt nem is tudta. De akkor már, ha erről beszélünk, még egy kérdés, hogyha valakinek van egy ilyen úgymond magánbiztosítása, nevezzük így, tehát nem az államilag járó, és történik valami, eltörik a gyerek keze, akkor károngazdagodás van-e itt, vagyis hogy kifizeti-e mind a két biztosító a kárt, vagy mit enyhíti a kárt, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak ember miatt, vagy pedig akkor az állami biztosító nem fizet.
1: Én azt gondolom, hogy az a biztosító fizet, amelyikhez odafordulok. Nagyon meglepő dolgot mondok, mert a betegség és baleset biztosításokat a biztosítási szakma vagyonbiztosításokhoz sorolja, és ha ebből a logikából indulok ki, akkor a vagyonbiztosításoknál van károngazdagodás, tehát két biztosító esetében kérdéses, hogy itt megtörténne a fizetés. Ami nagyon fontos viszont, és kiegészítésként elmondom, hogy az állami biztosításnál ugye 30 napon belül, a egyéb privátoknál 15-30 napon belül be kell jelenteni a kárt. Nagyon sokszor ugye ez nem kérdés, mert van orvosi látlet, tehát be tudom bizonyítani, hogy volt, de ha esetleg egy kisebb sérülés történik, és idézőben beforr az a csont, vagy az a sérülés, és a biztosító ezt nem tudja leellenőrizni, akkor bizony komoly gond lehet.
0: András még hozzá akart-e ezt szólni?
2: Hogy én úgy tudom, hogy igen, tehát ebben az esetben több biztosító is kifizetheti ugyanazt igen. a kárt. Ezt a saját példámból tudom, én nemrég kötöttem egy újat, ami elsősorban nyugdíj előtt takarékosság, de van egy élet és baleset biztosítási része is, és van egy másik biztosításom is, ami ugyanezt fedezi, és kérdeztem az Alkuszt, mert nekem van ilyenem, hogy Alkusz, és ő mondta, hogy igen, mind a kettő ki fogja fizetni, hogyha például kórházba kerülök valami súlyos baleset miatt.
1: Ugye az életet azért egy más kategóriába kell tenni, tehát szerintem valahogy úgy a kép, úgy kerek a kép, hogy az élet és az egyéb vagyonbiztosításokat érdemes elkülöníteni, vagy a balesetbetegség biztosításokat, de azért érdemes pontosan megnézni a feltételeket, mert nehogy rosszul járjunk a történet végén.
0: Oké, köszönöm szépen, sokat tanultam ebből.
3: Facsi Pesz.
0: És már is megyünk tovább, mert hogy Zentai András, ugye szerencse már itt bevonódott az előző témákba, de most akkor téged nyaggatnálak. Velem is többször előfordult, és nyilván már mindannyiunkkal, hogy mit tudom én, annak idején még nem jött meg a villanyszámla a postaládámba, most ugye elektronikusan küldik már ki, nem jött meg a gázszámla, tehát bármelyik közüzemi számla, és az az igazság, hogy a felpörgött életünkben talán föl se tűnik, hogy nem jött meg, és nem fizettem ki. Van, aki örül ennek, de ez szabadon lehet-e így hagyni, András?
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Nagyon sok emberrel előfordult egy időben, hogy nem kapott egy ideig például villanyszámlát, aminek az volt az oka, hogy az egyik legnagyobb szolgáltató, és ugye ma már sok helyen ugye úgy van, hogy nem ugyanaz számláz, mint aki az áramszolgáltató, hanem két külön cégben. Valamilyen informatikai rendszer frissítés, átállása, stb. Miatt hónapokon keresztül nem küldött bizonyos településeken villanyszámlát, és ezen sokan fennakadtak, hogy most akkor mi lesz velük. Ugye az van, hogy a jogszabály szerint, bár nincs ennek olyan veszélye, hogy most, ha én nem kaptam villanyszámlát, és emiatt nem fizettem, akkor én igen, emiatt meg fogják bírságolni. Azonban azt fontos tudni, hogy attól még, hogy nem kaptam számlát, attól még én köteles vagyok a szolgáltatást kifizetni, a közüzemi szolgáltatást.
0: De hogyha nincs számla?
2: Hát ez egy jó kérdés, igaz? Tehát a számla hiánya az nem mentesít a fizetési kötelezettség alól, azt hiszem, hogy így fogalmaznak jogi nyelven, és épp ezért, hogyha nem csinálok semmit, csak nem fizetek és ülök a babérjaimon, akkor saját magamnak komoly költségeket fogok ezzel csinálni, hozok létre, hiszen késedelmi kamatot és felszólítási díjakat fognak utólag.
0: És ez jogos?
2: Persze.
0: Aha.
2: Tehát ha a szolgáltat, egyébként a persze az nyilván attól függ. Tehát, hogyha egy olyan komoly átfogó informatikai hiba van, ami miatt a számla el sem készült.
0: Jó, de hát ezt úgy sem fogják beismerni, ezt te is tudod.
2: De ugye azt, az van itt, hogy ha amennyiben a szolgáltató azt látja, hogy neki a saját rendszerében ki van számlázva az adott összeg, akkor onnantól kezdve hiába nem kaptam én meg valamilyen ok miatt, elveszett a postán, kiszűrte a spam szűrőm, bármilyen ok miatt, ez nem fog mentesíteni. Tehát én azt gondolom, hogy az itt a legjobb, hogyha tudjuk, hogy minden hónapban a gáz villanyszámla valamikor megérkezik, és akkor nem érkezik meg, akkor hívjuk telefon. Fel az ügyfélszolgáltatást, és kérdezzük meg, hogy miért nem érkezett meg a villanyszámla.
0: Akkor kérjük el, hogy küldje ki még egyszer a számlát. Ez meghosszabbítja a fizetési határidőt vajon? Mert én mondjuk ma beszélek az ügyfélszolgáltatónak kisasszonya, és az 3 nap múlva jön meg az a levél, amiben benne van a csekk. És holnap lejár, akkor mi van?
2: Feltehetőleg semmi.
0: Ja,
2: hát, hogy azért az ezeknél a gyakorlat, hogy egy kicsit űrés határ mindig van a rendszerben, tehát nem azonnal fognak rajtam késedelmi díjat, meg pláne ugye kikapcsolni a szolgáltatást, mert ez még egy veszély, ugye?
0: És az nagyon sok a visszakapcsolás.
2: Hogy 60 napig nem fizetünk, akkor jogosultak kikapcsolni a szolgáltatást. Ennek mindig van költsége.
0: Nem is
2: így
0: kérdés.
2: Van a kikapcsolásnak is, a visszakapcsolásnak is. Ugye ez attól függ, hogy milyen közüzemről van szó, attól függ a költsége, mert például a gázt, ha kikapcsolják, az sokkal nagyobb költséggel jár, mint ha a villanyt. Ezt mondjuk kevesen tudják. Technikailag egyébként, ez ennek technikai oka van. És hogy hát ez egyfajta ilyen nagy terhet róhat ránk utólag, mert egyébként simán, ha még csak nem is kapcsolják ki, meg nem is verik ránk úgymond ezeket a díjakat, akkor is, ha egybe kapok meg 6 havi bankszámle, hát vagy villanyszámle, azt nehezebb lesz kifizetnem, mint hogyha minden hónapban kifizettem.
0: Ma az elektronikus világban viszont például nekem is a villanyszámlát, azt levonják a bankszámlámról, tehát nem van egy limit, nem foglalkozom vele. Ha nem vonják le, ha nem küldik el a levonásra a banknak, az az ő hibájuk, vagy azért is engem büntetnek?
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és szerintem egy speciális helyzet. Lehet ugyanis, hogy észre se vesszük, hogy nem vonták le az adott díjat, hiszen lehet, hogy ez csak egy kis összeg havi szinten, mert ugye aki mondjuk nem éves általányt fizet a gázra, lehet, hogy nagyon kicsi összeget fizet mondjuk nyáron gázszámlára. Tehát lehet, hogy észre sem vesszük. Ebben az esetben valószínűleg nem fognak minket felelősségre vonni utólag, hanem amikor elhárult ez a probléma, akkor rá fogják terhelni a számára a korábbit is. De ha észrevesszük, akkor én azt javaslom, hogy mindenképpen kérdezzük meg a szolgáltatónak az ügyfélszolgálatán, hogy mi az oka, hogy nem küldtek számlát, vagy nem jött létre a díjlehívás.
0: Tehát akkor összefoglalva, senki ne örüljön, ha az adott hónapban nem kapta meg a számláját, akármilyen közüzemi számláját, mert az nem azt jelenti, hogy mentesült a fizetés alól, nem azt jelenti, hogy valami hiba csúszott a gépezetbe. Lehet, hogy éppen
2: ugye sosem fog mentesülni, tehát most már egységesen ugye a közüzemi díjaknak az elévülés ideje az 5 év, tehát hogy nem fog mentesülni ezek alól, mindenképpen ki kell fizetnie, ha csak valamilyen okból el nem évül a tartozás, de az ugye meglehetősen valószínűtlen és valószínűtlen, hogy ez megtörténjen.
0: És eladom a lakást közben, akkor rákerül az új tulajdonosra, vagy kiderül az átírásnál a turpisság?
2: Hát én, hogy is mondjam, ilyen típusú kérdésre nem szeretnék válaszolni, mert szerintem ez azért egy eléggé speciális eset. De ugye ezek a szerződések fogyasztási helyhez kötöttek, tehát könnyen elképzelhető, hogy ezt utólag majd valamilyen módon megterhelik vele.
0: Na, tehát akkor ne örüljünk neki, ha nem kapunk számlaértesítőt, hanem mindenképpen keressük meg azonnal az ügyfélszolgáltatót, azt a számlát akkor is ki kell fizetni. Késedelmi kamatot viszont nem számolhatnak fel, hanem meg nem érkezett számlára, azért ez teljesen nyilvánvaló, de akkor is jobban járunk, hogyha utána járunk, mert nem 3 hónap múlva kell egy nagyobb összegben kifizetni, hanem akkor így minden megy rendesen, mert bárhol elakadhat, a postán elakadhat, a postásnál elakadhat, a szomszédnak dobják be, ezért nem érkezik meg, tehát sok minden történhetne, azt feltételezzük, hogy ez most megúszós hónap lesz, hanem azonnal járjunk utána. Köszönöm szépen, nem engedlek el, majd mindjárt
2: köszönöm
0: folytatjuk.
2: Köszönöm szépen, rendben.
3: Facsipesz.
0: És most egy olyan témára fogunk átevezni, ami azt gondolom, hogy az idei nyár megmutatta azt, hogy nem voltak buta emberek azok, akik ezelőtt 10-20 évvel nem szüntették meg a kútjaikat, mert hogy milyen jó jött, ugye azért itt elég sok mindent túléltünk nyáron, a vízzel takarékoskodnunk kellett, és most pont a vízről fogunk beszélgetni, mert az iszonyat asszály azért nagyobb mély nyomot hagyott az egész vízrendszerünkbe. Talán ennek eredményeként most iszonyat sokan akarnak kutat furatni, nyilván azok tehetik meg, akiknek kertes házuk van, viszont többségüknek fogalmani. Azt gondolják, hogy odahívnak valakit, megfúrja a kutat, egyébként több százezer forint ma már egy kutfúrás, és aztán úgy jól van, és akkor majd abból fog locsolni, abból fog kocsit mosni, stb. Stb. Ezért gondoltuk azt, és beszéltük meg Zentai Andrással, hogy egy kicsit utána járunk annak, hogy mik a kútfúrás szabályai, mert nem úgy van, hogy az én telkem oszt azt csinálok, amit akarok. Jól gondolom?
2: Hát semmiképp sem csinálunk azt, amit akarunk természetesen. Igen, én azért is javasoltam ezt a témát, mert rengetegen keresik. Tehát igen, nálunk a Hóvégén is rengetegen olvasták az erről szóló cikkeket a nyár folyamán. A videóinkat rengetegen nézték, amik ezzel a témával foglalkoztak, és hát az a helyzet, hogy ez teljesen érthető. Tehát, hogy nyilvánvalóan, amikor azt lehet hallani mindenki a híradóban, hogy mit tudom én, Szentendre egyes részein nem folyik, igen, a csapból a víz, akkor nyilvánvalóan mindenkibe úgymond beleáll az ideg, hogy mit csináljak, hogyha...
0: És keresi a megoldást.
2: Ez lesz. Igen, és ugye sokan abban a tévhitben vannak, hogy úgymond kis mélységű kutat, tehát 50 méternél...
0: Kevesebb?
2: Kevésbé mély kutat, azt bárki bárhol fúrhat. Ugye ez sajnos nem igaz. Itt számít, hogy hol van a területen az első vízzáró réteg, milyen a használatnak a célja, és Jézus, hogy a terület, az milyen vízkészletvédelmi besorolás.
0: Ki tudja megmondani, a kútfúró nem fogja megmondani, hogy egy a lényeg, hogy pénzt keres.
2: Hát azért azt tehát, hogy a felelősségteljes kútfúró az meg fogja mondani egyébként, hogy
0: mert területenként dolgoznak. Mondani. Tehát mondjuk, hogy a Balatonra akarok hívni egy Szentendrét.
2: Igen. Igen, tehát azért ez a jellemző. És általában a kútfúrók jól ismerik ezeket a szabályokat. De mi magunk is utána járhatunk.
0: Hol?
2: Ugye az van, hogy azt is hiszik sokan, hogy minden kutat be kell jelenteni. De azt is hiszik sokan, hogy 50 méterig semmit nem kell csinálni. Ugye ez egyik sem teljesen igaz.
0: Na akkor vegyük sorra.
2: Azokon a területeken, ahol a víz használati besorolás olyan, ott lehet, hogy nincsen bejelentési kötelezettség az adott kútra.
0: Tudsz erre példát? Az nagyon hasznos lenne, hogy így a hallgatóknak, Szentendrén biztos.
2: Én inkább azt javaslom, hogy a vízügy.hu-nak a vízkészletvédelmi portálján lehet erről tájékozódni.
0: Aha. Be kell ütni a települést.
2: Ez egyszerűen... be kell, egy térkép van, aha, egy Magyarország térkép van, most itt fel is tudnám mutatni, és azon pontosan jó, látható, hogy melyik piros terület milyen besorolás alá tartozik. És ott szépen mindenki a térképen meg tudja keresni saját magát is, és akkor ott látni fogja,
0: még
2: hogy
0: egyszer
2: ez milyen. Úgy hívják ezt, hogy vízkészletvédelmi ország térkép.
0: Aha, jó.
2: Ez a vízügy.hu-n található, egyébként ha valaki olvas minket a hovege.hu-t, akkor itt is meg fogja találni az erről szóló cikket, és az erről, és ott is be van természetesen ez linkelve. Ugye az is nagyon fontos, hogy magánszemély az csak úgymond háztartási kutat furathat és használhat. Ez ugye általában. És ez azt jelenti, hogy például csak 500 köbmétert lehet használni egy évben. Tehát nem úgy van, hogy akkor most én fúrtam egy kutat, és akkor minden nap feltöltöm belőle az óriási medencémet, meg nem tudom, azzal locsolom a földemet.
0: Na, de hogy lehet ezt ellenőrizni?
2: Hát ez ugye mindig egy jó kérdés, hogy most akkor mehetek-e 200-zal az autópályán, hogyha nem bukok le? Hát nem.
0: Na de honnan tudom én azt, hogy mennyi az 500, ez a bizony, igen, az 500 liter, honnan tudom?
2: 500 köbméter.
0: Köbméter, de fogalmam
2: nincs. 500 ezer liter, tehát ez azt jelenti, hogy ez mondjuk egy családi ház esetében, ez egy családnak a normális háztartási vízmennyiségének a fedezésére való. Igen, a locsolás is,
0: együtt,
2: de csak aha, a saját kert. Aha. Tehát nagyon fontos, hogy mezőgazdasági célra ez nem használható, mert itt itt ez más besorolás.
0: De mi számít mezőgazdasági célnak, hogy kötekedjek egy kicsit a kis konyhakertem, az mezőgazdasági cél, mert ott
2: az nem mezőgazdasági cél, nem. Tehát ami neked a virágos kerted, meg a kis konyhakerted, azt nyugodtan megrocsolhatod vele. A medencédet is föltöltheted vele, hogyha adott esetben, sőt, hát inni is lehet belőle sok helyen, de az nagyon fontos, hogy csak úgy ne ígyuk meg a kútvizet, hanem mielőtt elkezdenénk inni a kútvizet, előtte vizsgáltassuk meg.
4: De lehet, hogyha már kimész a piacra az általad termett zöldségekkel, gyümölcsökkel, vagy virágokkal, akkor az már, és bevételet származik ebből, akkor már az lehet, hogy ennek minősülhet.
2: Hát ez mondjuk jó kérdés. Tehát aki ilyenbe gondolkodik, az nézzen utána az ezzel kapcsolatos jogszabályoknak. Igen.
0: Ez jó. Na szóval...
2: Úgy fogalmaz egyébként a jogszabály, hogy a természetes személy ivóvízellátását személyes és háztartás vezetésével összefüggő víz szükségletét szolgálja évente legfeljebb 500 köbméterben.
0: Uh-huh. Egyébként az aki kertes házban, akik megnézze az egyéves vízszámláját, az pontosan képbe tud kerülni, hogy mennyi, hogy 500 köbméter volt-e, vagy nem. És akkor tudja, hogy a határt eléri, vagy nem.
2: Hát ez jó, ez... Igen. Mondjuk, hogy igen. Nyilván nem feltétlenül olyan könnyű ezeket a dolgokat így fejben tartani. De egyébként a kútfúrók azok meg tudják azt mondani, amikor a kutat megcsinálják, hogy ennek nagyjából mennyi lesz a vízhozama, tehát hogy mennyi víz van benne.
0: És ezt azt is meg tudják mondani, hogy milyen minőségű víz fog onnan följönni?
2: Hát valamennyire igen, de ugye amennyiben inni akarjuk ezt a vizet, vagy főzni akarunk vele, akkor azt be kell vizsgáltatni, mert attól még, hogy egy kút mély.
0: Egy vízbevizsgáltatás mi pontosan a nyáron akartuk a társasházba a Balatonon, mert...
2: Igen.
0: Posvány szaga volt a víznek, és fölhívtunk egy ilyen céget, és egy vízi mérnök, egy nagyon kedves nő azt mondta, hogy nem biztos, hogy van 6-700 ezrünk erre, én csuklórohamot kaptam, szóval hogy iszonyat drága bevizsgáltatni.
2: Hát, igen.
0: De mondjuk vannak különböző víztisztítók, amikkel lehet, hogy meg lehet tisztítani. Na mindegy, ez igen. Már messzire megy, a kútfúrástól már az ivóvízig jutottunk, tehát akkor hogyan lehetne, tehát 50 méterig?
2: Először, ha tudjuk, hogy kutat akarunk, akkor nézzük meg a vízügy.hu-n ezt a térképet, igen? Hogy ahol a kutat furatni akarjuk, az milyen besorolás alá esik. Aztán pedig keressünk egy megbízhatónak tűnő kútfúrót, vagy inkább hármat, hívjuk el, és kérjünk tőle ajánlatot részletesen, mert nagyon sok mindentől függ egyébként, hogy mennyiért fúrják azt a kutat, milyen a talaj. Nagyon nagy a szórás, tehát mondjuk lehet, hogy 15 ezer forint per méterért kifúrják a kutat, de az is lehet, hogy 60 ezerért fúrják ki a kutat. Attól függ, hogy milyen technológiát kell például alkalmazni.
4: Versenyeztessük, nagyon fontos a szolgáltatókat, a piaci verseny.
0: A versenyhivatal.
4: Jó, ha a magánéletünkben is ezt a versenyt megpróbáljuk beépíteni, ez mindig jó hatása van az
2: igen. Ára. De mondjuk, ha egy 30 méter mély kutat 500 ezerért akarnak nekünk kifúrni, az nagyjából reális.
0: Jó, innen fogjuk folytatni, hogyha hallgatóknak van kérdésük kútfúrás ügyben, akkor mindenképpen írjanak az e-mail címünkre. És ezzel a mai műsor végére értünk, Bicó Tomival készítettem, szakértő vendégeimnek köszönöm, hogy eljöttek, a jövő héten ismét elvárok mindenkit, a hallgatóknak meg további szép napot, remélem sok hasznos dolgot hallottak, viszont hallásra.
3: Hobby Rádió. Értünk szól. Bírálta Kijevet és Budapestet Oroszország nagykövetsége. Csalás sorozatra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Útdíj Fizetőszolgáltató. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Oroszország magyarországi nagykövetsége Facebook kommentárban bírálta Kijevet és Budapestet a kárpátaljai magyar kisebbségi jogok ügyében. A bejegyzés szerint nem hozták nyilvánosságra azokat a dokumentumokat, amelyek az ukrán vállalásokról és a magyar feltételekről szólnak. Az Index beszámolója szerint az orosz nagykövetség a Kijev kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos problémák kapcsán tett közzé kommentárt. A bejegyzés azt állítja, hogy a Magyarországon történt kormányváltás után Kijev igyekszik a magyar féllel való kapcsolatok enyhülését bemutatni. Kihirdették a hazai szállodák Michelin listáját. A 2026-os Michelin kiválogatásba 12 magyarországi hotel került be, köztük 10 budapesti és 2 vidéki szálloda. A Michelin Guide második alkalommal értékelte Michelin ki, vagyis Michelin kulcs minősítéssel a magyarországi szállodákat. A legmagasabb magyar eredményt 2 budapesti luxus szálloda érte el. A 2 kulcsos minősítés a Michelin értékelése szerint olyan kivételes szállodai élményt jelöl, amely önmagában is és indokoltá teheti az utazást. A két kiemelt budapesti szálloda mellett további 10 hotel őrizte meg egy kulcsos minősítését. Valamennyi szálloda szerepelt már a 2025-ös válogatásban is. A fővároson kívül 2 szálloda került be a válogatásba, egy balatonfüredi és egy tatai. Újra felszentelték a 100 évvel ezelőtt épült, évtizedekig raktárként használt rákospalotai zsinagógát, közölte az EMIH, Magyar Zsidó Szövetség. Az épület, amelyet a 60-as évektől az Országos Széchenyi Könyvtár raktárként használt, mindössze egy év alatt nagyrészt magánadományból újult meg. Köves Slomó vezető rabbi az ünnepséggel rámutatott, az elmúlt években 5 olyan zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, amelyet korábban más célokra használtak, de az a céljuk, hogy minden hasonló sorsú épület visszakerüljön a hívőkhöz. A régi Fóti úti neoklasszicista és art deco stílusú templomban az új Tóra tekercsek felszentelése mellett bemutatkozott a közösség új rabbija, Nógrádi Eli és felesége is, akik a jövőben vezetik majd a helyi hitéletet. A nemzetiud.hu biztonsági figyelmeztetése szerint csalók tömegesen küldenek hamis SMS-eket a társaság nevében. Az üzenetekben fiktív közlekedési vagy pótdíj fizetési kötelezettségekre hivatkozva azonnali átutalást követelnek az áldozatoktól. A szöveg végén található link egy megtévesztő, a hivatalos platformra megszólalásig hasonlító, de áll weboldalra navigál. Amennyiben a felhasználóit megadja a bankkártya adatait, a bűnözők perceken belül teljesen kifoszthatják a számláját. Általában több órás napsütésre lehet számítani felhő átvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
5: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
6: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
7: Ryan, a Hobbi Rádió robot műsorvezetője üdvözli a hallgatókat. Kezdjük déli magazin műsorunkat. Ma szeptember 21-e hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Magyarországon 19 fok van. Ezen a nyári napon Máté és Mirella nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napon Magyar Dráma napja van. Ma szeptember 21-e van, Mania a Magyar Dráma ünnepe, Budapest, Dobogókő és Pilisszántó őszi napi egyenlőség ünnep van. A Magyar Írók Szövetségének javaslatára 1984-től évente ünneplik Madács Imre az Ember tragédiája című művének ősbemutatója napján. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
5: Hobbi Rádió.
8: Fogalakulni mélyedek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. Rádió. Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Szeptember 21-én köszöntjük Mirella, valamint Máté nevű kedves hallgatóinkat. A Mirella latin eredetű női néve a Mira becézésének önállósulása. Ők ünnepelnek még szeptember 21-én kívül, május 21-én is. Becézése ennek a névnek Mira, Mirácska, Ella, Ellácska, Elli, Ellika és Ellus. Jeles viselője pedig Mirella Freni, olasz operaénekes nő, valamint ön, kedves Mirella. Ugyanezen a napon köszöntjük Máté nevű hallgatóinkat. A Máté név jelentése Isten ajándéka, a héber eredetű név olyan személyiség kialakulását támogatja, akit érdekel a körülötte lévők jóléte és igyekszik valami módon az emberiség javára válni. Felelősségteljes és nagyvonalú, de sokszor szétszórt. Bármely munka, amely fontos odafigyelést, rendszerességet igényel, alkalmatlan a számára. Olyan pozícióban érdemes elhelyezkedni, amelyben sok emberrel kerül kapcsolatba. Becézése Mátéka, Máti, Mátika, Matyus és Matus. Jeles viselői Csák Máté, Tartomány úr, Kamarás Máté és Szabó Máté, színészek, Rakoncai Máté, mentalista, illúzionista, Zalka Máté, író, valamint ön, kedves Máté. Ezen a napon köszöntjük még Ifigénia, Ildikó, Ilka, Jónás, Marilla, Maura, Mérád, valamint Míra nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!
0: A mai nap is különleges.
2: Szeptember 21-e a Magyar Dráma Napja. A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től e napon ünneplik minden évben Madács Imre az Ember Tragédiája című drámája ősbemutatója napjának tiszteletére. Célja felhívni a figyelmet a magyar dráma irodalom értékeinek jobb megismertetésére.
0: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 21-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1235-tel kezdünk, szeptember 21-én 58 éves korában meghalt II. András magyar király, akit 1222-ben az elégedetlen főurak az Aranybulla kiadására kényszerítettek. Folytatjuk a 18. század végével, 1791. szeptember 21-én született gróf Széchenyi István politikus, a Nemzeti Liberális Reformmozgalom kezdeményezője. Kereken egy évet lépünk előre, 1792-re, ugyanis szeptember 21-én 16. Lajos lemondott a francia trónról. Most aztán már folytassuk a 19. századdal, 1837. szeptember 21-én meghalt Bezerédi Amália elbeszélő, a kisdedóvás és a magyar gyermekirodalom úttörője. Maradunk még a 19. században, 1894. szeptember 21-én született Pécsi Blanka színésznő, író, a Kazinczy díj megalapítója, érdemes művész. A Szép Magyar Beszédversenyek kezdeményezőjeként 1962-ben ő alapította meg a Kazinczy díjat. Ugorjunk a 20. századra, 1934. szeptember 21-én megszületett Leonard Cohen, énekes és zeneszerző. Maradjunk még a 20. században, 1947. szeptember 21-én megszületett Marsha Norman, amerikai drámaírónő, akinek műveit az őszinteség és a természetes párbeszédek jellemzik. 1983-ban Pulitzer díjat nyert. Folytassuk 1972-vel, szeptember 21-én született Liam Gallagher, az Oasis együttes énekese. Pontosan 10 évet ugrunk előre, azaz 1982-ben járunk, szeptember 21-én halt meg ugyanis Ungvári László, Kossuth-díjas színész, kiváló művész. És végezetül 1984. szeptember 21-e a magyar dráma ünnepe. A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től minden évben szeptember 21-én ünneplik a Magyar Dráma napját. Madách Imre, az Ember tragédiája című drámája 1883. szeptember 21-i ősbemutatójának tiszteletére. Célja felhívni a figyelmet a magyar drámairodalom értékeinek jobb megismertetésére és az írók ösztönzése újabb alkotások létrehozására. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
4: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Üzenet. Péter apostol második levele első fejezetéből.
2: Minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek.
3: Hobby Rádió!
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
6: World Life.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
7: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.
8: Hallottál már erről a rádióról?
9: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
10: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
11: Tudta ön azt, hogy az Atlanti-óceánon található Kanári-szigetek nevét az ott élő nagy mennyiségű kóborkutyáról kapták? Körülbelül 25 évvel ezelőtt a szigetlakók aztán hajtóvadászatot indítottak ellenük, mivel veszélyeztették a turizmust.
6: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: képpel állítottunk össze. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Én továbbra is Brian vagyok, folytatjuk a Hobbi Rádió adását. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
0: Hobbi Rádió.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Hobbi rádió műsora folytatódik, én Brian vagyok. Nézzük, hogy milyen időjárás várható. Ma várhatóan erősen felhős lesz az ég. A jelenlegi hőmérséklet 19 fok. 15 és 23 fok között mozog majd a hőmérséklet. A hőérzet 21 fok körül alakul, ami alacsonyabb a tényleges hőmérsékletnél. A páratartalom 72% körül alakul. Többnyire napos idő várható. Az UV-index 4, ezért a sugárzás mérsékelt. Eső vagy zápor nem valószínű. 313 irányú élénk szél várható. A szél sebessége legfeljebb 25 km/h lesz. A legerősebb széllökések elérhetik a 51 km/h. Kedden borult lesz az ég, várhatóan 12 és 18 fok között lesz a hőmérséklet. Hosszabb napos időszakok is lesznek, eső vagy zápor nem valószínű. 325 irányból mérsékelt szél érkezik, legfeljebb 19 km/h sebességgel. A legerősebb széllökések elérhetik a 43 km/h. 23. Nagyrészt derült lesz az ég. A hőmérséklet 12 és 20 fok között alakul. Sok napsütés várható. Száraz időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. 322 irányból fújhat a élénk szél, a maximális szélsebesség 21 km/h lehet. Erősebb széllökések is előfordulhatnak, akár 42 km/h sebességgel. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. A délután 10 kezdődik. Hamarosan 13 óra, így műsorunk véget ér. Brian voltam, a Hobbi Rádió robot műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Hobbi Rádió. Értünk szól.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
1: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
2: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
1: a Hobby Rádióban. Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
4: Megrohamozták a külföldiek a fővárost, rengetegen érkeznek. Közzétették a dízel támogatás részletszabályait. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megrohanták a külföldiek a fővárost. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren az idén augusztusban 2.138.000 utas fordult meg. 12,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Budapest Airport. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt. Ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot, a tavalyinál majdnem 14%-kal több. Augusztusban a legnépszerűbb úticél London, Tel Aviv és Isztambul volt a budapesti repülőtérről, közölték. A légiúton szállított áru mennyisége hosszas emelkedés lezárva, júliusban és augusztusban kissé visszaesett az e-kereskedelmi árukra vonatkozó új Európai Uniós szabályozás miatt. Közzétették a dízelüzemű autók után járó támogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben. A kormány 20 000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja a kormány rendelet értelmében. A támogatásra az jogosult, aki 2026. január 1-én a jármű nyilvántartás szerint a feltételeknek megfelelő személygépkocsi üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa volt. Súlyos testi sértés kísérlete miatt eljárás indult egy fiatal férfi ellen, aki pénteken késő este súlyosan bántalmazott egy járókelőt Budapesten a Szent István körúton, közölte Mérkői Márton, a budapesti rendőrfőkapitányság kommunikációs osztályának sajtóügyeletese. Elmondta, hogy a rendőrök a helyszínen elfogták az elkövetőt. Az esetről a 24.hu számolt be egy videófelvétel alapján, amin az látható, hogy ájultra vernek egy békés járókelőt Budapest belvárosában. A videót egy magánszemély tette közzé a Facebookon. A történtek sértettje békésen haladt át a zebrán, amikor fellökte őt egy férfi, majd többször megütötte és megrúgta a földön fekvőt. Repülés közben robbant fel egy hordozható akkumulátor egy repülőgépen. Az Atlanti óceán fölött repült a KLM egyik gépe, amikor az egyik alvó utas mellett kigyulladt a külső akkumulátor. A férfiről kiderült, hogy korábban ő volt a cég vezetője, illetve európai parlamenti képviselő is volt. A légitársaság volt vezérigazgatója szabálytalanul használta a külső akkumulátort, ami repülés közben kigyulladt, tüzet okozott és fel is robbant, számolt be róla a Deutsche News. A gépnek vissza kellett fordulnia Amsterdamba, így az utasok 11 óra repülés után visszatértek oda, ahonnan elindultak. Általában több órás napsütésre lehet számítani felhő átvonulásokkal. Futó záporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
5: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót!
6: Reklám. Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális zenei felületet.

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Európában a 8. századtól ismerünk ilyen simító eszközöket. Ezek korabeli változatban nem hasonlítottak a mai vasalóhoz. Kődarab, fadarab, üvegdarab volt olyan kialakításban, hogy az egyik oldala sima volt, a másik oldalon pedig a kéz számára valamiféle olyan felület volt, amivel azt a darabot mozgatni lehetett.
5: Egy vaslap, amelyre egy fogantyút rögzítettek, és amelyet a kályhára helyezve melegítettek. Néha bizony a gondos háziasszony keze megégett, így más módszert kellett keresni.
4: A vasalóknál betétet alkalmaztak. Ezek a betétek, ezek az esetek többségében öntött vagy kovácsolt vasbetétek voltak. Ez a betét nem csak vas volt, hanem sok esetben tégla is. A vasalás még a 19. században is téglázásnak nevezték.
5: A cél az volt, hogy magában a vasalóban fejlesztenek ki hőt. Ekkor jöttek a szenes vasalók, azonban az égéstermék, azaz a szénmonoxid kiáramlása sok balesetet okozott.
4: Ez a pici kis kémény, ezt úgy hívták, hogy kamin, magát a vasalót kaminos vasalónak nevezték. Ezzel próbálták az égéstermékek áramlását egy meghatározott irányba terelni.
5: A vasalók fejlesztése párhuzamosan haladt az újabb és újabb energiahordozók megjelenésével, a folyékony üzemanyagok, a spiritus, a benzin, a kerozin elterjedésével ezekkel kezdtek kísérletezni. A spiritus került ki győztesen.
4: Egy ilyen spiritus vasaló több részből állt, alapvetően állt egy tartályból, amiben a spiritus beletöltötték. A tartályból egy kanóc vezetett egy csövön keresztül abba az égőfejbe, amiben végül is aztán a lángot meggyújtották.
5: Az elektromosság felfedezése és 19. század végi elterjedése a vasalókat is utolérte. Kevesen tudják, de az elektromos árammal működtetett vasaló magyar szabadalom.
4: Cipernoszi Károly volt 1890-ben, aki az első elektromos vasaló szabadalmat bejelentette, és arra meg is kapta a szabadalmat. Érdekes dolog, persze nem egyedi, hogy a történetírók nem őt említik a vasaló, az elektromos vasaló feltalálójaként, hanem egy amerikait, egy Carpenter nevű urat, aki csak 2 évre rá találta föl ugyanezt a dolgot.
5: A ruhák simításához 3 dologra van szükség. Hőre, forró és nehéz felületre, valamint nedvességre, azaz gőzre.
4: Az 1930-as, 40-es években megoldották először a háztartási vasalók hőmérséklet szabályozását, akkor már képesek voltak arra is, hogy a vasalót föltöltsék vízzel, és magában a vasalóban az elektromossággal állítsák elő a gőzt.
5: Az elmúlt fél évszázad a tulajdonságok tökéletesítésével telt. Elektromos áram hevítette fűtőszálak melegítik a talp belső fémrészét, valamint a vizet 100 fokra, hogy az gőzzé váljon. Nemrég egy jelentős szerkezeti újítás következett. A gőz és a talp melegítése külön vezérelhetővé vált. A következő lépés a digitális kijelzésű lehet, amelynek fejlesztései még folynak. De az igazán nagy forradalmi áttörés a sokak által áhított önjáró vasaló lenne.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: The legends of three decades from the 80s to today.

0: Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap Léptől. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Papi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
2: A kormány újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal. Pályázaton keresik a kormányhivatalok új vezetőit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségek, segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Riásznagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 ezer forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29.258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438 ezer forintos nettó kereset 7%-et teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15 ezer forinttal is kevesebbet kérhetnek. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a budapesti zöld közbringa rendszer hálózatának fejlesztése. A BKK tájékoztatása szerint több mint 400 új mobi pontot alakítottak ki az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően a fővárosiak még gyorsabban és egyszerűbben vehetik fel, illetve adhatják le a kerékpárokat. A közlekedési vállalat határozott célja, hogy a fenntartható közlekedés a külső kerületek lakói számára is könnyen elérhetővé váljon. A rendőrséggel szorosan együttműködve ugyanakkor szigorúban ellenőrzik a jogosulatlan és szabálytalan mobi használatokat. Az új állomások és mobipontok pontos, frissített listáját a Budapest Go alkalmazásban ellenőrizhetik. Hétfőtől komoly közlekedési torlódásokra és dugókra kell felkészülniek a Budáról Pestre tartó autósoknak. A Budapesti Közlekedési Központ hivatalos közleménye szerint szeptember 21-én megkezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtójának nagyszabású felújítása. A szakemberek a híd szerkezetének javítását végzik el a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkálatok miatt a Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtóágat teljesen lezárják a gépjárművek elől. Általában több órás napsütésre lehet számítani felhő átvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
0: Hobby Rádió.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt
1: a Hobby Rádióban!

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: A mikrofonnál Rózsa Dezső
2: és Korhán László.
1: Ha kiejtem azt a szót, egy ország nevét, hogy Albánia, mindenki felkapja a fejét. Viszonylag ismeretlen ország, viszonylag keveset beszél róla a média, ebből következően keveset is tudunk róla, de mégis ott voltál nyaralni. Mi volt az, amiért oda és nem máshova?
2: Engem is, mint nagyon sok albániai utazót, a kíváncsiság hajtott oda. Én évekkel ezelőtt már el akartam jutni Albániába, sőt, 20 évvel ezelőtt jártam Montenegróba a szomszédban, és a montenegrói albán határnál már majdnem átmerészkedtem a túloldalra, csak a házigazdánk, az Ivo néni egyébként, aki debreceni, nagyon szigorúan megróva engem, lebeszélt róla, hogy átmenjek, mert hogy 20 évvel ezelőtt az ő elképzelése szerint, vagy ismeretei szerint ez egy borzasztóan veszélyes ország volt, elzárt ország volt. Nem ugye egy kicsit is kalandvágyó embernek ez rögtön felkelti a fantáziáját, hogy milyen egy ország, ahol állítólag nincs közbiztonság, ahol szamára járnak még az emberek, sőt, 1992-ig magánhasználatban gépjármű nem lehetett. Tehát elsősorban a kíváncsiság üzött, másodszorban pedig erről az országról az volt a köztudatban, hogy egy nagyon olcsó ország, mármint magyar utazónak, átlag magyar utazó, átlagos keresetű magyar állampolgár is nagyon jól tudja magát érezni az albán tengerparton, és rendkívül barátságos, idegen szerető nép.
1: Ez jelenti azt, hogy a kíváncsiság az megvolt, de ezen túl oda fel kell készülni, mivel ismeretlen a hely. Hogy készültél rá?
2: Abszolút igaz, hogy fel kell készülni. Egyébként szerintem a rutinos utazók is egy idegen országba nem mernek úgy elmenni, hogy ne készüljenek fel, információkat ne gyűjtsenek be róla. Én úgy szereztem információkat, hogy 2 vagy 3 utazási zárcsoportban beléptem a közösségi médián belül, és már majdnem 2 éve figyelem az utazók által érkezett visszajelzéseket, tehát útélménybeszámolókat, képeket, nagyon sok kép, nagyon sok belinkelt információ van. A magyarok által körülbelül 5 éve feltvezetett új országról, új turizmus célpont országról beszélünk, ami az elmúlt 2 évben csak erősödött, mármint az odautazási szándék a magyarok részéről, mert hogy 3-4 évvel ezelőtt, sőt még 2 évvel ezelőtt is kifejezetten olcsó országnak minősült.
1: Ez a mihez képest mindig meghatározó, ez tulajdonképpen mit jelent?
2: A mihez képest az a térség többi országához képest értetendő az utazás szempontjából is, tehát olcsóbb, mint Horvátország, olcsóbb, mint Montenegró, és Görög, ami egyébként Görögországgal nagyon szomszédos, olyannyira szomszédos, hogy a déli részen, a déli városokban át lehet látni a Korfura. Tehát Korfunál is olcsóbb, Görögországnál is olcsóbb ez a hely. Olcsóbb volt, de majd később mesélnék erről, hogy mi változott meg.
1: Hogy készültél? Nem 1 vagy 2 napra mentél, hanem többre. Mi volt az, ami összeszedette veled azt, amit vittél magaddal?
2: Mivel én nagyon megszerettem volna nézni ezt az országot, azt hiszem 900 km hosszú, nem, bocsánat, 450 km hosszú észak-déli irányban, és minimum 2 egymástól elkülöníthető régió van, tehát északi rész meg déli rész. Én az egészet szerettem volna látni, ezért szóba sem került az, hogy repülővel megyek, hanem minimum 2, sőt inkább 3 heti cuccal a saját autóval, azért, hogy el tudjak menni máshová is.
1: Egyedül mentél, vagy volt társad, akivel mentél?
2: Nem, a kedvesemmel mentünk, nem egy nagy utazó, de felkeltette a kíváncsiságát, amit mutattam, és bátran vállalkozott. Pont szabad ideje volt neki is, nekem is, úgyhogy beültünk az autóba, és egyszerűen lementünk. 1300 kilométer egyébként.
1: Mit tartalmazott a csomag, amit összecsomagoltatok, amit vittetek magatokkal? A megszokottakon kívül természetesen.
2: A családok is úgy szoktak utazni, akik jellemzően 2 hétre mennek ilyen távolságra, gyerekesek. Van, aki élelmiszer alapanyagot visz magával, mi nem, inkább bankkártyát és készpénzt, átváltott eurót vittünk. Az eurót kell visszaváltani odakint lekre, bárhol váltják, bármilyen utcai pénzváltóban, bankokban. És igazából ruhákat, megfelelő standfelszerelést, könnyű nyári öltözeteket. Én vittem magam, én országúti kerékpáros vagyok, és én vittem magammal a bringámat is itt a hátsó ülésen.
1: Becsukódott az ajtó, itt Magyarországon elindultatok a határ fele. Merre mentetek?
2: 3 útirány van, ebből 2, ami gyorsabb, a szerb autópályán keresztül, mintha Görögországba mennénk, Belgrád, Nis, Skopje útvonal, majd déli irányban Görögország felé tartva, mintha Korfura menne valaki, így éri a legdélebbi városokat, Xamirt és Sarandát, ez a legrövidebb, leggyorsabb autópályán, leghaladósabb útvonal. Van ezen kívül egy kevésbé gyors magas útvonal, Mosztáron, Bosznia-Hercegovinán, jellemzően a hegyeken keresztül, ezért is lassú, a harmadik pedig Koszovón keresztül, Pristina felé.
1: Határátkelés, volt-e valami probléma útlevéllel, megnéztek-e benneteket, vagy pedig már a magyar útlevél ismert volt, és engedtek szabadon?
2: Albánia attól függetlenül, hogy nem tagja az Európai Uniónak, elfogadja az Európai Unió. Rendkívül rugalmasak egyébként nagyon sok tekintetben. Semmi gond nincsen ebben a régióban a határátkelésekkel, kivéve Koszovót, ami egy nagyon érdekes állam. Na itt jön az egyébként, hogy fel kell készülni az utazásra, és be kell gyűjteni mindenféle információt. Koszovó, ugye tudjuk, hogy évekig perben, haragban, harcban állt Szerbiával, levált onnan, és a szerbek nem ismerik el Koszovót, mint államot. Egyébként ez egy nagyon furcsa dolog abban a régióban. Aki Koszovó felől érkezik visszafelé, azt egyszerűen nem léptetik be. Mi ennek a tudatában odafelé Koszovón keresztül mentünk, semmiféle probléma nem volt. Sem a magyar-szerb határon kifelé Szeged-Röszke irányában, bár ott egy kis sorbanállás volt, július végére beszélni, július 25-én indultunk, az idegenforgalmi csúcs szezonban, de ettől függetlenül nem volt gond, koszovói belépésnél szintén nem volt gond, és Albániában sem igazán. Visszafelé már kicsit más utat választottunk, hát ott belecsúsztunk egy hatalmas dugóba, Albánia északi részén a Shkodrai tónál, illetve a főváros Tirana körzetében, a főútvonalon, a tórákat veszítettünk, és a hazafelé utat, hát az elég borzasztó volt, 16 órás volt az első nap, 14 órás a másik nap, holott összesen beszélünk 1300 kilométerre.
1: A nyelv az milyen volt? Gondolom, hogy nem magyarul beszélgettetek.
2: Ebben a térségben jellemző az, talán Horvátországot kivéve, hogy csak a fiatalabb generáció, a 25 vagy inkább 20 alatti beszélget angolul, mi angolul kommunikáltunk, nem tudunk albánul, elég érdekes nyelv az albán. Kicsit ezeknek a balkáni nyelveknek a keveréke, és egy picit, mintha megjelenne a nyelvben a görög is, egy picit hasonlít a görög nyelvvel is, vagy a macedónra. Angolul meg lehetett magunkat értetni, az idegenforgalmi helyeken, hotelekben, apartmanokban, benzinkutaknál, éttermekben, azért mindenki előkerült egy ember, aki beszélt.
1: Milyen településeket látogattatok meg, milyen tapasztalatokkal, ételekkel ismerkedtetek, gondolom, függetlenül attól, hogy ha már kocsi, akkor elképzelhető, hogy kemping volt, vagy szálloda?
2: Apartman, mindenütt apartman kerestünk, mert az a legkényelmesebb és a relatíve legjobban megfizethető. Családosok is egyébként jellemzően az apartmant keresik, és azt részesítik előnyben, nem a hotelt. A hotel az drágább valamennyivel. Északról jöttünk délfelé, tehát Shkodrai tó irányából érkeztünk meg az országba, és Durres volt a legelső lefoglalt szállás, ez a híres homokos part, ami nem is tudom, talán 10 km hosszú, sötét, szürke homok. Nagyon kedvelik az oda látogató családosok, mert ott a kisgyereket is be lehet engedni a vízbe. Kicsit a Balaton déli partjához hasonlít, lassan mélyülő vízről beszélünk, ami még október közepéig is meleg marad. Ott egy éjszakát töltöttünk, én előre kinéztem ezt egyébként az ismert információk alapján, és 2-3 jellemző várost szerettünk volna megnézni, elsősorban délen. Mint mondtam, ez a tájegység, Albánia maga, észak-déli irányban ketté osztható. Az albán Alpok vonalat az Vlora városa alatt éri el a tengert, és jellemzően beszélünk egy észak-albán tájegységről és egy albán Rivieráról, ami a hegység a Logara hágó, ami egy 14 kilométeres hágó. A Logara hágót megmászva és legurulva a hegy túloldalán, tehát déli oldalán teljesen más tájat mutat. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor valaki Észak-Olaszországból megérkezik a hágókon keresztül Firenzébe, megváltozik a táj arculata.
1: Enni kellett, milyen ételek voltak, amik mondjuk a magyar szemnek, magyar szájnak, a magyar gyomornak kissé ismeretlen.
2: Tipikus balkáni mediterrán konyha, ami náluk fellehető, ugye a mezőgazdasági termőterületek kevesek Magyarországhoz képest, Magyarországon 5,4 millió van, ha jól tudom. Ott az ország közepén, az alacsonyabban fekvő részeken van csak mezőgazdasági termelés, a hegyek közé medencés részben. Jellemzően tengeri termékeket, a tengerből kifogott halakat és egyéb dolgokat esznek, salátákat esznek hozzá, és tipikus dél-balkáni étel, ami náluk is nagyon-nagyon divatos, a birka, az mindenféle formában. Birkanyájak azok mindenütt legelésznek, tehát ezeken a tájakon jártam annak idején Szicílián, és ott is ez jellemző ezeken a kopár hegyoldalakon, hogy a birka az az elsőrendű élelmiszerforrás. Sertéshús szinte alig láttunk, nagyon-nagyon ritka.
1: Amikor bementetek egy étterembe, vagy egy ilyen nyílt büfét, nem tudom, hogy minek nevezzem, tapasztaltatok-e valami fajta előítéletet a turistákkal, mondjuk ki az idegenekkel, akár a magyarokkal szemben?
2: Nem, hogy előítéletet nem tapasztaltunk, hanem az ellenkező következő jellemző Albániára. Mint ahogy mondtam, jó pár éve nyitott, talán 10 évet mondhatnánk, amikor igazán ráálltak a külföldi turizmusra, tehát már mint az idegenforgalmi turizmusra. Óriási bevételeket produkálnak most már ebből valószínűleg. Az utcákon, a nagyobb városokban gombamódra szaporodnak, nőnek ki az építkezések a földből, ami elképesztő ingatlan fejlesztések zajlanak. Most éppen Durrezben 2 hete kezdődött egy a dubái pálmalevél mintára épülő kis kikötő város luxus ingatlanokkal. Szerintem külföldi befektetők kezébe van ez a projekt. Teljes erővel építkeznek, ráálltak a turizmusra, kicsit ahhoz hasonlíthatnám, mint amikor nálunk 90-es évek elején ugye megnyílt ez az újfajta gazdaság, és ugye mindenki szabadon vállalkozhatott. Na most ez rendkívül módon látható, hogy éttermek, kávézók, kis bevásárló üzletek, autógumistól, autószerelőtől kezd minden sarkon autómosó van, és nemhogy idegengyűlölet vagy turizmus ellenség, hanem pont az ellenkezője a jellemző, hogy tárt karokkal fogadják a turistákat, mindegy honnan jött az élet, nem is érdekli őket, és nem is foglalkoznak ezzel, hogy ki honnan jött, legfeljebb csak érdekesség szintjén. Minden eladó, bérbevető, kiadható, mindenféle turizmushoz kapcsolódó szolgáltatás nagyon megy most ott.
1: Mondtad azt, hogy vitted a kerékpárt, tudtad-e használni?
2: Tudtam, csak ugye csúcsidőimben, július-augusztusban ott 34-36 fokon, és hát elég nyomasztó, felkeltem a 3 hét alatt, amíg kint voltunk, 19 nap alatt 4 alkalommal úgy, hogy kimegyek tréningre, és igen-igen erőt kellett venni magamon, hogy ha reggel is 30-32 fok van, 15%-os emelkedők vannak a városok, a falvak végében már, 32-36 fokos melegekről beszélünk, nehéz magamat rávenni arra, hogy elinduljak a 15%-os emelkedőkön fölfelé, mert hogy az összes város kiáratnál, vagy falu kiáratnál mindenütt emelkedő következik, ez törvényszerű, tele van hegyekkel. Báni egyébként az albán Alpok, itt jegyezném meg, hogy az utazók által, túrázók által európai színvonalon emlegetett hegység, az ország belseje gyönyörű. Összesen 4 alkalommal bírtam magam rávenni, hogy kerékpárra üljek.
1: Mi volt az a meghatározó emlék, ami még most is megvan benned, és esetleg csábít arra, hogy mondjuk jövőre, vagy 2 vagy 3 év múlva újra meglátogasd Albániát?
2: Hát ezek a rendkívül szép, egyszerűen gyönyörű színű, hol zöld, hol türkizöld, vagy türkiszkék kavicsos tengerpartok. Az oda vezető utak, jártunk olyan helyen, ahol a főútvonal, ami egyébként a partot követi észak-déli irányban, a főútvonaltól lefelé a beachre, ott minden beachnek neveznek, ami már egy kis öbölés lehet benne fürödni. Az ilyen beachre volt olyan hely, ahol 4 kilométeres szórt kavicsos út vezetett le, gyönyörű olajfák között, és kecskék legelésztek félúton, meg félig vad lovak voltak kihajtva az út mellé. Elképesztő. Nagyon-nagyon szép ország.
1: Múzeumai híres épületei esetleg jártatok-e? Volt-e arra lehetőség, hogy ilyen helyre is elmenjetek, bemenjetek?
2: A rendkívüli hőség miatt mi, bár terveztük, 3 célpontot terveztünk, 2-be jutottunk el. Szerintem, ha valaki történelmi műemlékeket akar látogatni, amiből néhány darab azért van jellemzően Albániában, akkor az vagy a május előtti április időpontot kell kiválasztani, vagy a szeptember vége októberit, mert élvezhetetlen az, ami Berádban, ez a 2 nagy város, ami ENSZ védelem alatt áll, tehát UNESCO világörökség része, Giocastra és Berát. Na most ezek jellemzően a hegyek között lévő sziklás, köves városok, kőből épített épületekkel, ez egy 36 fokos déli melegben szerintem élvezhetetlen július-augusztusban. Mi Giocastrában voltunk egyébként, tehát oda elmentünk, bevállaltuk. Gyönyörű, nagyon szép. Régi, középkori városrész, skanzenek, nagyon-nagyon szépen meg van csinálva.
1: Gondolom, fényképek, videók készültek.
2: Igen.
1: Ha tanácsot kellene adni, akik most esetleg hallgatják a Hobby Rádió adását, mit ajánlasz, hogy megnézzenek, mit ajánlasz, hogy megkóstoljanak, és főleg az, hogy az előbb bár mondtad, de ismételjük meg, hogy körülbelül mikor érdemes oda elmenni.
2: Kirándulás céljából, ha valakit a kultúra érdekel, és nem strandolni megy, nem a nyári napmeleget élvezni, akkor a természeti látványosságokat, vagy történelmi műemlékeket keres, akkor szerintem május végéig, vagy nyár utáni késő őszi időszakban érdemes elmenni, relatíve olcsóbb is egyébként. Nagyon sok minden bezár odakint szeptemberben a turizmus idény végén, de ettől függetlenül lehet találni szálláshelyeket, és az éttermek is olcsóbbak ebben a úgynevezett holt időszakban. Viszont ha valaki nyaralni szeretne, mi elsősorban nyaralni mentünk, akkor meg csak június, július és az augusztus első fele marad, bármennyire is zsúfolt akkor az ország, egyébként augusztus elején nagyon zsúfolt, attól függ, ki mit szeretne. Ja, és a kulináris élmény, aki szereti ezeket a tradicionális balkáni ételeket, például a birkahús nagyon finoman elkészítve, vagy ezeket az úgynevezett tengeri herkentjüket egészséges módon, akkor az nagyon jól fogja érezni magát Albániában.
1: Internet működik, létezik. létezik.
2: Mindenütt van. Nagyon-nagyon ritka volt az olyan kis söröző vagy kis kocsma, ahol nem volt internet. Ők ezt menet közben megtanulták az elmúlt évek során, hogy a külföldi turista mindenki internetezni akar, és mindenütt van wifi. Mindenütt adják értelemszerűen a router jelszavát hozzá, ez alapszolgáltatás. Sok helyen az étlapon rajta.
3: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: Dekád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
1: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
3: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
1: Jó szórakozást!
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
3: Hobbi Rádió.

0: song.
1: társadalmi célú közlemény következik.
2: Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, megjelentek a dízel támogatás részletszabályai. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban, mondta Magyar Péter kormányfő pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelés és jobb munkakörülményekért demonstráltak. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke átnyújtotta a szakszervezet bértábla javaslatát és azon pontok jegyzékét, amelyekről szeretnének tárgyalni a béremelésen kívül. Magyar Péter egyeztetésre invitálta a szakszervezeti képviselőket, akik, bár megköszönték a meghívást, egy későbbi időpontot javasoltak. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva azt mondta, a kormány felelőssége sokrétű, közölte, totálisan összeomlott és kivéreztetett költségvetést vettek át, amelynek átalakításánál kell dönteni arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő. Budapesten lassul a drágulás, vidéken pedig tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő cég adatai szerint a vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alkú is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. A főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenést is mértek. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is két számjegyű ütemben emelkednek az ingatlan árak. A friss kormányrendelet alapján csak a januárban már bejegyzett autósok kapják meg azonnal a dízel támogatást. Az idén járművet vásárlóknak október végéig kell várniuk a pénzre. Szeptember 30-án kezdi el utalni a Magyar Államkincstár a dízel autósoknak szánt havi 5000 forintos állami támogatást, miután a magyar közlönyben megjelentek a pontos részletszabályok. A pénzt 4 részletben folyósítják év végéig. A második utalás október 30-án, a harmadik november 13-án, az utolsó negyedik pedig december 7-én érkezik. A legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautók üzemben tartói ügy összesen 20 000 forintot kapnak. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A háromnapos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogy hogyan segíthetik a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlatban. Általában több órás napsütésre lehet számítani. Felhő átvonulásokkal. Futózáporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 24 fok között várható.
1: Hobby Rádió.
3: Négy ütemautós magazin műsorunkat hallják, hiszen a kezdetét veszi a mai napon is. Én Alex vagyok, velem szemben pedig Kacsala Ferenc Bitumen. Szia, Feca!
4: Szevasz, Alex, és üdvözlöm én is a rádió hallgatókat.
3: Az autóhifikről fogunk beszélgetni a mai napon, méghozzá átvesszük minden kategóriáját. Kezdjük a legelején, honnan indult az autóhifi, szerintem a kazettától, nem hiszem, hogy bakelit lemez, vagy pedig ez a nagy orsós magnó befért volna az autóba.
4: Hát először is szerintem valamilyen higanygőzös autórádió volt még valamikor a 30-as, 40-es években.
3: Higanygőzös?
4: Igen, nem hallottál róla?
3: Nem.
4: Persze, hogy a higanyt ugye minimális villamos energiával melegítették, és ezáltal...
3: Mi is oda?
4: Egyébként ez kamumese. Semmi ilyen. Ez most csak rám. Biztos ki tudok ebből jönni, de nem. Nem tudom, hogy hívták ezeket a... Tudod, az a régi nagy rádiók, amik voltak nagyanyáink korában.
3: Szokor rádió.
4: Nem, az...
3: Az nem, a Szokor rádiója? Az volt az a kicsi?
4: Az a pici volt a Szokor.
3: Nem tudom.
4: Tudod, voltak ezek a nagyok, hogy két tekerő volt rajta.
3: Terítő volt a teteje.
4: Úgy van, mindig általában ez volt a jellemző. azokat hogy hívták, hogy milyen rendszerű rádiók voltak?
3: Fogalmam sincs, de jól behúztál ezzel a hülye higgannyal. Akkor szerintem vegyük át, voltak az etás. Volt az oda-visszajátszós, az már nagyon fenyő volt, ha valakinek oda-visszajátszós volt. És hát ugye eljutottunk a CD-hez, így rögtön hirtelennyében.
4: Hát igazából ne szaladjunk ennyire előre, tehát említetted ugye a kazettást. Legelső sorban voltak a sima rádiók, amelyikben semmilyen kazetta vagy egyéb más adathordozót nem lehetett belerakni.
3: Láttam ilyet,
4: csak simát, tuner gépként funkcionált, vagy nem akarok így nagyon belebonyolódni.
3: A 70-es években nagyapám vett egy német autót, és abban ilyen volt benne. És még a mai napig ott van náluk a polc tetejére fölrakva.
4: És viszont olyan márkájú volt, amit a mai napig lehet kapni.
3: Akkor maradjunk még mindig egy picit a lejátszó egységnél, rövid zene, aztán folytatjuk.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Négy ütemautós magazin műsorunkat hallják, benne pedig az autóhifikről beszélgetünk, főleg a higanygőzösről, onnan pedig eljutottunk most már ugye a mai CD-s autórádió magnókig, illetve mondtam, hogy picit a fejegységet nézzük meg, mitől különleges egy fejegység. Először nézzük, hogy mit játszik le. Tehát van a CD-s, most már van nagyon sok, ugye, ami MP3-as CD-t, sőt, most már mondhatnám, hogy alap az MP3 CD lejátszás, aztán van még a memóriakártyás, ami most nagy show, illetve amire USB-n rá lehet csatlakoztatni a pendrive-ot.
1: Úgy van, tehát egy külső adathordozót. Még egy picit szerintem ragadjunk le a sima kazettás magnónál, ugye azokban...
0: Ebben nőttél föl, tényleg, bocsánat.
1: Igen, én ugye amikor elkezdtem így autózni, akkor az volt a menő, hogy ha már oda visszajátszós magnót tudtál ugye az autódba belepattintani, illetve akkor nagyon menők voltak az úgynevezett liftes, tehát amelyik már motorosan adta ki a kazettát.
0: Azt hittem
1: megérülsz. Úgy képzeld el, mint hogy a CD kijön a fejegységből, itt a kazettát ugyanúgy egy kis ilyen villanymotor emelte ki egy kis pulton a magnóból, illetve automata, tehát ilyen elektromos fejfordítós volt, tehát nem mechanikusan fordítottad meg a fejet, hogy másik irányba játszol, hanem csak egy olyan gombot, mint a videomagnódon vagy a DVD lejátszódon megnyomsz, egy ilyen impulzus kapcsoló, és akkor az tik, a kis elektromos motor fordította a fejet rajta. Hát és akkor ugye így gyakorlatilag egy olyan 6-8 évvel ezelőtt kezdtek el jobban elterjedni a CD-s autorádiók, de hát azok olyan szintig, hogy ezelőtt 6-7 évvel 40-50 ezer forint körül egy alsó kategóriás, egy egyszerűbb CD rádiót vettél, most gyakorlatilag 15-20 ezer forintért már az, hogy MP3-at, VMA-t, meg egyéb dolgokat játszik, meg millióféle opció van rajta, távvezérelhető, most csak annyi, hogy a távirányítót nem adják hozzá, tehát egy hihetetlen egyébként.
0: A másik, ami nekem nagyon tetszett, az pedig az AUX bemenet volt rajta, amin gyakorlatilag bármit rá tudtál kötni onnantól kezdve, tehát Discman, Walkman, MP3 lejátszót, akármit, és ugye vonalbemeneten bement a jel.
1: Így van, bármilyen dolgot, amit azon a csatlakozóra rá tudtál kötni, tehát vettél egy kábelt, és amelyik...
0: Ezt mi is csináltuk annó régen.
1: Hogyne, persze, hát nekem is volt ilyen fejegység az autómban.
0: Zenéljünk, és akkor utána megnézzük a hifiket tovább.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, az autóhifikről beszélgetünk, ugye megbeszéltük, mekkora show volt, amikor bejöttek a CD-s autórádió magnók, és milyen drágák voltak. Kedves egészségedre!
1: Bocs, gyerekek, remélem nem hallott szóval.
0: A klíma.
1: A klíma, így van.
0: Túl sokat használod.
1: Hát az igyekszem nem olyan őrült sokat használni, de hát látom, mit tegyek. Bejött a rossz idő, elfelejtettem kikapcsolni a klímát, és ez van, tessék.
0: Fagyoskodt az autóban. Tehát ugye beszéltük a CD-s autórádió magnó, mekkora sláger volt, amikor bejött. Ugye most már teljesen lement az ára. Ami most nagy sláger szerintem, az a DVD lejátszós, és ugye most már mindenféle különböző méretű kijelzőket lehet alapban már a fejegységbe beépítve vásárolni, illetve hát külön.
1: Így van, így van. Jól néz ki, de én annyira nem vagyok oda ezekért a DVD-s történetekért. A gyárik azok tetszenek, hogyha egy olyan autót vásárolok, amiben szépen benne van egy gyári nagy navigáció, ami már ugye DVD alapú is DVD-t olvas.
0: Én most pont ezen gondolkodtam egyébként, hogy mi a francnak vegyek magamnak egy komoly hifit. Ezek egy ilyen egyszerű, ilyen 20.000 forint kategóriás CD lejátszót, amin van vonalbemenet, és nekem van egy GPS-em, ami érintő kijelzős, meg ugye az is lejátszik filmeket mindenfélét, ebbe egyébként memóriakártya megy bele. Fogom és rákötöm egész egyszerűen a GPS-t vonalbemeneten erre a CD lejátszós autórádió magnóra, és akkor olyan, mintha lenne egy érintő képernyős navigációs hifi az autómba.
1: Így van, igazából szerintem az ember használja ki a lehetőségeit. Tehát ha már van egy ilyen GPS-ed, akkor minek vennél egy nagy zúzós komoly fejegységet az autóba. Arról nem is beszélve, én például nem vagyok ilyen vágyfülű emberke, de én például azt mondom, hogy egy erősítőt én például nem azért raktam soha az autómba, vagy komoly hangszórót, mert én azt akartam, hogy az utca hallja, amit én hallgatok zenét, hanem egyszerűen félelmetes, hogy mennyivel bővebben, mennyivel pontosabban tudod beállítani az egyéb hangszíneket, és ott kibírod választani az erősítőn, hogy az X kimeneten, amit én rákötök, tegyük fel egy 16 centis mély közép hangszóróra, azon milyen hangfrekvencia jöjjön ki. Tehát hihetetlenül szét lehet osztani, le lehet választani a kis magason, csak magas.
0: Ebben menj bele, mert ezt akarom majd föltenni következő kérdésként, majd a zene után.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: Az autóipikről beszélgetünk a Négy Ütem Autós Magazin műsorban. Feca, beszélgettünk ugye a fejegységről, és átkanyarodtunk az erősítőre, akkor most nézzünk át egy komplet szettet, tehát rakjunk össze egy eszméletlenül komoly autóhipit. Mi kell hozzá? Kell hozzá egy nagyon profi fejegység. Ha már profizmusról beszélgetünk, akkor a két fejtámlába egy-egy LCD monitor, hogyha filmet akarunk nézni, hány pár hangszóróra lenne szükségünk ahhoz, hogy ez igazán tökös legyen, és milyen hangszórókra?
1: Ugye márkákat ne említsünk, egy jó néhány gyártó található a piacon, akik...
0: Nem erre gondoltam, hanem, hogy tudod, vannak a kis csipogók, a közép,
1: ja,
0: a mély...
1: Hát én úgy gondolom, hogy ugye autókban általában a magas, a közép és a mély hangfrekvenciájú hangszórókat szokták alkalmazni. Na most itt is például általában úgy szokták, hogy a minden utas vonalába, értem ez alatt azt, hogy ugye vagyunk egyszer elől az autóba, ahol ugye a zenét tudjuk jobban élvezni, mivel a figyelmünket nem veheti el egy LCD kijelző, hogy mi filmet nézünk 140-nél az autópályán. Ha már ugye említetted, hogy rakjunk a hátsó fejtámlába LCD kijelzőt, akkor feltételezem, hogy esetleg ugye számítunk arra, hogy hátul nekünk majd utasaink lesznek, akiket ugye megfelelő kényelembe szeretnénk szállítani, mert akkor oda is érdemes berakni legalább egy pár hangszóró, tehát ért az egy pár alatt én azt értem, hogy egy magas, egy közép, illetve egy mély frekvenciájú, ami nem is az a legmélyebbnek nevezhető, hanem inkább azokat ilyen középmély hangszoróknak hívják, mert azért illik az egész rendszerünket egy mélyládával kiegészíteni a csomagtartóba, mert az fogja az igazi hatást hozni, és azt viszont csak mély hangkiadásra szabad használni, és mind ezt a rendszerünket csak erősítővel szabad megvezérelni.
0: Mert a tökéletesség nagyon fontos, zene következik, reméljük hallgat minket valaki egy jó kis hívővel, és most föltekeri, utána pedig akkor megyünk tovább, még mindig a hifikről beszélgetünk.

0: Négy ütemautós magazin műsorunkat hallják, benne pedig az autóhifikről beszélgettünk. Ezek a kis cirippelők, tudod, amiket föl szoktak itt tenni az ablak fölé, vagy így az ablak sarkába. Elől is van, akinek már láttam hátul is, vagy műszer. Ezek érnek valamit?
1: Igen, érnek, de csak akkor, hogyha rászánjuk a pénzt.
0: Tehát akkor
1: ez
0: akkor...
1: Nem azt mondom, hogy komoly magyar forintot fizetünk érte, de azt mondom, hogy az a 10-12 000 forintot elkérnek, csak egy pár ilyen kis magas hangszórói, na az tökéletes hangot fog nekünk adni. Amit ilyen 1200-2000 forintért veszünk, ilyen magas hangszórót úgy nevezik, hogy csipogó, de ennek hívják, na az tényleg csipogó, tehát az semmi másra nem való. Én ívesen hajítanám el.
0: Neked
1: tehát...
0: van valami ilyesmi a kocsikban, nem?
1: Igen, de az normális. És az azt nem is csipogni hallott, hanem az gyönyörűen kiadja azokat a magas hangokat, amit nekik ki kell adni.
0: Mi a helyzet a két utas hangszórókkal? Ajánlod, vagy nem ajánlod?
1: Két utas még elmegy igazából, még a három utast is, tehát vannak jobb minőségű ilyen ovál, úgynevezett ovál hangszórók, azok voltak általában, három utasok, azok jók, mert megfelelő kis kondikkal, illetve ilyen kis szűrőkkel valóban úgy vannak bekötve, hogy egy helyen kapnak be tápot, tehát a rádiótól, ugye a hangszóró vezeték, ami kijön, és azoknak tényleg szét van osztva, hogy meg vannak szűrve, hogy na melyiken milyen frekvenciájú hangok menjenek keresztül. Tehát azért viszonylag egész jók, de a külön elhelyezett hangszórók a tutik.
0: Akkor újra zenélünk, utána még egy picit beszélgetünk, majd sajnos jön a búcsú.

0: Négy ütemautós magazin műsorunkat hallják, ami lassan a végéhez érkezik, akkor ezek szerint, ahogy én ezt az órát leszűrtem, autóhifinél bármiről beszélünk, nagyon fontos a minőség.
1: Én úgy gondolom, hogy igen, tehát ez számomra fontos. Tehát
0: mert én láttam, hogy ilyen fullsettek.
1: Elég sokan, mondjuk is, hol akarnak várat építeni, ez nincs, nem létezik. Akkor én régen is úgy voltam vele, ha nem volt rá pénzem, hogy én erősítőt rakjak az autómban, meg mely nagy mélynyomót, akkor belevettem egy normális párhangszórót, tehát egy ilyen 16 centis mély közép, illetve egy magas az ajtókban, mert nekem eleve meg volt a helye, tehát gyárilag jó akusztikája volt az autóm hangszóróinak, de ugye kicsi teljesítmények voltak. Vettem bele egy normális fejettséget, és viszonylag azért szépen szólt. Tehát arra, hogy így közúton közlekedve vele élvezhető hangot hallasson, arra tökéletes. De nem tudtam még tökéletesebbet, mert nem volt rá pénzem, de nem is az volt, hogy akkor kimentem még a régi KGST piacra, vagy bármi tudod, és akkor valamit kurucskázok vele az autóba, és akkor elmondhassam, hogy hú, nekem van egy közös ismerősünk is, nem mondom a nevét, aki fogta és érted a gyári rendszerére rákötött egy mély ládát, nagy csövet, amelyiket valóban az egyik ilyen áruházlánc hálózat egyik boltjába vett meg.
0: De én láttam egy
1: leértékelve, és úgy is szólt, tehát igazából nem szűrött ki így, adja rá a hangot, basszus, de jó, de igazából semmi.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, Peca, hogy ma is a rendelkezésünkre álltál, és mindezt megosztottad velünk, akkor tehát hívíre fel, jövő héten ismét találkozunk. Az elmúlt egy órában Alexet
1: és Kacsala Ferencet hallották. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.
0: Úgy legyen, a viszonthallásra.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Bírálta Kijevet és Budapestet Oroszország nagykövetsége. Csalássorozatra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Útdíjfizető Szolgáltató. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Oroszország magyarországi nagykövetsége Facebook kommentárban bírálta Kijevet és Budapestet a kárpátaljai magyar kisebbségi jogok ügyében. A bejegyzés szerint nem hozták nyilvánosságra azokat a dokumentumokat, amelyek az ukrán vállalásokról és a magyar feltételekről szólnak. Az Index beszámolója szerint az orosz nagykövetség a Kijev kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos problémák kapcsán tett közzé kommentárt. A bejegyzés azt állítja, hogy a Magyarországon történt kormányváltás után Kijev igyekszik a magyar féllel való kapcsolatok enyhülését bemutatni. Kihirdették a hazai szállodák Michelin listáját. A 2026-os Michelin kiválogatásba 12 magyarországi hotel került be, köztük 10 budapesti és 2 vidéki szálloda. A Michelin Guide második alkalommal értékelte Michelin ki, vagyis Michelin kulcs minősítéssel a magyarországi szállodákat. A legmagasabb magyar eredményt 2 budapesti luxus szálloda érte el. A 2 kulcsos minősítés a Michelin értékelése szerint olyan kivételes szállodai élményt jelöl, amely önmagában és indokoltá teheti az utazást. A 2 kiemelt budapesti szálloda mellett további 10 hotel őrizte meg egy kulcsos minősítését. Valamennyi szálloda szerepelt már a 2025-ös válogatásban is. A fővároson kívül 2 szálloda került be a válogatásba, egy balatonfüredi és egy tatai. Újra felszentelték a 100 évvel ezelőtt épült, évtizedekig raktárként használt rákospalotai zsinagógát, közölte az EMIH Magyar Zsidó Szövetség. Az épület, amelyet a 60-as évektől az Országos Széchenyi Könyvtár raktárként használt, mindössze egy év alatt nagyrészt magánadományból újult meg. Köves Slomó vezető rabbi az ünnepséggel rámutatott, az elmúlt években 5 olyan zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, amelyet korábban más célokra használtak, de az a céljuk, hogy minden hasonló sorsú épület visszakerüljön a hívőkhöz. A régi Fóti úti neoklasszicista és art deco stílusú templomban az új Tóra tekercsek felszentelése mellett bemutatkozott a közösség új rabbia, Nógrádi Eli és felesége is, akik a jövőben vezetik majd a helyi hitéletet. A nemzetiudi.hu biztonsági figyelmeztetése szerint csalók tömegesen küldenek hamis SMS-eket a társaság nevében. Az üzenetekben fiktív közlekedési vagy pótdíj fizetési kötelezettségekre hivatkozva azonnali átutalást követelnek az áldozatoktól. A szöveg végén található link egy megtévesztő, a hivatalos platformra megszólalásig hasonlító, de áll weboldalra navigál. Amennyiben a felhasználóit megadja a bankkártya adatait, a bűnözők perceken belül teljesen kifoszthatják a számlát.
2: Kedden döntően napos idő várható, a felhő átvonulások mellett záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másott élénk rökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.
3: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk infokukac@hobbyradio.hu.
5: A Hét prózája. Az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
6: Kedves hallgatóink! Köszöntöm Önöket a műveket válogató kritikus Zsoldos Demjén Anetta és Bodrogi Viktor hangmérnökünk nevében is. Zsoldos Árpád vagyok. Mai műsorunkban Kühne Katalin szerzőnk Elfogadás című munkáját fogjuk meghallgatni Pintér Lilla tolmácsolásában.
7: Kühne Katalin vagyok, Miskolcon élek. Édesapám gimnáziumi tanár, édesanyám háztartásbeli, nővérem is könyvtáros volt, mint én. Férjem erdőmérnök, fiam programozó matematikus. Szülőföldem Szeged környéke visszahúz, de a Bükk csodálatos tájét sem hagynám el soha. Könyvtárnépművelés szakon diplomáztam, 44 évig dolgoztam. Tavaly lettem nyugdíjas. Munkámat hivatásnak tekintettem, örömmel végeztem. Mindig érdekelt a művészetek világa, közel állok a természethez, csodálom szépségeit. Igyekeztem magamat megismerni, összegyűjteni és továbbadni azokat az értékeket, amelyeket szüleimtől, tanáraimtól, íróktól, művészektől, barátaimtól ajándékba kaptam. Kerestem a világ titkait. Hálát érzek az emberek kitartó erejét, hitét, útmutatását látva. Belőlük merítem erőmet, ami tovább segít utamon. Egy ómexikói gondolat szerint a költészet attól költészet, hogy úgy viselkednek benne a szavak, mintha először találkoznának. Ez minden alkotásra igaz, még azokra is, amelyek nem olyan értékesek, mint a nagyírók, művészek művei. Mégis valódi érzéseket, egyszeri és megismételhetetlen világokat tükröznek. Megérintheti lelkünket valami, önmagunkon átszűrhetjük, kimondhatjuk. Találkozhatunk valakivel, aki hasonló titkokat rejt lelke mélyén. Így ismerhetjük meg a másik embert, így válhatunk mi is gazdagabbá. Ha írásaimat olvasva magára ismer valaki, egy mondaton valamilyen érzést kivált belőle, elértem célomat. A gyermekemnek sikerült átadni valamit a morzsákból, miket életem során szedegettem, szétszórtam, csipegetheti, amikor innen elmegyek. Szeretném, ha a mag, amit elültettem, kicsírázna, élete fája magasra nőne. Benne vagyok én is minden írásomban, de elsősorban elődeim, körülöttem élők, a természet csodái, és úgy, ahogy ezek engem megérintettek. Eddig ötölen önálló kötetem jelent meg. A Bükszerelmesei című memoárom a családi albumban, amit a Felső Magyarországi Kiadó adott ki 2007-ben. Jel a sziklán. Verseket az Irodalmi Rádió 2008-ban. Idősíkok, elbeszélések és esszék az Uranusz Kiadó 2008-ban. Levendulák illata, válogatott versek, prózák, szintén az Uranusz Kiadó 2009-ben. Kötetbe szerkesztettem édesapám Miskolcról és a Bükkről írt eddig meg nem jelent tanulmányait, Szóljanak akkor is címmel 2010-ben jelent meg. Eddig 11 antológiában, több CD-n és a Kláris című folyóiratban jelentek meg írásaim. Az Irodalmi Rádiónak és a Hét Toronynak vagyok tagja, írásaimat olvashatják a két honlapon. Fényelteli téli sötét címmel idén jelenik meg az elmúlt két évben született novellákból, memoárokból, esszékből és versekből álló kötetem. A mottom az, hogy amit Müller Péter is írt, nem csak passzív szereplői, de aktív szerzői is vagyunk életünknek. A világosság legyőzhetetlenségét nevezzük az élet értelmének. Belemehetsz a legsötétebb alagútba, ha ismered az élet értelmét, tudod, hogy nem véletlenül kerültél ide, s végül kijössz a fényre gazdagabban, mint ahogy belementél. Aki ezt tudja, mindig derűs, bármilyen nehéz helyzetbe kerül. Bennünk dől el a sötétség és a világosság küzdelme. Az Elfogadás című művemnek a keletkezési körülményei. Egy bencés szerzetes mondta valamikor, szenvedés nélkül nincs boldogság, boldogság nélkül nincs szeretet, szeretet nélkül nincs hit, hit nélkül nincs cél, maga a hit, ami célba juttat, az út, amit választunk, és ahogyan járjuk. Írásomban a szenvedő emberekről szóltam, akik ugyan nem választhatták meg azt, hogy milyen helyzetbe kerülnek, betegség, nyomor, halál, de tekintetükben láttam, hogy hittel élnek, amely lehetővé teszik számukra a megnyugvást. Fizikai és lelki megpróbáltatásuk ellenére róluk példát lehet venni, ők adnak erőt másoknak, mert tudják, hová tartanak útjukon.
3: Kühne Katalin, Elfogadás. Gyakran találkoztam már nehéz sorsú, halálra ítélt vagy haldokló emberek szemében ezzel a pillantással. Elfogadás, béke, nyugalom. Elgondolkoztam, ilyenkor vajon én el tudnám-e fogadni ezeket a helyzeteket, a mély szegénységet, amit nap mint nap látok, ha körülnézek, vagy ha valaki éhhalálra ítéltetett, mert éppen Afrikában született. Olyan sovány, hogy két ujj közé fogható végtagjait már nem tudja használni. Csak fekszik, és minden mozdulat óriási fájdalommal jár. Szörnyű lehet elveszíteni áradásban vagy földrengésben mindazt, amit egy hosszú élet alatt gyűjtögettek. Ők csak áldogálnak egy romos ház üszkei között. Az jut eszembe, amikor Erdélyben több falu lakossága vesztette el így házát és minden vagyonkáját. A híradóban megszólalt egy idős asszony. Szavai megérintettek. Annak kell örülni, hogy életben maradtunk. Van két karunk, még mindent helyrehozhatunk. Akkor döbbentem rá, hogy az én kis apró fájdalmaim, kínjaim elenyészőek ehhez képest, és mégis háborgok, hogy miért éppen engem terhelt meg ezzel az élet. Szégyeltem magamat ennek az asszonynak csodás erejét látva. Szomorú, ha közeli hozzátartozunk vagy barátunk, megkapja a gyógyíthatatlan kort. Nehéz ezzel szembenézni. Annak is, akit elért, annak is, aki tehetetlenül áll, és nem tud mit mondani a hír hallatán. Nincs erre szó, és ezt tudják mindketten. Nehéz hónapok, évek elé néznek, vigaszt nem tud nyújtani a leghűségesebb társ, a legjobb barát sem ilyen helyzetben. Akik átestek ezen, mégsem magukra gondolnak, nem a fájdalmaktól, a haláltól félnek, hanem a hátra maradottakért aggódnak. Hogyan, miként állják meg a helyüket nélkülük? Megváltozik körülöttük a világ. Lecsendesednek, bölcsebbek, jobbak lesznek, figyelnek a pillanatra, megbecsülik az élet értékeit, rendet tesznek maguk körül. Felülemelkednek a kicsinyes problémákon, szürke mindennapokon, több szeretettel veszik körül embertársaikat, mint addigi életükben. Erőssé, derűssé válnak. A legszomorúbb az, amikor fiatal férjet, feleséget vagy kisgyermeket veszítünk el. Ezt nem lehet elfogadni. Legalábbis nagyon nehéz. Egész további életünkben végig kísér ez a fájdalom. Az élet rendje, hogy egyszer el kell mennünk, de nem mindegy, hogy mikor. Ha társunk vagy barátunk fiatal korában távozik, vagy gyermekünket kell eltemetni, örökké él bennünk hiányuk. Nem számít, hogy kik élnek mellettünk, kik segítenek tovább menni útunkon. Gyermekeink, unokáink aranyos lénye sem elég ahhoz, hogy felejtsük fájdalmunkat. A gyermekünk halála öröksebb marad, akkor is, ha megpróbáljuk ezt nem mutatni. Éljük életünket tovább, de ha este egyedül maradunk ágyunkban, visszatér fiunk, ölelő karunk hiába tárjuk felé. Ő nem borul nyakunkba. Ő már más mezőkön jár. Férjünk, feleségünk korai halálát sem lehet elfogadni. Hiába megy tovább az élet, gyermekünk, unokáink hiába vesznek körül nagy szeretettel, nem múlik a fájdalom. Nem igaz a mondás, hogy az idő mindent elmos. A fájdalom marad. Éjjel-nappal egyedül vagyunk, nincs velünk az, akinek mindent megadtunk, akit feltétel nélkül szerettünk, akit nem pótolhat senki. Nélküle semmik vagyunk. Fájó érzés szüleink lassú leépülését, legyengülését tehetetlenül nézni. Különösen, ha a kilódás több évig tart. Mégis az utolsó órák, percek szinte elmossák ezeket a nehéz éveket. Küzd a gyermek és a beteg szülő éveken át. Az orvosok, ápolónők hada, a gyógyszerek mind-mind szembeszállnak a korral. A fizikai test végül feladja. Megsemmisül. Nem így a lélek. Az győzni tud. Nehéz időszak a betegnek és a hozzátartozónak ez a hosszú út, de a halál előtti percekben minden megváltozik. A haldokló már nem ránk néz. Nyugodtan lélegzik, békésen mosolyog. Biztat bennünket. Úgy mondják, megbékélt. Arcát elönti a fény, és mintha azt suttogná, ne félj, látod, én sem félek. Légy derűs. Én találkozhattam ilyen pillantással, és azóta is látom, ha a szememet lehunyom. Hallottam a csendes, megbékélt, szeretetet sugárzó szavakat, az imát, amit utolsó sóhajával még suttogott. Hiszem, hogy még találkozunk az égi mezőn, a csillagok között velük, és amíg a földi világban élek, addig is figyelnek rám. Ők adnak nekünk erőt, akik küzdenek, nyomorultak, haldokolnak. Köszönjük meg nekik. Az élet csodás és gyönyörűséges még akkor is, ha tele van harcokkal, nyomorral, betegséggel. A halál csak egy állomás annak, aki hisz a lélek erejében. Ezért adnak példájukkal erőt nekünk a nehéz sorsúak, a szegény emberek, az éhezők, a halálos betegek, a haldoklók. Mert hisznek valamiben, vagy valakiben, aki homályosodó szemükbe ragyogó fényt hoz. Mosolyt csal ajkukra. Elfogadják, ami rájuk vár, mert érzik, van, aki várja őket. Nekem is el kell fogadnom ezt, mert ők már tudják, hogy így igaz. Remélem, az utolsó pillanatban én is mosolyogni fogok, és erőt sugárzok az itt maradók számára. Mert hiszem, hogy van valaki, aki ezt így rendelte. Rendnek kell lennie ebben, és a homályos másik világban is. Hiszem, hogy így van.
6: Kedves hallgatóink, Kühne Katalin Elfogadás című munkáját hallgattuk meg Pintér Lilla tolmácsolásában.
5: A Hét prózáját az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió. A gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
0: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban egy olyan hangfelvételt hallhatnak, ami 2009-es nyári táborunkban készült Miskolc-Tapolcán. A bemutatkozó szerző Olmán Anasztázia pécsi alkotónk, akinek művét Fischer Vivien előadónk olvassa fel.
2: Sziasztok! Hát aki volt Szántódon, az már találkozhatott velem, mert Szántódon jelen voltam. Azóta megszületett Armando, ez volt 2008. március 13-án, és azóta eléggé ki is tölti a napjaimat. Hát egy kicsit vándor életmódot folytatunk, mert közben pincelyen lett egy kis mellékállásom, a gyed mellett utazgatunk, olyankor fölpakolom Armandót és megyünk. Útközben meg sokszor van idő arra, hogy írjak egy kis verset, ezt, azt, amazt, mert Armando aludni is szokott időnként. Hát sajnos a párom most nem tud jelen lenni, mert az ő egészsége az hol ilyen, hol olyan. Vershez ahhoz kértem egy kis segítséget, azt nem tudom, hogy éppen melyik előadótól fogom megkapni, ez legyen nekem is meglepetés. Igazából ezen kívül más nem olyan sok minden történt. Most igen, ez is éppen elég, én is azt mondom.
3: Korba zárt tavasz. Hóvirágok közt kék ibolyák lapulnak meg a domboldalon. Ablakon néz be gyenge napfény, szerelem illatot hoz a szél. Hinni szeretnék szép perceket, mosolyt, szelíd öleléseket, egészségből, ami megmaradt, hogy nem illaná rózsák alatt. Ha visszajönne 8 elment év, ha állhatnánk a fa alatt még összesimulva, virágszirmot várva fentről és mézillatot, ha még szabadon kint mehetne ő is, amerre viszi kedve, szíve hangjára mosolyogva kelne szárnyára a dalocska, tudom, varázs csak apró lehet, talpain többé sosem mehet, de valahogy, ha elindulna, talán arcunk is kivirulna. Talán segíthet a technika, s tudunk egy csodát még tenni, ha erősek leszünk, szilárd hittel megkapjuk, amit vadkor vitt el. Talán a vérpesdítő zene szól még hangfalból nyári este, ha négy kerék más is, régi szívünket nem kell kicserélni. Tanuljunk meg aprót becsülni, egy falevélnek is örülni, igazi értéket meglátni, így tudjunk majd fent is megállni. Mert eljön egyszer a pillanat, megkapjuk a lélekszárnyakat, s ő is a lábait, és talán többi semmiben nem lesz határ, de szeretnék még itt éveket, széllel szemben is szép életet, újra újfajta boldogságot, álommal körbeszőtt világot.
1: Kedves hallgatóink, az Irodalmi Rádió 2009-es nyári táborából hallották Olmán Anasztázia bemutatkozását. A szerkesztő műsorvezető Zsoldos Árpád, a hangmérnök Bodrogi Viktor volt.
4: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
5: Műsorajánló.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: Egészségedre!
9: Egészségedre!
8: Egészségedre!
9: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
8: Hétfőn 10-től a Hobby Rádió.

0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! A mai alkalommal a telefonbeszélgetések során használható kifejezések közül mutatunk be néhányat. De Amanda is szeretné köszönteni önöket.
1: Welcome to Takeaway English. Useful language ready for you to take away and use. Today we're looking at useful phrases for speaking on the telephone.
0: Gyakran előfordul, hogy még azok a nyelvtanulók is, akik személyes érintkezéskor meggyőzően és ügyesen fejezik ki magukat, a telefonban elakadnak. Ennek több oka is van. Az egyik kézenfekvő magyarázat az, hogy telefonáláskor nem látjuk a beszélgető partnert. Tehát nem tudunk információt szerezni arról, hogy a másik mondjuk milyen kézmozdulatokat tesz, vagy milyen arckifejezést ölt. Ez ugyanis segíti a mondani való dekódolását. Gyakran a fülünkbe jutó hang sem olyan tiszta, mint amikor szemtől szembe állunk valakivel. Ezen felül a telefonbeszélgetésnek meglehetősen szigorú a rituáléja. És ha valamelyik fél úgymond kizökken a szerepéből, akkor elakad a párbeszéd. Mindezek miatt nagyon fontos, hogy jól begyakoroljuk a ma hallott kifejezéseket, úgy, hogy ne is kelljen gondolkodni rajtuk. Rövid párbeszéd következik tehát, és Amanda el is mondja, hogy mire figyeljünk.
1: Listen to this conversation. Joyce wants to speak to Joe Smith, and she calls his company's telephone number. How does she ask for Joe Smith?
2: Good morning, Smithport.
3: Hi, could you put me through to Joe Smith, please?
2: Joe Smith, one moment, please.
0: Joyce Joe Smith úrral szeretne beszélni. A telefonközpontostól azt kéri, kapcsolja az illetőt. A kérést kérdés formájába öltözteti, így udvariasabb. Be tudna kapcsolni engem Joe Smith úrhoz? Tudná nekem Joe Smith urat kapcsolni? Amanda is ezt a mondatot magyarázza, illetve ismétli.
1: So Joyce says, could you put me through to Joe Smith, please? Put me through means connect me. Could you put me through to Joe Smith? Listen to that again.
2: Good morning, Smithport.
3: Hi, could you put me through to Joe Smith, please?
0: Vagyis ezt a kifejezést, hogy could you put me through to, leghasznosabb így egyben megtanulni.
1: This is Takeaway English from the BBC. Useful phrases for learners of English. Today, useful English for the telephone.
0: Az ember persze nem csupán hivatalos telefonokat intéz, de a baráti beszélgetéseknek is megvan a rendje. Amennyiben a telefonálónak be kell mutatkoznia, hiszen beszélgetőtársa nem látja őt. Magyarul ilyenkor azt mondjuk, hogy ez és ez vagyok, és ennek tükörfordítását gyakran hallom angolul, noha ez helytelen. De halljuk, hogy miként azonosítja magát helyesen a következő beszélgetésben a telefonáló hölgy. Amanda még bemutatja nekünk a szituációt és a megszólalókat.
1: Listen to another conversation. This time Joyce calls her old friend Keith. When Keith answers the phone, what does Joyce say?
2: Hello.
3: Hi, it's Joyce.
2: Oh, Joyce, hi, how are you?
3: I'm fine, thank you, how are you?
2: Good, I'm fine.
0: A telefonba tehát az szól bele először, aki felveszi a kagylót. Figyeljük meg jól a hanglejtést is.
2: Hello.
3: Hi, it's Joyce.
0: Másodjára bemutatkozik az, aki tárcsázta a számot. Amennyiben a hívott fél ismeri a telefonálót, akkor elég, ha a telefonáló így azonosítja magát. It's Joyce. Vagyis sosem az, hogy I am Joyce. Mindig it's Joyce, it's Claire, és így tovább.
1: Keith and Joyce are old friends. So, when Keith answers the phone, Joyce says, Hi, it's Joyce. It's Joyce. And when the person you're calling knows you already, that's a good way to tell them who's speaking.
2: Hello.
3: Hi, it's Joyce.
0: Olyankor azonban, ha a hívott fél nem ismer bennünket, be kell mutatkoznunk. És ez pontosan úgy történik, ahogy a nyelvtanfolyamok első óráján hallhattuk. Amanda meg is tanítja a kifejezést, ha erre egyáltalán szükség van.
1: But if you don't know the other speaker, you simply say, My name's Joyce Fraser, for example.
3: Hello, my name's Joyce Fraser. I'm calling about my insurance policy.
4: Hello, my name's Irina Vecic. Can I leave a message?
0: Figyeljük meg, hogy Joyce összevont alakot használ. Nem azt mondja, hogy my name is, hanem azt, hogy my name's, ez és ez. Az élőbeszéd jobban kedveli az összevont alakokat, és sokak külföldiségét gyakran az is elárulja, hogy nem használják ezeket az alakokat. A további nehézség, hogy nehezen hallják ki azokat az élőbeszédből. Itt tehát két okunk is van arra, hogy barátkozzunk az összevont összevont alakokkal. De most szaladjunk kicsit végig azon, amit ma tanultunk, és bővítsük néhány kifejezéssel a szókincsünket is.
5: Good morning, Fishboard.
3: Hi, could you put me through to Joe Smith, please?
5: Joe Smith, one moment, please.
0: Az első megszólaló itt is az, aki úgymond felveszi a telefont, vagyis a telefonközpontos. Ezért halljuk azt, hogy jó reggelt, telefonközpont. A telefonáló részéről pedig elhangzik az obligát kérés. Kapcsolna, kérem. Egy pillanat.
5: Good morning, Fishboard.
3: Hi, could you put me through to Joe Smith, please?
5: Joe Smith, one moment, please.
0: És most halljuk azt a mini beszélgetést, amely akkor hangzik el, ha nem ismer minket a hívott személy.
3: Hello, my name's Joyce Fraser. I'm calling about my insurance policy.
4: Hello, my name's Irina Vecic. Can I leave a message for me?
0: Joyce most a teljes nevét adja meg, és arra is utal, hogy tulajdonképpen miért telefonál. A biztosítási kötvényem ügyében, a biztosítási kötvényem miatt telefonálok. Jegyezzük is meg ezt a hasznos fordulatot. I'm calling about. És persze itt is összevont alakkal találkozunk. I'm calling about. Irina pedig kér valamit, és ezt megint kérdés formájába öltözteti. Can I leave a message for Mr. Smith? Hagyhatok egy üzenetet? És ugyanígy kérhetünk valakit a telefonhoz is. Can I speak to Derek, please? Vagy éppen, I'd like to speak to Derek. Adásunk végén azonban idézzük fel a rövid telefonbeszélgetést, immár ismerősök között.
2: Hello.
3: Hi, it's Joyce.
2: Oh, Joyce, hi, how are you?
3: I'm fine, thank you, how are you?
2: Good, I'm fine.
0: Most pedig halljuk a hivatalosabb tónusban bonyolódó párbeszédet is.
3: Hello, my name's Joyce Fraser. I'm calling about my insurance policy.
4: Hello, my name's Irina Vecic. Can I leave a message?
0: De ezzel búcsúzunk is, kedves hallgatóink, viszont hallásra.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Kamureklám.
2: Konklúzió akkor keletkezik, ha már lusták vagyunk tovább gondolkodni.
1: Kamureklámot hallottak.

0: Móvi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, add, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
4: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái. Pénteken 4

0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Megrohamozták a külföldiek a fővárost, rengetegen érkeznek. Közzétették a dízel támogatás részletszabályait. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megrohanták a külföldiek a fővárost. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren az idén augusztusban 2.138.000 utas fordult meg, 12,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Budapest Airport. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt. Ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot, a tavainál majdnem 14%-kal több. Augusztusban a legnépszerűbb úti cél London, Tel Aviv és Isztambul volt a budapesti repülőtérről, közölték. A légiúton szállított áru mennyisége hosszas emelkedés lezárva, júliusban és augusztusban kissé visszaesett az e-kereskedelmi árukra vonatkozó új Európai Uniós szabályozás miatt. Közzétették a dízelüzemű autók után járó támogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben. A kormány 20.000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja a kormány rendelet értelmében. A támogatásra az jogosult, aki 2026. január 1-én a jármű nyilvántartás szerint a feltételeknek megfelelő személygépkocsi üzemben tartója. Ennek hiányában tulajdonosa volt. Súlyos testi sértés kísérlete miatt eljárás indult egy fiatal férfi ellen, aki pénteken késő este súlyosan bántalmazott egy járókelőt Budapesten a Szent István körúton, közölte Mérkői Márton, a budapesti rendőrfőkapitányság kommunikációs osztályának sajtóügyeletese. Elmondta, hogy a rendőrök a helyszínen elfogták az elkövetőt. Az esetről a 24.hu számolt be egy videófelvétel alapján, amin az látható, hogy ájultra vernek egy békés járókelőt Budapest belvárosában. A videót egy magánszemély tette közzé a Facebookon. A történtek sértettje békésen haladt át a zebrán, amikor fellökte őt egy férfi, majd többször megütötte és megrúgta a földön fekvőt. Repülés közben robbant fel egy hordozható akkumulátor egy repülőgépen. Az Atlanti óceán fölött repült a KLM egyik gépe, amikor az egyik alvó utas mellett kigyulladt a külső akkumulátor. A férfiről kiderült, hogy korábban ő volt a cég vezetője, illetve európai parlamenti képviselő is volt. A légitársaság volt vezérigazgatója szabálytalanul használta a külső akkumulátort, ami repülés közben kigyulladt, tüzet okozott és fel is robbant, számolt be róla a Deutsche News. A gépnek vissza kellett fordulnia Amsterdamba, így az utasok 11 óra repülés után visszatértek oda, ahonnan elindultak. Kedden döntően napos idő várható, a felhő átvonulások mellett záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másod élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.
2: Hobby Rádió. Reklám. Új korszak. Új név. Új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: És most... Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live! Hungary Live!
5: Hölgyeim, csók, uraim, pacsi, én Blaskovics Dávid vagyok. Önnek mit jelent a Balaton? Életérzés, szerelem, haverok, buli, meg narancssárga szénsavas üdítő ital? No meg mólón ülés és becsajozás Siófokon? Hát megmondom őszintén, hogy nekem ezek közül mindegy. De hogyha lehet úgy fogalmazni, akkor még szerelmet is, már hogyha egy ilyen érzést megélhetünk egy hely kapcsán. Nálam a Balaton ezt kiváltotta. És szerintem még nagyon sok ember van így, no meg azok is sokan vannak, akik számára ezt az érzést 2009. július 25-én adta meg a Balaton, azon belül is Siófok városa. Ugyanis volt egy fergeteges koncert. A Kóklub MTV Ikon koncert, mégpedig az Edda művek dalait adták elő különböző zenekarok. Most egy picit az Edda művekről, ők Magyarország egyik leghíresebb rock együttese. 73-ban alakultak Griff néven, majd 74-től Edda néven folytatták pályafutásukat. 77-ben került a zenekarba Slamovics István, akinek a zenéje meghatározta a zenekar hangzásvilágát is. A klasszikus bakancsos felállás 78. szeptemberére készült el, amikor Zselenc László is a zenekar tagja lett. 80-tól Edda művek a nevük, és ezt tekintjük a zenekar születés évének országos szinten. A zenekar nevében amúgy a művek szó azt szimbolizálja, hogy az együttes Miskolcon egy tipikus észak-kelet-magyarországi iparvárosban, az Acél városában kezdte a pályafutását. És ahogy mondtam, a 2009. július 25-i siófoki Kóklub MTV Ikon koncertre viszem el önöket, az Edda művek dalait adja elő több zenekar. Itt lesz a Szélvihar című szám a Romeo Vérzik együttestől, de a Hűtlent is előadják, ez nem más, mint Harcsa Veronika és a Honvéd férfi zenekar. Meghallgatjuk az Álmot a Supernumtől. Gyere őrült, ezt fogja elénekelni Gangsta Zoli és a Kártel, de megmutatja a tehetségét a Who Do zenekar is a Ne tépj szét című számával. Itt lesz a Back to Black, Álmodtam egy világot. Ezt adják elő ők? Elérlek egyszer. Muzsikál nekünk majd a Váci Eszter kvartett is. De itt lesz velünk Deák Bill Gyula, aki nem más, mint az Elhagyom a város című számot prezentálja. Sorry and Polek, mi vagyunk a rock. Ezt fogják előadni, nem maradhat ki a kölyköt voltam a Subscribe előadásában. És végül, amire a zenekar neve is utal, nem másról, mint a fináléről van szó, ők a Minden sarkon álltam már című muzsikát fogják előadni. Kezdésül pedig érkezik az Edda művek óriási slágere, az Éjjel érkezem a Belmondótól.

Szépi esti Csiafok! Szépi esti Magyarország!

Ön a Hungary Live-ot hallgatja a kedvenc rádiójában, benne pedig a 2009. július 25-i Siófokon megrendezett Coke Club MTV Ikon koncertet, amelyen az Edda művek számait adták elő. Az iménti percekben egyébként a Kölyköd voltam szólt, mégpedig a Subscribe előadásában. Amúgy a VIP páholyban ott ült a teljes Edda művek Pataki Attila, Alapi István, Gömöri Zsolt, Hetényi Zoltán és Kicska László. Ők természetesen végig lelkesen tapsoltak, amúgy Pataki Attila, Deák Bill Gyula produkciója hallatán nem bírt nyugodtan ülni és felment a mester mellé énekelni, a fináléban pedig a teljes Edda is részt vett. Ez az akció egyébként nem szerepelt a tervben, még a szervezők sem tudtak róla, úgynevezett kis spontán éneklés volt ez, és óriási sikert aratott. Méltó módon zárta le ezt a koncertsorozatot. Jön a befejezés, én búcsúzom, Blaskovics Dávidot hallották a Hungary Live-ban, érkezik az Edda művek száma, mégpedig a Minden sarkon álltam már a finálé előadásában, és a 2009. július 25-i Siófokon megrendezett Coke Club MTV Ikon koncerten jártunk, és ez a koncert az Edda művek tiszteletére lett megrendezve. Hölgyeim csók, uraim pacsi!

0: Jobbi Rádió.
1: A kormány újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal. Pályázaton keresik a kormányhivatalok új vezetőit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 ezer forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29.258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438.000 forintos nettó kereset 7%-át teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15 ezer forinttal is kevesebbet kérhetnek. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a budapesti zöld közbringa rendszer hálózatának fejlesztése. A BKK tájékoztatása szerint több mint 400 új mobi pontot alakítottak ki az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően a fővárosiak még gyorsabban és egyszerűbben vehetik fel, illetve adhatják le a kerékpárokat. A közlekedési vállalat határozott célja, hogy a fenntartható közlekedés a külső kerületek lakói számára is könnyen elérhetővé váljon. A rendőrséggel szorosan együttműködve ugyanakkor szigorúban ellenőrzik a jogosulatlan és szabálytalan mobi használatokat. Az új állomások és mobi pontok pontos, frissített listáját a Budapest Go alkalmazásban ellenőrizhetik. Hétfőtől komoly közlekedési torlódásokra és dugókra kell felkészülniek a Budáról Pestre tartó autósoknak. A Budapesti Közlekedési Központ hivatalos közleménye szerint szeptember 21-én megkezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtójának nagyszabású felújítása. A szakemberek a híd szerkezetének javítását végzik el a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkálatok miatt a Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtóágat teljesen lezárják a gépjárművek elől. Kedden döntően napos idő várható a felhő átvonulásra. Vonulások mellett záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másott élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
4: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője köszönti a hallgatókat. Két órás magazinnal kívánunk jó estét hallgatóinknak. Ma szeptember 21-e hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Budapesten 19,3 fokot mutatnak a hőmérők. Máté és Mirella nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. A mai napon Magyar Dráma napja van. Ma szeptember 21-e van, ma a Magyar Dráma ünnepe, Budapest Dobogókő és Pilisszántó őszi napéj egyenlőség ünnep van. A Magyar Írók Szövetségének javaslatára 1984-től évente ünneplik Madács Imre az Ember tragédiája című művének ősbemutatója napján. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1773-ban Mária Terézia meghirdetteti a jezsuita rend felosztásáról szóló július 21-i pápai bullát. A rend vagyonának kisajátítását a Magyar Kamara végzi, belőle tanulmányi alapot létesítenek. 1883-ban Madács Imre, az ember tragédiája című művének ősbemutatója a Budapesti Nemzeti Színházban. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Műsorajánló.
5: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
7: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallotta.
0: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 21-én köszöntjük Mirella, valamint Máté nevű kedves hallgatóinkat. A Mirella latin eredetű női név a Mira becézésének önállósulása. Ők ünnepelnek még szeptember 21-én kívül, május 21-én is. Becézése ennek a névnek Mira, Mirácska, Ella, Ellácska, Elli, Ellika és Ellus. Jeles viselője pedig Mirella Freni, olasz operaénekes nő, valamint ön, kedves Mirella. Ugyanezen a napon köszöntjük Máté nevű hallgatóinkat. A Máté név jelentése Isten ajándéka, a héber eredetű név olyan személyiség kialakulását támogatja, akit érdekel a körülötte lévők jóléte és igyekszik valami módon az emberiség javára válni. Felelősségteljes és nagyvonalú, de sokszor szétszórt. Bármely munka, amely fontos odafigyelést, rendszerességet igényel, alkalmatlan a számára. Olyan pozícióban érdemes elhelyezkedni, amelyben sok emberrel kerül kapcsolatba. Becézése Mátéka, Máti, Mátika, Matyus és Matus. Jeles viselői Csák Máté, Tartományúr, Kamarás Máté és Szabó Máté, színészek. Rakoncai Máté, mentalista, illúzionista. Zalka Máté, író, valamint ön, kedves Máté. Ezen a napon köszöntjük még Ifigénia, Ildikó, Ilka, Jónás, Marilla, Maura, Méráb, valamint Míra nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: A mai nap is különleges.
2: Szeptember 21-e a Magyar Dráma napja. A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től e napon ünneplik minden évben Madács Imre az Ember tragédiája című drámája ősbemutatója napjának tiszteletére. Célja felhívni a figyelmet a magyar dráma irodalom értékeinek jobb megismertetésére.
1: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
3: Rádió. Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
1: Hobby Rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 21-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1235-tel kezdünk, szeptember 21-én 58 éves korában meghalt II. András magyar király, akit 1222-ben az elégedetlen főurak az Aranybulla kiadására kényszerítettek. Folytatjuk a 18. század végével, 1791. szeptember 21-én született gróf Széchenyi István politikus, a nemzeti liberális reformmozgalom kezdeményezője. Kereken egy évet lépünk előre, 1792-re, ugyanis szeptember 21-én 16. Lajos lemondott a francia trónról. Most aztán már folytassuk a 19. századdal, 1837. szeptember 21-én meghalt Bezerédi Amália elbeszélő, a kisdedóvás és a magyar gyermekirodalom úttörője. Maradunk még a 19. században, 1894. szeptember 21-én született Pécsi Blanka színésznő, író, a Kazinczy díj megalapítója, érdemes művész. A Szép Magyar Beszédversenyek kezdeményezőjeként 1962-ben ő alapította meg a Kazinczy díjat. Ugorjunk a 20. századra, 1934. szeptember 21-én megszületett Leonard Cohen, énekes és zeneszerző. Maradjunk még a 20. században, 1947. szeptember 21-én megszületett Marsha Norman, amerikai drámaírónő, akinek műveit az őszinteség és a természetes párbeszédek jellemzik. 1983-ban Pulitzer díjat nyert. Folytassuk 1972-vel, szeptember 21-én született Liam Gallagher, az Oasis együttes énekese. Pontosan 10 évet ugrunk előre, azaz 1982-ben járunk, szeptember 21-én halt meg ugyanis Ungvári László, Kossuth-díjas színész, kiváló művész. És végezetül 1984. szeptember 21-e a magyar dráma ünnepe. A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től minden évben szeptember 21-én ünneplik a Magyar Dráma napját. Madách Imre, az Ember tragédiája című drámája 1883. szeptember 21-i ősbemutatójának tiszteletére. Célja felhívni a figyelmet a magyar drámairodalom értékeinek jobb megismertetésére és az írók ösztönzése újabb alkotások létrehozására. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió.
1: Üzenet Péter apostol második levele első fejezetéből.
2: Minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Úrunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az Atlanti óceánon található Kanári-szigetek nevét az ott élő nagy mennyiségű kóborkutyáról kapták? Körülbelül 25 évvel ezelőtt a szigetlakók aztán hajtóvadászatot indítottak ellenük, mivel veszélyeztették a turizmust.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. A fővárosban 19,3 fok van. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúráé a főszerep a hírek után. Hamarosan 19 órakor hírek, de műsorunkat a következő órában is folytatjuk, tartsanak velünk.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Kamureklám.
1: Felejtse el a Titanicot. Már a mozikban a világ legkatasztrofálisabb katasztrófa filmje, a Habci. Minden idők legkisebb hajója, a Habci elindul a Jászai Mari térről, hogy átszelje a Dunát.
2: Ó, Béla, látod, azok már ott a Margit sziget partjai.
3: Igen, Irénke, föld.
1: De ekkor bekövetkezik, amitől mindenki rettegett.
4: Kapitány, egy kenú, vigyázz!
1: A hajó Kőbán Rita kenujának ütközik. Szerelem, utazás, kalandok, tragédia. Dráma az alsó rakpart és a Margit sziget között. Habci, új magyar katasztrófafilm. A főszerepekben Dunai Tamás, mint Béla, Vizi András, mint Irénke, és Rózsa Norbert, mint Kőbán Rita.
5: Mától a mozikban, Habci. A zsebkendőjét ne felejtse otthon.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, megjelentek a dízel támogatás részletszabályai. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban, mondta Magyar Péter kormányfő pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke átnyújtotta a szakszervezet bértábla javaslatát és azon pontok jegyzékét, amelyekről szeretnének tárgyalni a béremelésen kívül. Magyar Péter egyeztetésre invitálta a szakszervezeti képviselőket, akik, bár megköszönték a meghívást, egy későbbi időpontot javasoltak. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva azt mondta, a kormány felelőssége sokrétű. Közölte, totálisan összeomlott és éreztetett költségvetést vettek át, amelynek átalakításánál kell dönteni arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő. Budapesten lassul a drágulás, vidéken pedig tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő cég adatai szerint a vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alkú is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. A főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenést is mértek. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is két számjegyű ütemben emelkednek az ingatlan árak. A friss kormányrendelet alapján csak a januárban már bejegyzett autósok kapják meg azonnal a dízel támogatást. Az idén járművet vásárlóknak október végéig kell várniuk a pénzre. Szeptember 30-án kezdi el utalni a Magyar Államkincstár a dízel autósoknak szánt havi 5000 forintos állami támogatást, miután a magyar közlönyben megjelentek a pontos részletszabályok. A pénzt 4 részletben folyósítják év végéig. A második utalás október 30-án, a harmadik november 13-án, az utolsó negyedik pedig december 7-én érkezik. A legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautók üzemben tartói ügy összesen 20 000 forintot kapnak. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A háromnapos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogy hogyan segíthetik a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlatban. Kedden döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett, záporok, esetleg zivatarok főképp az ország észak-keleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másott élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Új korszak. Új név. Új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió!

0: Obzi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Babits Mihály. A szökevény szerelem. Annyi év. Annyi év. A szerelem tart-e még? Azt hiszem, kedvesem, ez már rég nem szerelem. A szerelem meggyújtott. Meggyújtott, és elfutott. Itt hagyott. Itt hagyott. Mintha két szép fa ég puszta környék közepén, és a lángjuk összecsap. S most a két fa, egy fa csak, pirosak. Pirosak. Nem is két fa, két olajkút, és a lángjuk összecsap. Mélyek. El nem alszanak. A szerelem messze van már, és kacag, és kacag. Mit kell itt még szerelem? Kedvesen.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Az öreg templom mögött, amelyre Mariskáik hálószobájának az ablakai néztek, piros orcáját fölütötte az őszi napocska. Sugarával rávillantotta Mariska fehér arcára, s erre a cirogatásra a kislány kinyitotta a szemét. Ejnye, napocska, de korán felébredtél ma, hiszen tám még a kakas se kukorékolt. Nagyon visított a szél, kiverte a szememből az álmot, hunyorgott a napocska. Magam is korállom még az időt. Mit szólsz hozzá, Mariska? Nem szundítanánk még egyet? Azzal magára rántotta felhőpaplanát a napocska, s úgy alábújt egyszerre, hogy még csak egy szála se látszott ki az aranyhajának. Mariska azonban megdörzsölte a szemét, s úgy kiugrott az ágyból, mint a labda. Jaj, de csak lusta teremtés ez a napocska! Nem elég neki az egész éjszaka, hanem még a nappalból is elvesz egy álomra valót. Tudom, nem is szereti úgy az anyuskája, mint engem az enyém. Mire felöltözködött, a kanári madár is kinyitotta fekete szemecskéjét, s az volt az első dolga, hogy megveregette a kalitka drótját. Kedves egészségedre az éjszakai nyugodalmat, gazdaszonykám! Üres, üres, üres a kendermagos csésze! Hallgatsz, kis haszontalan! Szaladt hozzá Mariska. Ne fütyörjézd föl anyukát, apukát! Mire anyuka felébred, akkorára meg akarom főzni a reggeli kávét. Ha jól viseled magad, te is kapsz abból a cukorból, ami a csésze fenekén marad. A kanári csúfolódva pittyentette el magát. Köszönöm, alássam, Márika kisasszony, nem kérek a főztjéből, egye meg maga kisasszony, az lesz csak a híres kávé. Tudom, olyat a kanári király se evett még. Mariska leborította a lármás kis madarat egy törülköző kendővel. Hadd gondolja, hogy éjszaka van. Maga meg kiment a konyhára. Hát a küszöbön csak hozzá törleszkedik ám a lábához a kormos cica. Szép jó reggelt, aranyos gazdasszonykám! Hogy aludtál? Mit álmodtál, tündér szép Mariska? Hát az a kulcs, minek abban a patyolat kezedben? Talán egy kis tejecskét akarsz hozni az éléskamrából a szegény kormos cicának? Várja sorodra, kormos cica. Mire anyuka fölébred, akkorára meg akarom főzni a reggeli kávét. A tied lesz, ami a csésze fenekén marad. Kormos cica olyan mérges lett, mintha 77 egeret talajtott volna el egyszerre. Egyes körmével haragosan karmizsálta az ajtó félfát. Mijáho, mijáho, mijáho! Alássan köszönöm szíves ígéretét a kisasszonynak, tartsa meg magának a kávéját. Ha ezután a kisasszony főzi a kávét, akkor én elbújdosom a háztól. Nem úgy látszik, mégis meggondolta a dolgot kormos cica. Elvetette magát a küszöbön, s onnan nézte a nagy készülődést. Tüzet se tudsz gyújtani, te hamupipőke, kiáltott rá Mariskára, ahogy ez a tűzre valót vékonyította. Mikor aztán vígan lobogott a tűz, akkor azt miákolta. Azt se tudod, híres, melyik a teljes lábas. Ekkorára a bogárkutya is besompolygott a konyhába, s mindjárt rámordult a cicára. Csend legyen ott a sarokban, te egerek pandúrja! Hát már hogy ne tudná a mi kis gazdaasszonyunk, hogy hol a teljes lábas? Még azt is tudja, hol a bogárkutya reggeli karaj kenyere. Igaz-e, aranyos kis gazdaasszonyom? Igaz, bogárkám, igaz, simogatta Mariska az öreg kutyát. Te is megkapod a kenyeredet, ha tudsz szépen várakozni. Mire anyuka fölébred, akkorára meg akarom főzni a reggeli kávét. Abba mártogatjuk bele a te kenyeredet is. A bogár úgy elvicsorította a száját, hogy minden foga kilátszott. Köszönöm szépen, én már nem vagyok éhes. Nem akarok megbetegedni a kisasszony kávéjától. Mit is mondtál az előbb, kormos komám? Azt, hogy ez a híres gazdaasszony föl se tudja forralni a kávét, kötözködött a cica. Nini, elfutott a tej, morgott a bodri. Még a szaga sem olyan jó ennek a kávének, mint amikor a Mariska édesanyja főzi. A tejet is lekozmásította. Nem is a rózsás csészét kellene elővenni. Nem is azzal a kanállal szokták merni a tejet. Micsoda? Hát ez is kávé, bogár bátyám. Egye meg, aki főzte, kormos pajtás. Rá se szeretek nézni. Ahonni? Míg sót tesz bele porcukor helyett.
1: Mariska most már elveszítette a türelmét, s nagyot dobbantott volna a lábacskájával, ha tudott volna.
2: Elhallgassatok!
1: Haszontalan éhen koráztok, mert mindjárt jól lakatlak a porolópálcával. Kiáltotta neki pirulva, s ott hagyta a két gonosz jószágot. Beterítette az ebédlőasztalt a szép csikosabb rosszal, bevitte a párolgó kávét, s dobogó szívvel este, mit szól majd anyuka, apuka az ő szakácskodásához. Istenké, hát mit szóltak volna? Úgy össze-vissza csókolták szorgalmas kislányukat, hogy csupa csuda. Igaz, hogy apuka, amikor belekóstolt a kávéjába, elfintorította egy kicsit a száját, és azt akarta mondani, ejnye, de keserű ez a kávé, hanem ehelyett azt mondta, na, ilyen jó kávét még nem ittam életemben. Jaj, hát még az enyém milyen édes, a csöppentett méz ehhez képest csupa savanyúság, bizonyította anyuka. Ami nem is tuda, mert Mariska az apuka kávéjába való cukrot is az anyukáiba hintette bele. A két gonosz állat volt az oka. Annyit csúfolódtak össze-vissza, hogy egészen belezavarodott a kis gazdaasszony. De meg is lakoltak ám a csíntevésért. Nem kaptak a maradékból, mert nem maradt maradék a csészék fenekén. Se egy cseppecske kávé, se egy morzsácska cukor.

0: Móra Ferenc, Mire anyuka fölébred című meséjét Rutkai Éva mondta el. A hangfelvétel 1980-ban készült.
1: Hobbi Rádió.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Talán sokan emlékeznek rá, hajdanán forgott egy vicc. Móriczka csúnyán beszél az iskolába, és a tanár azt mondja, hogy holnap le leírod 100-szor, hogy nem beszélek csúnyán. Hát persze Móriczka 200-szor írja le, mire a tanár megkérdezi, hogy miért írtad le 200-szor, és azt mondja, hogy azért bazd meg, hogy örüljél. Számítógéppel írok. Nem tudom, hogy az ilyen viccekhez mit szólna a szövegszerkesztőm nyelvi ellenőrző programja, mely még a Baz megyét is ki akarja javítani, amikor észleli az első 6 betűt. Ha csak lehet, kerülöm a nyomdafestéket nem tűrő szavakat. Írásaimat ezzel a nyelvi ellenőrző programmal javítom, mely sok olyan hibát észrevesz, amelyek fölött elsiklik a szemem, és kijelöli azokat a szavakat, amelyeket nem szabad leírni, és elmondani se nagyon. Ez ideig rendben is van, más kérdés, hogy néha az az érzésem, hülyék csinálták a programot. Tessék, a hülyék szót már is kijelölte, mert ez már nem tartozik a leírható szavak közé. De ez még elmegy. Inkább az a dühítő, hogy a csinálni szóra folyton azt írja ki nekem, hogy kerülendő szó vagy kifejezés, javaslatok tenni, készíteni, formálni, javítani. Például azt mondja az egyik novellám főhőse, Rózsikám, szeretnék neked gyereket csinálni. Amit persze mondatként sem illik papírra vagy képernyőre vetni, de hát egy vidéki főhőstől mit várjon az ember? Szóval a gép melyik ajánlatát fogadjam el? Tenni? Formálni? Javítani? Készíteni? Az még talán elmen, hogy Rózsikám, szeretnék neked gyereket készíteni. De ebben a szöveg összefüggésben még ez a szebbnek tűnő készíteni szó is snasszabb, hitványabb, rosszabb, selejtesebb, mint a csinálni szó. De amikor azt írtam le, hogy szar a helyzet, azt írta, hogy ilyen szót nem illik papírra, zárójelben képernyőre vetni. Na jó, a szar tényleg kerülendő, mint ahogy bárhol látjuk, elkerüljük, és az ember nem szokta képernyőre vetni, jól is néz neki a képernyő. De alig, ha fogadhatom el, amit ehelyett a csúnya szó helyett ajánl a gépen, hát mit szólnának hozzá, azt mondanám, hogy szék lett a helyzet. Vagy például, hogy délsár a helyzet. Az ürülékről nem is szólva. Ez a gép folyton kötözködik. Egy másik írásomban a Cabernet Francról kiemelte a franc szót, mert az, hogy franc, nem illik papírra vetni. Akkor lettem igazán dühös, amikor az igyuk fenékig mondatomból ki akarta emelni a fenékig szót, mert ugye ilyen szót nem illik papírra vetni. Akkor szakadt el végképp a cérna, amikor rácsapott az általam idézett szólásra, magyar ember evés közben nem beszél. Azt ajánlotta a hülye gép, hogy írja meg be az emberevést. Mármint, hogy a magyar emberevés közben nem beszél. Bár tudom, hogy ilyet nem illik képernyőre vetni, de ez a gép úgy szar, ahogy van, és vagy tenni fogok valamit, vagy újat fogok csinálni, vagy egyszerűen mostantól magam javítom az írásaimat. Azt nem tudom, mit fog ajánlani a következő két írásom ellenőrzésekor. Az egyik a faszállító erdészekről szól. Én már tudom, hogy mi a másik. A másik meg egy tanulmány két nagy német művész életéről. Az egyik egy világhírű koreográfus és táncművész, a másik pedig egy filmrendező, az új hullám egyik vezéregyénisége. Az egyik neve Pina Baus, a másiké meg Fassbinder.

0: Komu reklám?
1: Csak egy lyukas fogad volt, Kati.
2: Na most már 10 van.
0: Komu reklámot hallottak?
3: A story. Loka.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: little bird, fly, fly in the world, send my true love back to me. Fly, fly in the world, and come back with the word that she has changed her mind about, that she has changed her mind about me. I'm a lonesome creature, blah, blah, blah. Everybody make mistakes sometimes.
1: Hobbiradio.hu.
2: A rádiót. Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Írált a Kijevet és Budapestet Oroszország nagykövetsége. Csalássorozatra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Útdíj Fizetőszolgáltató. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Oroszország magyarországi nagykövetsége Facebook kommentárban bírált a Kijevet és Budapestet a kárpátaljai magyar kisebbségi jogok ügyében. A bejegyzés szerint nem hozták nyilvánosságra azokat a dokumentumokat, amelyek az ukrán vállalásokról és a magyar feltételekről szólnak. Az Index beszámolója szerint az orosz nagykövetség a Kijev kötelezettség teljesítésével kapcsolatos problémák kapcsán tett közzé kommentárt. A bejegyzés azt állítja, hogy a Magyarországon történt kormányváltás után Kijev igyekszik a magyar féllel való kapcsolatok enyhülését bemutatni. Kihirdették a hazai szállodák Michelin listáját. A 2026-os Michelin kiválogatásba 12 magyarországi hotel került be, köztük 10 budapesti és 2 vidéki szálloda. A Michelin Guide második alkalommal értékelte Michelin ki, vagyis Michelin kulcs minősítéssel a magyarországi szállodákat. A legmagasabb magyar eredményt 2 budapesti luxus szálloda érte el. A 2 kulcsos minősítés a Michelin értékelése szerint olyan kivételes szállodai élményt jelöl, amely önmagában és indokoltá teheti az utazást. A 2 kiemelt budapesti szálloda mellett további 10 hotel őrizte meg egy kulcsos minősítését. Valamennyi szálloda szerepelt már a 2025-ös válogatásban is. A fővároson kívül 2 szálloda került be a válogatásba, egy balatonfüredi és egy tatai. Újra felszentelték a 100 évvel ezelőtt épült, évtizedekig raktárként használt rákospalotai zsinagógát, közölte az EMIH, Magyar Zsidó Szövetség. Az épület, amelyet a 60-as évektől az Országos Széchenyi Könyvtár raktárként használt, mindössze egy év alatt nagyrészt magánadományból újult meg. Köves Slomó vezető rabbi az ünnepséggel rámutatott, az elmúlt években 5 olyan zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, amelyet korábban más célokra használtak, de az a céljuk, hogy minden hasonló sorsú épület visszakerüljön a hívőkhöz. A régi Fóti úti neoklasszicista és art deco stílusú templomban az új Tóra tekercsek felszentelése mellett bemutatkozott a közösség új rabbia, Nógrádi Eli és felesége is, akik a jövőben vezetik majd a helyi hitéletet. A nemzetiudi.hu biztonsági figyelmeztetése szerint csalók tömegesen küldenek hamis SMS-eket a társaság nevében. Az üzenetekben fiktív közlekedési vagy pótdíj fizetési kötelezettségekre hivatkozva azonnali átutalást követelnek az áldozatoktól. A szöveg végén található link egy megtévesztő, a hivatalos platformra megszólalásig hasonlító, de áll weboldalra navigál. Amennyiben a felhasználóit megadja a bankkártya adatait, a bűnözők perceken belül teljesen kifoszthatják a számláját. Kedden döntően napos idő várható, a felhő átvonulások mellett záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másott élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
5: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és mai élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint mai élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád. Hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

0: Az előző percekben dél-alföldi muzsikát, egészen pontosan tápélyi oláhosokat hallottunk, a magyar tekerőzenekar és a Bokros Együttes Patka Borosbál című 2006-ban megjelent lemezéről. Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszönti önöket a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Ez a lemez a dél-alföld teljes táncrendjét mutatja be. Ez a lemez abból kifolyólag jelent meg, hogy a mai élő hagyományőrző tekerősök és más népi hangszereken játszó népzenészek, akik délföldi népzenét játszanak, bemutassák, hogy a délföld egész területén mikor, hogyan és milyen zenére táncoltak annak idején az emberek. Az előző felvételen tekerőn közreműködött Havasréti Pál, Dudán Lányi György, énekelt Tárnoki Beatrix. A következő percekben erről a lemezről fogok bemutatni felvételeket. Hallgassunk ismét tápai muzsikát, mégpedig csárdásokat és friss csárdásokat. Tekerőn közreműködik Szerényi Béla, Brács tamburán Borbély Mihály, énekel Kóta Judit.
1: Ha ezt hallja, vagy ezt, vagy netán ezt, akkor tudja, hogy a Hobby Rádiót hallgatja.

Most pedig hallgassunk meg Bársony Mihály, az utolsó tiszalpári tekerőkészítő nótáiból egy párat. Közre működik először is az én jelenlegi tekerőtanárom Legeza Márton, másodszor pedig Németh András.

A tekerősök gyakran játszottak klarinétosokkal, általában eszhangolású klarinétokkal, főleg bálokban táncosoknak. Olyan is előfordult, hogy a tekerős csak recsegett, illetve tekerte is a kísérletet játszotta a hangszerén, és csak a klarinétos játszotta a dallamot. Most a következő percekben arra fogok példát mutatni, hogy a tekerős is és a klarinétos is játssza a dallamot. Délaföldi népdalokat fogunk most hallani. Közreműködik Barta Zoltán Ágoston tekerőn és Berán István klarinéton.

következő percekben élő hagyományőrző adatközlőket fogunk hallani. Szintén Bársony Mihály nótáiból fogunk hallani egy csokrot. A tiszaalpári Bársony Mihály nyugdíjas klub és népdalkör előadásában. Tekerőn közreműködik Bársony András, Bársony Mihály bácsi unokája, klarinéton Szórát János, citerán Bársony Rózsa, Bársony Mihály bácsi lánya, valamint énekel és citerán kísérik magukat a teljes nyugdíjas klub és népdalkör.

0: következő percekben Szentesi csárdásokat és friss csárdásokat hallunk. Dudán közreműködik az első dudatanárom István Fi Balázs, valamint a lemezen hallható összes tekerős és klarinétos és az énekesek.
1: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Befejezésül pedig hallgassunk meg egy Szent Mihály napi névnapi köszöntőt, először egy archív felvételről, ahol Bársony Mihály játszik klarinéton, és egy tekerős fogja kísérni. Ezután a Bokros Együttes előadásában fogjuk hallani a köszöntőt. Tekerőn közreműködik Szerényi Béla, énekel Kóta Judit.
1: Hobbi Rádió! MP3. Télen-nyáron.

0: Hobbi Rádió.
1: Mit is akartam mondani?
2: Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobbi Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. További kellemes szép hetet. Találkozunk egy hét múlva. A viszont hallásra.

0: Hobby Rádió.
1: Megrohamozták a külföldiek a fővárost, rengetegen érkeznek. Közzétették a dízel támogatás részletszabályait. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megrohanták a külföldiek a fővárost. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren az idén augusztusban 2.138.000 utas fordult meg, 12,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Budapest Airport. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt. Ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot, a tavalyinál majdnem 14%-kal több. Augusztusban a legnépszerűbb úticél London, Tel Aviv és Isztambul volt a budapesti repülőtérről, közölték. A légiúton szállított áru mennyisége hosszas emelkedés lezárva júliusban és augusztusban kissé visszaesett az elkereskedelmi árukra vonatkozó új Európai Uniós szabályozás miatt. Közzétették a dízelüzemű autók után járó támogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben. A kormány 20.000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja a kormány rendelet értelmében. A támogatásra az jogosult, aki 2026. január 1-én a jármű nyilvántartás szerint a feltételeknek megfelelő személygépkocsi üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa volt. Súlyos testi sértés kísérlete miatt eljárás indult egy fiatal férfi ellen, aki pénteken késő este súlyosan bántalmazott egy járókelőt Budapesten a Szent István körúton, közölte Mérkői Márton, a budapesti rendőrfőkapitányság kommunikációs osztályának sajtóügyeletese. Elmondta, hogy a rendőrök a helyszínen elfogták az elkövetőt. Az esetről a 24.hu számolt be egy videófelvétel alapján, amin az látható, hogy ájultra vernek egy békés járókelőt Budapest belvárosában. A videót egy magánszemély tette közzi a Facebookon. A történtek sértetje békésen haladt át a zebrán, amikor fellökte őt egy férfi, majd többször megütötte és megrúgta a földön fekvőt. Repülés közben robbant fel egy hordozható akkumulátor egy repülőgépen. Az Atlanti óceán fölött repült a KLM egyik gépe, amikor az egyik alvó utas mellett kigyulladt a külső akkumulátor. A férfiről kiderült, hogy korábban ő volt a cég vezetője, illetve európai parlamenti képviselő is volt. A légitársaság volt vezérigazgatója szabálytalanul használta a külső akkumulátort, ami repülés közben kigyulladt, tüzet okozott és fel is robbant, számolt be róla a Deutsche News. A gépnek vissza kellett fordulnia Amsterdamba, így az utasok 11 óra repülés után visszatértek oda, ahonnan elindultak. Kedden döntően napos idő várható, a felhő átvonulások mellett záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másott élénk rökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.
2: Hobby Rádió. Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
5: Gyermekkorban kaptál a szülőktől munkát. Nagy kisfiam, ezt és ezt neked kell mindig megcsinálni.
6: Hogy?
5: Meg is csináltad, és örömmel?
6: Megcsináltam, és nem mindig örömmel.
5: Kérni kellett sokszor, hogy Lévius?
6: Nem, voltak dolgok, amik nekünk feladatunk volt alapvetően.
7: Varga Lévius, pszichológus, tréner, zenész.
6: Mik? Volt, hát otthon volt a porszívó, azt nem jelenti azt, hogy a szülők ilyesmit nem csináltak, de mondjuk hétvégén vagy valamikor mindig megvolt, hogy mikor kell nekünk ezt elvégezni, hogy bármit kérhessünk, vagy bármi legyen. Uh-huh. És ilyen napokon, vagy amikor ilyen feladat volt, akkor semmi nem jött. Tehát az étkezést azt megadták, de azon kívül nem lehetett sem, amíg nem végezted el. Tehát ebben szigorúak voltak. Mi volt ilyen? Volt ilyen a porszívózás, volt az egyik, mosogatás, ajtófélfák, vagy ilyen kilincs környék lemosása, Hát jó, szemétlevitel, kutyalevitel az állandó volt, és nyaranta, ugye ilyen építkezés volt, meg ilyenek, akkor ott mindig be kellett állni, vagy a téglát arrébb hordani, vagy mindig valamit, ami nem volt balesetveszélyes, én kaptam meg, a nővérem pedig konyhai szolgálatom volt. Aztán néha ő is bekérezkedett a lapátolók közé, és én is a konyhára. De alapvetően ez így volt kitalálva, mindenkinek az volt komfortosabb, nekem a betonkeverőnél, az Ivett nővéremnek pedig a gáztűzhelynél.
5: És tulajdonképpen ezeket szereted a mai napig? Tehát porra szívózol néha? Meg ugyanezeket megcsinálod?
6: Igen, tehát így van, tehát a saját házban egy nap kétszer is megcsinálom, hogyha a kutya bemászkál,
7: Hajdú Klára énekesnő.
8: Szerettem segíteni, vagy elmosogatni, vagy...
5: Konkrétan tényleg szerettél kislányként segíteni? Uh-huh. Vagy csak utólag megszépül, hogy igen, szerettem segíteni?
8: Nem tudom, hogy megszépül-e, de például így a mamám körül is tök sokat forgolódtam így a konyhában, mert addig is ott lehetsz vele, és addig is ott ilyen közös élmények születnek. De nem tudom, hogy ez tényleg utólag szépül-e meg, vagy...
5: Hát lehet, hogy nem. Lehet, hogy te tényleg végig ott szerettél segíteni.
8: Igen, meg ez egy nagyon jó alkotás, tehát hogy például ez egy olyan folyamat, kicsit mint a zene, hogy még ebből is teszek bele, meg abból is még egy picit. Ki szeret mondjuk takarítani, meg háztartást vezetni, de én azt szeretem benne, hogy olyankor így megtisztítom a teret, tehát hogy így szeretek úgy nekiállni például egyéb munkáimnak, hogy rend van. És én azt gondolom, hogy ezek a fizikai munkák minden művészembernek vagy alkotóembernek is kifejezetten jót tesznek, mert azok közben is egyébként tök jó gondolatok tudnak jönni.
5: Az biztos.
8: És én azt gondolom, hogy mindenkinek, minden embernek fontos lenne a szolgálat. Tehát az, hogy úgy tegyen dolgokat, nem csak mondjuk az otthonában, hanem én például nagyon szeretek segíteni másoknál is, ha ilyen dolog van, hogy mondjuk valaki költözik, vagy én fel szoktam ajánlani, hogy én tök szívesen átmegyek neked segíteni, takarítani, vagy tehát, hogy ez kicsit ez az önkénteskedés is, hogy tegyünk mondjuk másokért is. Meg például olyan is van, hogy így a természetben járunk, és nekem egyébként így a környezet és a környezetvédelem is egy nagyon fontos dolog az életemben, és mikor meglátom, hogy tele van szeméttel az erdő, akkor így sokszor...
5: Összeszedett.
8: Igen, és sokszor haragszom magamra, hogy miért nem hoztam egy zacskót, amiben bele tudom tenni ezt a sok szemetet, mert hogy ugye egyre többször ezt látjuk, hogy...
5: Ez milyen, ez már egy érdekes fordulat, amikor már nem haragszom, hogy itt szétdobálták a szemetet,
8: hanem magamra,
5: hogy nem hoztam zsákot.
4: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Keleti Andrea, táncművész.
3: Én egész életemben olyan munkát végeztem, amit igazából nem tekintettem munkának, vagy hogy a hobbiaim változtak a munkává. Tehát, hogy én imádok varni, és az életem elején, meg végén, meg közepén most is, tehát nekem a varrógép mindig kint van az ebédlőasztalon. El kell pakolni, ha vendégek jönnek, de a család tudja, azért van dupla méretű ebédasztalunk, mert annak egy negyedén a varrógép üldögél. És én minden nap gyakorlatilag valamit kitalálok, ami miatt legalább 12 percet varhatok. Tehát ezt imádom csinálni, és ez mai napig is része a munkámnak, mert a tánciskolában, ha fellépések vannak, akkor én boldogan találom ki a gyerekeknek az új fellépő ruháját, és varrom is meg. Éjszakákat rászállok, és csinálom. A tánc, ugye ez a másik hobbim, hát ez is a hobbim, és itt maradtam, és kiderült, hogy tánctanárnak lenni még jobb, mint táncosnak. Mert nagyon töltekező történet, tehát van azért, nem mondom, hogy reggel fölkelek, és úgy érzem, hogy most 9-kor zumba óra, és ennél rosszabbat ki se találhattam volna. De amikor már ott vagyok, és amikor már elkezdjük, 5 perc múlva én vagyok a világ legboldogabb embere, hogy én azt csinálhatom. Úgyhogy ilyen szempontból ez nagyon jó. Tehát én másképp élem meg a munkát, gondolom, mint az, aki nem egy olyan vállalkozásban dolgozik, ami az álma, ami az egyik gyereke is önmaga csinálta, hanem mint alkalmazott, oda megy, kapja a feladatokat, ami őt nem nagyon érdekli. Tehát ez, az nem lehet könnyű. De érdekes módon, mondjuk a tánciskola, nyilván ez egy nagy tánciskola, amiről beszélünk, és rengeteg adminisztrációs feladat van benne, és én ezt is szeretem, de biztos ez is sikerélmény. Tehát az is sikerélmény, hogy az ember azt mondja, hogy most meghirdettem januárban, hogy lesz egy csomó kezdő tánctanfolyam, és én reggel már 7-kor izgatottan ülök a gép előtt, és akkor első jelentkező, második jelentkező, visszaírok kedvesen, ő is visszaír kedvesen, és akkor én így levelezgetek mondjuk reggel 7-től délután 2-ig az emberekkel, mert csak utána indulok el tanulni.
2: Hát ez tulajdonképpen egy hozzáállásbeli döntés, nem, hogy az ember amit csinál, azt már akkor örömmel teszi, mert lehet, hogy van, aki egy ugyanilyen tevékenységre azt mondaná, hogy hát ezt a részét nem szeretem, de te szívesen csinálod, szereted ezt is.
3: Hát én találtam ki, hogy ezt akarom csinálni. Igen, én találtam ki, hogy új tanfolyamokat akarok csinálni, én találtam ki, hogy egy rendezvényt akarok a tánciskolának csinálni, én találom ki, hogy menjünk wellness hétvégére a táncosokkal, vagy menjünk együtt síelni, és akkor ha ezt meg kell szervezni, akkor, mert ez a munkám, akkor ezt örömmel csinálom, és akkor ez aztán pozitív, ha végül is sikerrel végződik. Lehet, hogyha többször az ember ebbe kudarcot val, hogyha nem jön össze, ha nem úgy alakul, ha nem jók a visszajelzések, és akkor ezt meg kellene ismételni még egyszer, akkor azt már nem szeretném, és akkor nem lennék olyan lelkes reggel 7-kor.
1: Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Star Portré. Folytatódik a beszélgetés.
5: Takács Nikolász, előadó művész.
6: Szerintem az egész élet egy munka valahol. Mert hogyha nem vagy egy kifejezetten szangvinikus személyiség, hogy így megy neked az öröm, a boldogság, a nevetés, a derű és hanem egy melankolikus vagy egy kolerikus vagy mit tudom, flegmatikus, akkor egyszerűen már munka van abban, hogy te egy kicsikét akkor dolgozz azon, hogy rendben legyen minden. Ha tanítok, és rossz kedvem van esetleg aznap, akkor nekem munkát kell beletennem abba, hogy nem ragasztom át ezt a rossz hangulatot rá, mert miért is? Hát ő nem tehet semmiről, és ő azért jött, hogy töltést kapjon, és nekem ez a munkám, hogy én ezt megtegyem.
5: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
7: Nagyon sok munkát végeztem életemben, ami munkának neveztetik, és én játéknak mondanám, játékos dolog. Azt nem mondom, hogy szórakozás, mert az egy másik kategória, mert a szórakozás az én fejemben, ahol nincs erőfeszítés. Márpedig itt a munka, az ha játékos, akkor inkább játéknak nevezem, de erőfeszítés azért van benne. Ugye maga a flow fogalma, az egyik kedvenc fogalmam, amire dr. Csíkszentmihályi prof úgy talált rá, hogy ő valójában a boldogság kulcsát kereste, és azt látta, hogy boldog igazán az az ember, aki flowban van, mint a gyerek, mikor játszik, vagy egy felnőtt, amikor úgy merül el a dologban, hogy flowba esik, flowba kerül, abban az különleges ilyen kegyelmi állapotban, ahol lehet az egy kemény fizikai munka, vagy egy abszolút fizikumot nem igénylő dolog, de az a lényeg, hogy ott vagy benne, egyfajta játék, elmerült, elmélyett játék. A gyerekek így játszanak, hogy a szerepjátékot, vagy így építőznek, hogy így máshol vannak. Ha kreatív munkánk van, tudom, hogy te is így vagy vele, akkor fölkelünk, és akkor ez a feladat, és ez megy. A közben beszélgetek a gyerekemmel, ráfigyelek, de a következő percben a tea keverése, és nem tudom mi között, az elme behozza a témát, és egy lépést, vagy egy ekkorát haladok vele. Vagy nem, vagy visszapattanok, vagy épp kizárom, amit az előbb gondoltam. Nem kapaszkodom bele, de végig velem van. Ez a lényeg.
8: A kreatív munkához tulajdonképpen időtlenség kell.
7: Időtlenség, ez nagyon jó munkához idő kell. Kreativitáshoz, kreatív munkához időtlenség kell.
8: De ez tényleg így van.
7: Nem? Tökéletesen egyetértek.
8: Az jutott csak eszembe, hogy lehet, hogy van, aki még álmában is dolgozik. Hogy felébred arra, hogy egész álmomban, egész éjszaka is dolgoztam alvás közben, és olyan is lehet,
7: nem? Kínos, igen. Hát hogyha kellemetlen a munkád. Amúgy nincs kellemetlen munka, mert van, aki az egyiknek egy rettenet, a másik meg imádja.
9: Az a kikapcsolás nekem, röhögnek a kollégák, összesen söpörnek, mert tudják, hogy jön az Andi, az az első, hogy söpröget, mert nekem az valamilyen stresszoldás, ez egy ilyen...
8: Biztos. Közben belül is lehet, hogy belül fejében is
9: átgondolkodom. És egyébként mondtam a férjemnek már párszor viccesen, ha egyszer már nem akarok táncot tanítani, akkor takarítónőnek megyek, mert olyan jól tudom a gondolataimat rendezni. Nincs felelősség, nem kell gondolkodnod rajta, hogy mit kell megoldani, meg mit felejtesz el ahhoz, hogy itt minden körülötted ez a rendszer jól működjön, hanem csak söprögetsz.
4: Ez a Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: A Sztárportré most folytatódik.
2: Keleti Andrea, táncművész.
3: Nyilván az embernek egy magánvállalkozása van, akkor az olyan, hogy megyünk és csináljuk. Mm-hmm. Tehát, hogy én a férjemmel 25 éve rendezünk táncversenyeket, színházi előadásokat, bálokat, és akkor nekünk van otthon, vagy ahol éppen van 30 darab rendezvényasztalunk, 500 darab szék, táborokat rendezünk. Miért nekünk van saját teherautónk, tehát ez nyilvánvaló, ha tánctáborozni megyünk, minden évben megyünk kétszer, bepakoljuk az összes cuccot mi ketten, és akkor ezt mi csináljuk végtelen mennyiségben, végtelen lelkesedéssel, díszletet építünk, mindent csinálunk, ami csak létezik, és utána kiöltözöm, és úgy nézek ki, mintha én lennék a díva, aki bevonul.
4: Az is te vagy.
3: Az is, csak előtte még én mostam föl. De ez nekem ad, tehát, hogy az operabálba ott vagyok, és az én ruhámba megyek. Mehetnék, mert fölhív kedves divattervező egyik, másik, harmadik, hogy az ő ruháját vegyem föl, megtiszteltetés lenne, de én meg szeretem az enyémet, mert az meg pont olyan, amilyenre én vágyom, és az, akkor abban érzem a leginkább, hogy ez én vagyok, és akkor büszke vagyok magamra, amikor kiválasztják a bálba a legjobb ruhát, és azt képzeld el, az egyik évben az én ruhám lett a legelegánsabb, tehát a legszebb. Tehát, hogy számos legnagyobb divattervező ruhája közül az enyémet választották, az ott lévő vendégek, hogy az a legszebb. Tehát, hogy ez, akkor ez tök jó, akkor ezt érdemes csinálni.
2: Takács Nikolász, előadó művész.
4: Ha pénzre lenne, csak pénzre szükséged, akkor van a fejedben olyan gondolat, hogy akkor ahhoz nyúlsz, egy olyan feladathoz?
5: Mivel sokkal nyitottabb lettem az utóbbi években, ezért sokkal több minden is érdekel engem, ami jó dolog. És szeretnék is foglalkozni például majd a jövőben valamilyen szinten az antik dolgokkal. Bútorok, tárgyak, festmények, szobrok. Nagyon-nagyon szeretem. És lehet, hogy ez lehet egy ilyen kis mellékvágány az életemben, ami egy pénzforrás is tud lenni.
4: Vagy nem is kicsi.
5: Nem is kicsi.
4: Műkincs kereskedő.
5: Igen, csak azért ez egy nagyon összetett dolog, és különböző szintek vannak, ahová eljuthatsz, szóval sok év kell ebbe, meg sok tapasztalat, sok kapcsolat, de most még ez egy ilyen szerelem az én életemben. Annyira feltölt, hogy nagyon sok időt tudok tölteni azzal, hogy felkutatok különböző dolgokat.
4: Műkincseket. De jó, egyébként ebben el is tudlak képzelni, tényleg? Sőt, én tulajdonképpen már most annak látlak téged.
5: Köszönöm szépen.
4: Hogy belül te tulajdonképpen egy műkincs kereskedő is vagy. Csodálatos.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
6: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Keleti Andrea, táncművész.
3: Én a mai fejjel, meg most már lassan majd eljutunk oda. Tehát ha gyerekeink már nem lesznek a mi felelősségünk.
4: Pár év múlva.
3: Ez itt van a küszöbön. Akkor mondjuk egy 5 év körülbelül. Akkor én azt gondolom, hogy nekünk elég lenne egy napi 4 óra munka. Már a pénzkereső munka. Én biztos, hogy találnánk magunknak napi 4 óra hobbi munkát, ami a kreatív munka, ami a fejlesztjük az otthonunkat, építkezzünk, csináljunk biokertészetet a kertbe. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ezzel még itt simán meg tudnánk spékelni. Én életem során fölhalmoztam otthon körülbelül, nem tudom, több ezer méter anyag. Tehát nálam egy szoba, az a varró szoba, az csúrig van cuccokkal, amiből még lehet valami. És azokat én szeretném, tehát ez nekem ilyen hosszú távú terve, hogy ha nyugdíjas leszek, akkor gyönyörű táncruhákat fogok, és kiélem a kreativitásomat varni, és majd eladom az interneten, mert már nyilván nekem nem kell. Tehát, hogy ezek nekem azért nem dobom ki, mert azok még kellenek, és akkor ez hobbi, de munka, de erre kell idő, erre nincs mese, erre kell.
2: Hajdú Klára, énekesnő.
5: Az lenne az ideális, és ezen már elég régóta töröm a fejem, hogy valahogy tényleg meghatározni azt a munkaidőt,

0: Életében, hogy mikor van az a pont, amikor már muszáj lépni egy nagyot, hogy sokkal profibban menjenek ezek a dolgok, és azért, hogy húzzon egy határt. Tehát igazából a határhúzást kéne megtanulnunk szerintem, nem csak nekem, hanem úgy a környezetemben látom, hogy sok mindenki másnak, de nekem is ezzel van dolgom, hogy tudjak bizonyos dolgokra már nemet mondani, meg hogy mindennek meg legyen az ideje. A pihenésnek is.
1: Mondjuk
0: régen a vasárnap az például, hogy egy ilyen nap volt, ugye, amikor az ember kijelölte, hogy aznap ő biztos nem dolgozik. Na, ezt már nem tudod kijelenteni, mert van, hogy vasárnap van koncert, vagy vasárnap van egy olyan
1: eldönteni
0: program.
1: Bármit lehet. Ha bármikor az élet azt adná, hogy valahonnan csak pénzt kell szerezni, akkor bármit elkezdenél? Abban a pillanatban,
2: hát
1: ami
2: éppen morális és erkölcsi szabályrendszerben, hát, ami belefér. Igen, bármit persze.
1: Bele is sétálsz rögtön mindenféle megoldásba? Tehát a pénzszerzés az soha nem okozott, mondjuk nem tudom, stresszt, hogy jaj, honnan lesz pénzem?
2: Dehogy nem.
3: Varga Livius.
1: Okozott?
2: Hát, hirtelen nem volt pénzem, ürült a hűtő és nem volt bevétel, kiadás meg volt, ez nálam egy ilyen indokos stresszre. Vagy. És akkor mentem el, az első mindenkit felhívtam, hogy dolgozni szeretnék pénzért. Hát és egyből mindenkinek volt ötlete. Azt hiszem, hogy másfél napon belül megkaptam az első ajánlatot, 48 órán belül munkába álltam. Az első munkám az azt hiszem egy kútnak a kitakarítása volt. Térdig dzsúvában, ekkora izé, a nyakamban szóródott a kút peremérül a föld. Én pedig egy búvárszivattyút próbáltam kiszabadítani mély iszabból. És mint egy régész, egy ekkora kis lappa, mert nem fért el más a gyűrűben, tehát így képzeld el az egészet. Nevettek is rajtam, hogy te vagy az igazi gyűrűk ura, de inkább azt mondhatnám, hogy gyűrűk ura volt, mert ez a fizikai munka és ez a fajta elvesztés a játékos munkának, ez azért kihozanított egy ilyen álomvilág.
1: Hát, elhiszem.
4: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon. Look!

0: Hobby Rádió.
1: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: De akkor ezt jó hallani tényleg, hogyha a helyzet adódna az életben bármikor, mindenkit felhívsz, hogy most akarok dolgozni pénzért.
3: És igen, rögtön... korábban beszélgettünk arról, kérdezted tőlem egyszer, hogy ilyen szülői parancsokat mondjak, vagy ilyen szülői, nem tudom erre mi a jó kifejezés, hogy ilyen alapvető szülői gondolatok, amit igen, az ember átvesz, életre való jó tanács, vagy ilyen alapmondat. Az egyik a jéghátán is megélni nálam, most ez beugrott.
2: Mondták a szülők, hogy
3: igen,
2: mit mondták?
3: Egyrészt, hogy én meg fogok élni a jéghátán is, másrészt pedig, hogy azért ez elvárás az életben, mert nagyon nagy változások tudnak jönni. És azt nem kétségbe kell körbe-körbe rohangálni, megnézni, mit lehet látni az örvényben.
2: És azt mondták, hogy Livius, te úgyis a jég hátán is meg fogsz élni.
3: Igen, de nem ennyire palpatinosan mondták.
2: Bocs.
3: Hanem
2: hogy?
3: Hanem inkább így. Livius, te a jég hátán is meg fogsz élni. Na, hess, menjél játszani.
2: De jó.
3: Ne repedjen föl a fejed.
2: Ezt mondták. Felrepet?
3: Mindig. Vagy a lábam.
4: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
3: Az a képesség, ez egyébként elsajátítható, ez nem beleszületett valakinek, hogy azt mondja, hogy jó, egyelőre ezt lehet csinálni, és aztán majd legyen terv a továbbiakra. Az megment attól, hogy a semmittevésbe ez a bele lehet görcsölni. Nem jött, már megint nem történt semmi, egyre mélyebbre kerül az ember lelkileg, pedig nem lesz közben rosszabb a helyzete, de lelkileg egyre inkább lejjebb érzi magát, egyre távolabb érzi a megoldást, pedig ugyanolyan messzi van tőle, csak lelkileg érzi, és ezért egyre nehezebben tesz valamit érte, elkezd nem hinni magában, és ez tud lenni egy nagyon kemény örvény. És ebből néha úgy kell kivenni embereket, hogy egyszerűen csak azt mondja neki az ember, hogy arra vágysz, jó, de most először a depresszió ellen teszünk, és a depressziónak az antidepresszánsokon kívül az egyik legjobb megoldás a depresszióra, ha erre bárki bárhogy képes rávenni a depresszióban szenvedőt, hogy aktív legyen. De fizikailag. Előbb vegyen levegőt, tegyen egy lépést, a legkisebben kell elindulni.
2: Menni.
3: Tenni.
2: De tényleg konkrétan elindulni, menni, kimenni valahova.
3: Így van. Van, aki erre képtelen. Tehát lesötétített szobában egy lépést sem tud.
2: De egyébként képes rá, csak azt hiszi magáról, hogy képtelen.
3: Igen.
2: Megteheti ő is, hogy egy valakit felhív most, és azt mondja, hogy
3: tulajdonképpen... Néha az utolsó lehetősége, hogy valakiben megbízik, és segítséget kér.
2: Például azt, hogy szeretnék dolgozni most.
3: Most, igen. Jó, én viszonylag ilyen riherőhökbe hívtam fel a barátaimat, mert...
2: Pont ezért ajánlottak rögtön valamit.
3: Lehet. Igen, hát tudod, milyen beszélgetések jöttek egyből. Na mi van, művész úr, nincsenek koncertek?
2: Hát és akkor meg kell mondani, hogy nincsenek.
3: Igen.
2: És akkor most kellene lé.
3: Igen, mert hát a legtöbb ember ugye rólam csak azt tudta, hogy én zenélek. És akkor úgy képzelték, hogy ez egy ilyen, ilyen lufi palota. Hogy ez tulajdonképpen szórakozás a haverokkal.
2: De most művész feladatot nem tudunk adni, és akkor meg kell, nem baj. Jó lesz esetleg valamit, mégis meg tudnék bármit csinálni.
3: Igen.
2: Mert lé kell. Most.
3: Próbára tettek. Figyelj, itt van egy cucc, amit senki nem vállal be. Fogadtunk, hogy te befogod.
2: És tényleg volt?
3: Igen, és megcsináltam. Jó, megcsináltam.
2: Ez a nagy dolog, mert többet nem viccelődtek ilyennel, hanem...
3: Igen, de ez ki is hozzá szomorúság volt. Tehát hogy az egy nagyon komoly büszkeség úgy hazamenni, hogy tettem. Nem vagyok pénzemnél, ez így, ha így megy, akkor nem fogom tudni fedezni a dolgokat, meg ilyen alkalmi dolog nincs mindig, tehát nem azt érzed, hogy most akkor rendben van minden. Azt, hogy lépésben vagyok, megvan, tempóban vagyunk, dinamizmus van, most nem olyan jó, de haladunk. Azon kívül, ha 8 óra betonozásból megjössz, akkor nagyon jó poénok vannak. Asszony, hol a meleg vacsora, csak így legyűsz az asztalhoz. És akkor fölveszed egy ilyen szerepet, egy sztereotíp szerepet, tudod. És akkor ez van.
2: Vacsora után mi következik az asszonnyal?
3: Igen, hát ez az,
2: tudom,
3: hát megbeszéljük a napi teendőket, nem, ő meghallgatja.
2: És azután pedig asszony, de csinos vagy ma este.
0: tévé. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
5: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
7: Műsorajánló.
8: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
9: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
8: Hungary Live.
10: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
9: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
11: Világjáró.
12: A Hobby Rádióban.
11: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
13: A Hobby Rádióban.
9: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
14: A tudomány mai állása.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
14: Egy műsor.
0: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
14: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
14: Jó szórakozást.
0: Jó szórakozást.
15: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
9: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
16: A kormány újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal. Pályázaton keresik a kormányhivatalok új vezetőit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösség segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 ezer forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29.258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438.000 forintos nettó kereset 7%-át teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15.000 forinttal is kevesebbet kérhetnek. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a budapesti zöld közbringa rendszer hálózatának fejlesztése. A BKK tájékoztatása szerint több mint 400 új mobi pontot alakítottak ki az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően a fővárosiak még gyorsabban és egyszerűbben vehetik fel, illetve adhatják le a kerékpárokat. A közlekedési vállalat határozott célja, hogy a fenntartható közlekedés a külső kerületek lakói számára is könnyen elérhetővé váljon. A rendőrséggel szorosan együttműködve ugyanakkor szigorúban ellenőrzik a jogosulatlan és szabálytalan mobi használatokat. Az új állomások és mobipontok pontos, frissített listáját a Budapest Go alkalmazásban ellenőrizhetik. Hétfőtől komoly közlekedési torlódásokra és dugókra kell felkészülniek a Budáról Pestre tartó autósoknak. A Budapesti Közlekedési Központ hivatalos közleménye szerint szeptember 21-én megkezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtójának nagyszabású felújítása. A szakemberek a híd szerkezetének javítását végzik el a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkálatok miatt a Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtóágat teljesen lezárják a gépjárművek elől. Kedden döntően napos idő várható, a felhő vonulások mellett záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másod élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.
7: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
13: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
7: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
13: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
7: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
17: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
18: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Mónus Józsefet, többszöri világrekordert, a tradicionális távíjászatban, ugye? Jól mondom.
1: Igen, távíjászat, igen.
0: Itt a Pagony könyvesboltba, a Bartók Béla úton. Kedves József, te hatalmas sikert mondhatsz magadénak. Lassan, de biztosan nem lesz ember Magyarországon, és nem lesz ember a sportvilágban, aki nem ismerné a neved és a tettedet, azt, hogy 1063 méteres új világrekordot állítottál fel Amerikában. Hol és miben?
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat. Amerika Egyesült Államokban voltam világrekordlő verseny augusztus 29-én, Mohács emlékezetével a szívemben.
0: 1526.
1: Igen, és augusztus 29-én. Ugye ez Szulejmánnak egy nevezetes dátum volt. Augusztus 29-én foglalt el Budavárát, augusztus 29-én vívták meg az utolsó nagy csatát a Mohács alatt, gyakorlatilag akkor a roham. Tehát ezzel a történelmi emlékkel a szívembe mentem oda, hogy emlékezzek a hőseinkre, és tudtam ugye hónapokkal azelőtt, hogy augusztus 29-én lesz ez a verseny, első fordulója. Nevadában voltam, a válasz a kérdésedre, Nevadában voltam, Mitkékbe. Ez egy olyan hely, ahol valamikor egy tengernek a területe húzódott a tengerrész. Ez azt jelenti, hogy sós a föld, az altalaj, egy ilyen...
0: Úgy, mint nálunk is, Pannoniában tenger volt.
1: Nagyon, nagyon csúcs, tehát hófehérnek látod, nincsen növényzetben, és rendkívül kemény talaj volt most ebben az évben. Úgyhogy itt volt egy világrekordlő verseny, a World Archery, és ez ő a világ legnagyobb IASZ szervezete, ő rendez az olimpiát, és a USA Archery, az USA Archery-nek a világrekord versenyére mentem el. Tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan verseny, amit 1940 óta rendeznek, és ez nem világbajnokság. A világbajnokság az egy egyszerű kategória. Ugye 10-szeres világbajnok vagyok, és 37-szeres világrekord. Ez egy világrekordlő verseny. Hogy megértsék jól a hallgatók, mit jelent a világbajnoki cím, és a világrekordlő verseny. A világbajnok, mondjuk képzelje mindenki azt, hogy van két világ első világbajnok ebbe a pillanatban, abba a kategóriában. Meg van 500 rossz. Megrendeznek egy versenyt, elmegy az 500 rossz nyilvessző, vagy bocsánat, 500 rossz, aki kilőjön a nyilvesszőjét, de ha kettő világban, a két sztár közül, a két világbajnok szintű lövő közül az egyik beteg lesz, akkor nyilván a másik fogja megnyerni harc nélkül, mert az 500 rossz nem tud veled felvenni a versenyt. Ez a világban. A világrekordló verseny pedig képzelje mindenki azt, hogy a nagyon nagyok, tehát a világ legendák, 1940-ről beszélek, Amerikáról, 1940-ben létrehoztak egy szervezetet, ezt a világrekordló verseny megalapították, és csináltak, most virtuálisan képzeljünk egy nagy falat. Egy rekordlistát hoznak létre, előbb 7 év, utána kiegészítik összesen 25 év hosszan. És felírják minden évben, minden, amikor voltak a versenyek, felírják abba a kategóriában, mi voltak a legnagyobb lövések. Tehát ma a 2026-ban, hogy ezt az 1063 méter 59 centit meglőtt, mindenkit, akkor kerülhetsz fel erre a listára, akkor lehetsz rajta a világrekorderek listáján, hogyha ezt túllövöd. Tehát mindenkit lehet. Ez 10.000, 20.000 lövés, 10.000, 20.000 ember, ez elképesztő nehéz. Ma ott tart a dolog, hogy mondjuk ha fél méterre rövidebb lősz, mondjuk kimész és fél méterre rövidebbet lősz, akkor legfeljebb megveregeti a barátod vállat, és ennyi. Mert nem tudtál, hogy jobbat lőni. Tehát ez nem érdekli már az embereket. Mert nem vagy világrekord, de mert volt nagyobb. Ez egy óriási, kíméletlen dolog ez, hogy ma például nincsen 1000 méter fölött lövő a világ. Tehát nincsen 1000 méter fölött tudó lövő az világ, nincs senki sem. És ugye sokszor lőttem már 1007 métert, 1024-et, 1027-et, 1031-et, tehát a csizmámon is rajtam 1031-et, ez volt a legnagyobb lövésem, az két évvel előtt lőttem, tavaly csak 1027, és most úgy hívják a kategóriát, kérdezed, hogy compound flight, angolul compound flight kategória, ennek van több ijjelőségű osztálya, van a korlátlan osztály, az Unlimited, ez pedig a következő kategória volt, a 40 kiló, a 88,2 fontos. Tehát precízen Compound Fly 88,2 fontban a régi világrekord, amit 29 éve lőttek meg. Egy olyan ember nem olyan, aki betévet, és senki nem lőttek be a kategórián, meg nem. Egy olyan ember lőtte, aki a világ 4 első ijásza között benne volt. Tehát a világ 4 első ijásza, akik meghaltak már, de legendák, egyik a Harry Drake, a Don Brown, és akkor Grafson, akinek a világrekordját túllőttem, és Ellen Webster. Ők voltak a 4 elsők. És ebből a harmadik legnagyobb lőtt ezt a világrekordot 97-ben. És azt gondolom, hogy tehát jó Isten nélkül nem tudtam volna megtenni nyilván, tehát nagyon felkészült voltam, 3 éve készülök erre, az a nyilvessző körülbelül, hát azt hiszem a másik vagy a 2 millió forintos nyilvessző repülőt odáig, tehát őrült pénzt kell beleraknod, minden nap ezzet lövök a felkészülés során, reggel este után a kísérleti régészeti íjak nyilag, tehát ez a világom állandóan. És azt gondolom, hogy ez még mind kevés, hát hiába állsz oda, hiába van egy fantasztikus világ első íjam. Tehát nyugodt szívem merem mondani, a világ legjobb ilyet készítem. Világ legjobb nyíveszély voltak velem, azt is én készítem. De, és meglőttem, de a jó sem nélkül nem működik. Tehát ebben tisztában vagyok. Tehát amikor nincs segítségem, akkor ott vagy a valós reális értéken, hogy méterekkel rövidebb a lövése. 29 évvel ezelőtt lőtte, tényleg egy elképesztő ember is. A sors megtisztelte valójában őt is, meg engem is, mert nem 50 méterrel lőttem túl, nem 100-zal, hanem 80 centivel. Tehát ez mind a kettőnket emel, azt gondolom. Amúgy ugye nagyon sok, tehát 37 világrekordom van. Az egész családom, a családom mindenki férfi, nőbe, a fiam, a feleségem, a fiam párja, királylány ki arra, mindenki világrekordnál ezen a listán. Tehát most megnéztem direkt.
0: Ijászba?
1: Ezen a amerikai világrekordlő listán a mi nevünk van legtöbben. Tehát a magyar zászló van. Ezt valamikor, mikor én 2011-ben kerültem ide, akkor az angol meg az amerikai zászlók uralták. Tehát most megnéztük, ha egyéneket nézünk, akkor nekem van 7 élő világrekordom ezen a listán. A következőnek, a Tony Osborne-nak, ő egy angol, neki 5. És a többinek még kevesebb van. És a feleségem, és a fiam, és a kéra, és mindenki birtokolja ezeket a világrekordokat.
0: Nagyon szép. És mi van, ha ellenszél van?
1: Nem számít. Tehát valójában van egy időpillanat, amikor jól tudod előni. Ha ellenszél van, akkor alkalmatlan vagy rá. Tehát ha ugye kell hozzá egy kitűnő nyilvessző, egy jó lövő, a jó Isten, meg kell az időjárás is, hogy mindig azt szoktam mondani, ne vegyen el, ne adjon, csak ne vegyen el. Most a síugrásban, ott például a szembeszél jó. Az ijászatban úgy fogalmaznék, ha biciklisztél már, ami jó neked a biciklizésnél. Ha hátul egy picit fúj, az jó, de a szembe akkor ne akarj biciklizni, mert régi bicikről beszélek, nem ezen a átétes egyebeken, akkor ez nem jó. Tehát akkor nem, akkor jó isen úgy rendelkezett, hogy elmentél, elköltötted a pénzt, felkészült egy évig, és nem tetted meg.
0: Az utat, a világrekordig óriási munkát, tudást, tehetséget, kitartást, hitet követelt. Ez az út, ahol évek küzdelme, verejtéke és álmai állnak. Hogy történt ez lépésről lépésre, hiszen te se íjjal a kezedbe születtél? Mikor kezdődött a nyílvessző csendes hangjának bűvköre? Hány éves voltál?
1: Valamikor, ugye régen én Nagyunáláson születtem, ez Bocskai Harci város volt egykor. Én gépészüzemmérnöknek tanultam, nyilvánzára jártam, és gépészüzemmérnök vagyok, mezőgazdasági gépészüzemmérnök. És nagyon, nagyon szép gyerekkorom is volt, egész életem szép volt, azt gondolom, és nem volt, tehát szegények voltunk, de én mindig szép köpenyben jártam, szép toltartón volt, szép ruhában öltöztem, nem volt édesapám, mert elváltak a szüleim, de a nagymamám, nagyapám és az anyukám is csodálatos módon neveltek. Nagyapám által kézügyességem elképesztő. Tehát nem tudok olyat elképzelni, hogy nem rádió, meg tévé, hogy ne tudjam elkészíteni. Nem ismerek ilyen katonát. Nem tudok elképzelni olyan embert, aki jobban tud fűrészelni, reszelni, hogy nem tudok ilyen embert. És tehát nagyon szép körülmények között nőttem föl. A főiskola után, ugye szegény gyerekként egy nagy álmom volt, és az álmom maradéktalanul megvalósult. Tehát értsen mindenki jól, például 26 évvel ezelőtt, most annyi a jövedelem, amennyi jó az embereknek, 26 évvel ezelőtt a kollégáim, a munkásainak abban a szállító telepet építettem, 1000 eurót kerestem. 26 évvel ezelőtt. Úgyhogy örültem annak, hogy sikeres voltam. Majd jött a sors, és bevettünk egy embert, egy gazdag, egy milliárdos embert, és a barátság, a pénz a barátságot fölrúgja a 90 szájba, vagy 95. És rájöttem arra, hogy nekem nem kell az a világ, ahol a pénznek nagyobb értéke van, mint az embernek. Tehát ez a harácsolás, ez a gazemberség, ez nem az én világom. Sajnos nem tudtam igazán elég tételt venni sosem, mert bocska idejében egyszerű volt, de nyilván a szabályok, és ez rendjén is van, de régen egy pár bajjal megoldották, de ezt már nem lehet nyilván. Úgyhogy, és nagyon idegesített az. 126 millió forintot vesztettem el 2003-ban. Egyet nem fizettek ki egy adásétel után. És nem tudtam megvédeni az igazamat. Tehát nem volt, tehát ugye parlamenttől kezdve mindenhol ők voltak hatalmon, ők diktáltak, bárkit kilóra megvehettek, bárkit. És ezt én nem tudtam elviselni.
0: Majd a karma törvénye megbünteti.
1: És nem tudtam elviselni, és ezért választottam másik világon. Egy olyan világot kerestem, ahol ma úgy szoktam megfogalmazni, hogy építettem magam körül egy világot, aminek a tégláit érzelemből rakták ki, és az ajtaját azok előtt nyitom ki, akik előtt ki akar most nézni, vagy a hallgatók előtt kinyitom ezt az ajtót. És meg akartam mutatni ezek a nagyakendős úriemberek, akik azt gondolják, hogy ővéki a hatalom, a gazdasági mellett, a politika is, meg minden. Meg akarom mutatni azt, hogy tudod, a harcmező, ahol ott állsz a dobogón, és ott vannak a legyőzöttek, és tényleg vadállatmódon élethalálra harcolnak jó értelemben, érzi jól, amikor legyőzöd a mongolokat, legyőzöd a kínaiakat, a dél-koreaiakat, az amerikaiakat, az angolokat, a törököket, a törökök, mongolok, kínaiak, a dél-koreaiak vadállatmódon harcolnak. Tehát ott a pénzeddel semmit nem érsz. Ott nem tud megvenni, ott legyőznek. Nincs esélye. Tehát világ elsőségek törekedtem, tehát nem vagyok sportoló. A sportoló az magáért harcol. Én is 2 évig magáért harcoltam, gyűjtögettem a kis érmecskémet. Majd 2 év után, 2008-ban, mint egy villanykapcsolót felgyújtotta, úgy felgyújtott az, hogy nekem a magyarságét tenni kell. Tehát megtanultam azt, hogy tehát óriási tapasztalat, meg óriási tudás halmozódott fel, nyugodt szívemre állítani, és tudtam, hogy, és ez hatalom. Tehát nyugodt szívem mondhatom, hogy nincs ember a világon, aki kiállt ellen harci tálőrészedbe. A világon világverseny legyőztem volna, nincs ilyen ember a világon. Mindenkit legyőztem.
0: Azt mondta, törökök, mongolok, azok övön aluli szinten küzdenek. Mit jelent ez?
1: Nem övön aluli, tehát ő vadállat emberek, a kultúrátok. Ez azt jelenti, hogy ha beláll egy harcba, akkor életre halálra harcol, akkor a szétszakad bármi nem érdekli. Tehát ott a zászló, nekik óriási zászló tiszteletük van. Egy mongol, a mongol egyből asszociál, hogy Genghis Khan-nak a fia vagy unokája. Ő egyből asszociál. A török, hát...
0: Tehát inkább meghal, mint hogy...
1: Hogyne. Hát nézd meg a keleti kultúrákat, mai napig vérbosszú van. Tehát ott nincs pardon. Másnap elvágják a torkát. Azért, mert van egy ősi kultúrájuk, van egy ősi hagyományuk, és az szerint él. Ugye a magyar ember, de ne szerint él. És ezt akarjuk, hogy az szerint éljen, hogy nem arra gondoltam, hogy vadállat legyen, nem. Arra, hogy tisztelje azt, hogy tudja azt, meg mondja el a gyerekének, hogy...
0: Büszke legyen arra.
1: Büszke legyen arra, hogy ő magyarnak született. Itt a hunyadék, az ilyenek, a leszállalítai vagyunk. Tehát azt ne felejtse el senki, hogy itt volt a tatár, itt volt a török, itt volt az osztrák, itt volt a német, itt volt az orosz, mi magyarokként itt élünk. Igen, sajnos voltak árulóink, engedtük azt, hogy országhatárokat húzzanak az ősi történelmi földjeinkre, de én mindig azt mondom, hogy az ősi történelmi földjeinket ember el nem verti tőlünk. Az mindig magyar volt. Ránk bízták az őseink, rábízták, akik itt éltek, a szkíták, a hunok, az avarok, Árpádék, ezt ide bízták nekünk.
0: Bece nevet Fehér Farkas. Miért? Ki adta neked ezt a szép indián nevet?
1: Nem indián név, hanem mongol név. Fehér lát egyáltalán sorokat, mert nyilván az indiánok is ugyan jelkép, meg minden népnél jelkép. Tehát a farkas egy tényleg egy földön kívüli misztikumnak a jelképe, azt gondolom, tehát a harcosság, a küzdenicsulása, a farkas falka, a nemzet egységét jelképezés. Mongóliában versenyeztem 2012-ben, egy világverseny, és akkor kiraktak a mongolok egy táblát, hogy lője nagyobbat, ha tudsz, 510 méterre. Egyszer volt egy lövők, 1226-ban volt egy történet, Genghis Khan-nak volt egy testvére, őt Kaszának hívták, és Kaszának volt egy fél, ő visszukely volt, nagyon-nagyon erős volt, két ilyen szamarat így egy kéz egy fel tudott emelni, és ő lőtt egy dicső csata után rendezett versenyen, ott Kaszár földjén egy 503 méter. Ez az Ermitásban ott van a kő, egy óriási kő, tehát egy két méter, vagy még magasabb kő is rá, hogy nyilván a történet. 503 métert, és mongolok kiraktak egy táblát 510, de biztos, ami biztos, lőjétek nagyobbat, ha tudtok. És akkor ezen az önlőttem.
0: Mennyit?
1: 653 méter. Ez a világ legnagyobb történelmi lövése, mai napig élő legnagyobb lövés 653 méter. Hitelesített lövés 653 méter.
0: Mit szóltak?
1: Az az ember, aki előtte harcolt szinte, érz jól, egy grizzly nagyságú, két méteres harcosok, 180 kilósak idézőjelben leborultak. Tehát én nagyon sokszor megtapasztaltam ezt, hogy addig harcolnak, mint a vadállat, de amikor legyőződ őket, tiszteletet kell bennük. Mert tudja, hogy ő mindent megtett, és tudta, hogy a végén látta, hogy esélye nem volt. Tehát az íjjelmet nem bírták kiugulni. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy megkérdezik, milyen erős íjjelők. Mondom, olyan erős íjjelők, hogy itt ez az ajtó olyan széles a váll, aki bejön, ő nem fogja kiugulni az íjjelmet. Egyszerűen nem bírja. Fáj neki, de nem fogja kiugulni. Na és akkor ezen a mezőn odajött az eredményhirdetésnek két farkasvadász, és az egyik megszólalt, hogy ugyanazt a tüzet láttam a szemedben, mint amikor a farkas élete halálra harcolt. És egy igazi fehér farkas. És akkor kaptam egy farkas, Sánszki Borika fordította, mongol nagykövetünk, és akkor kaptam egy farkast, és azóta hordom ezt a nevet is a világon, hogy fehér farkas.
0: Olvastam rólad, hogy az íjászhatod 2006-ba kezdted a gyermekeddel együtt, igaz ez?
1: Így van, igen.
0: Vitted a fiadat, lányodat?
1: Csak fiam van, egy gyermek.
0: Fiadat íjászhatott tanulni, és te maradtál ott, vagy mindketten?
1: Mind a ketten tanultunk, tehát egyszer Egerben voltam, és ott láttam, amikor harcosok ültek, és tudtam, hogy én már harcoltam. Íjászverseny volt, és akkor vette, elmentünk kiat venni, és akkor elkezdtem lasszikával menni versenyezni, és emlékszem, a legelső versenyen utolsók voltunk, ő is, meg én is. És akkor megfogadtuk, hogy akkor mi ebbe belállunk. Egy év múlva mi voltunk az elsők, egy év múlva 53 hétvége van, 57-szer a lovón álltam, ő meg 60-szor. Tehát mindenkit megváltunk. Mindenkit. És ez két évig zajlott, két évig előttünk. Ekkor azt mondtam, hogy ez a sportoló voltam, tehát önző voltam, és magamért harcoltam. Gyűjtögettem a kis érmecskémet. Majd 2008-ból, ahogy mondtam, hogy mint amit felkapcsolnak, ez a nemzettudat, és utána elindultam világversenyekre, hogy harcoljuk az ászlónkért. Amúgy a fiam és az ő párja, Kiara, ők is mindenki világbajnok a családban, mindenki világrekord, él Amerikában, Egyesült Államokban, a világrekord listán ott vannak a neve, Magyarországon világbajnokok, a feleségem, Üzrényi van a unokája, Bumis Jusszín Anna, Mária, ő, Anya, egy világelső ilyen, ezt megnyerte, most volt a Nomád világjátékok, 18-ban megnyerte Kirgiziában a Nomád olimpiát, akkor megnyerte Isztambulban a hódító kupáját, 1000 lövő közül, tehát egy világ legnehezebb történelmi verseny Isztambul most, régen Dél-Korea volt, Ott nyertem 3 világbajnok aranyat, meg itt nem világbajnok semmit csinálunk, de felért bármivel. Isztambulban van is, megnyert a hódító kupáját. Világrekord listán rengeteg helyen vannak ki a rávonői kategóriában, tehát mindenki világbajnok, világrekord. Tehát mindenki óriási egyéniségén van.
0: Hagyományőrző vagy. Mit jelent neked az ősi magyar hagyomány? A villanyoltás előtt és után.
1: Nagyon, igen, tehát a villanyoltás előtt ugye, én nagyon szerettem a történelmet, tehát tényleg én a történelmkönyveken nőttem fel, meg az indiános történek, nekem a Westernem indiános történeteken, de például emlékszem, hogy amikor 8-9 éves voltam, és az egész csillagot kellett olvasni, a kötelező olvasmányt, és akkor elgondolkozott az a csöbb gyerek, hogy Gárdonyi egy óriási hős, dicső háborunkat, csatánkat megírta, és tényleg epikussá tette Eger ostromát, ugyanakkor ő maga is epikus emberré vált, és egy óriási, tényleg emberformáló, tényleg történetformáló emberré vált. És akkor elgondolkoztam, mint 8 évesen, vagy 9 évesen, hogy vajon nekem is eljön majd ez az idő, amikor én is lehetek majd valamit ilyen szinten, és
0: eljött.
1: Telt múlt az idő is, és valahogy mindig azt akartam, hogy egy kilőtt nyilvesszővel akarjam felnyom a világ figyelmét a múltunkra, a múlt büszkeségére. Tehát mindig elmondom, hogy mi a Hunyadiak, a Zrínyek, a Rákócziak leszármazottai, vagyunk, ugye a feleségünk Zrínyi Ranónak el szó szerint. És tényleg szabjával, meg íjjal védték meg ezt az országot, és nekünk egyszerű dolgunk van, mert minket megvéd az országhatárunk, de mindenki gondolja el, az országhatárunkon kívül mi van, az elszakított földjeinken, milyen nehéz magyarnak lenni. És mindig meg kell emlékezni róluk, mert hogy mondtam, voltak árulni nekünk is. Engedték azt, hogy országhatárokat húzzanak a földjeinkre, de az ősi történelmi földjeinket soha nem veti el, ezt tartom és ezt állítom. És járom a világot, és megpróbálom így felhívni a világ figyelmét, hogy a villanyoltás után, hogy felhívni, hogy kilőtt nyilvesszővel. Gondolkozom bele mindenki, hogy milyen nehéz egy kilőtt nyilvesszővel felhívni a világ figyelmét, és a Jóisten ezt megadatott, hiszen te is fölhívtál az 1063-at. Tehát azért tudni kell, azért rengeteg íjász van Magyarországon és a világon, és rengeteg jó íjász van, rengeteg lövés van, rengeteg rekord van, de a Jóisten mégis ezt vette föl. És amúgy valójában az irítséget kelt a belső nyilvánazok között. Most gondolja mindenki, hogy mi az irítség? Az az irítség, hogy látsz egy másik embernek a világával valamit szépet, ami tetszik, de nem tud elérni. És inkább belerugsz. Tehát lefordítva a magyar íjászt, képzelj mondjuk egy jó íjászt, egy világbajnokot, vagy aki mindig lő, nem világbajnok, de mindig lő, és tényleg értékes. És bemegy a húsboltba, és a saját barátja azt mondja, hallottad a mómust? És akkor mit gondol? Miért a mómus? Miért nem én? Tehát érted, itt kijön az önzősége. De én nem a mómus akarok lenni. Én a zászló vívő akarok lenni. A zászlóvívő, aki teszi. Legyen mindenki zászló, akkor leszünk erősek. Ha mindenki zászlóvívő válik. Ne utánam gyere, mellettem gyere. Tehát tehát mindig azt szoktam mondani, ne akarj ellenem harcolni. Akarj barátként együtt menni az út. Ha ellenem harcolsz, legyőzlek. Tehát még egyszer mondom, nincs ember a világon, aki világversenyen kiállt ellenem íjjal a kezébe, harci távészetben legyőztem volna, nincs ilyen ember a világon. Még egyszer mondom, 1000 méter fölött nincs ember a világon, akkor tud lőni. Ha szereti, ha nem, ha elismeri, ha nem, ez tény. De ezt nem én magamnak köszönhetem, a jó Istennek.
0: Azt mondod, nincs ember a világon. Erre a teljesítményre születni kell, tehát Isten ajándéka, vagy gyakorlat teszi a mestert is?
1: Nem Isten ajándéka, az Isten ajándékát legfeljebb elfogadhatod, ha ő érdemesnek találná. Tehát én nem vagyok jobb, nem vagyok okosabb, kézügyességem az határtalan, az teljesen biztos, de valójában az a munka, amit belerakok. Tehát amikor a másik...
0: Nagyon napi hány órát?
1: Nagyon, én minden nap ezzel lövök, az 4 órát reggel, 4 órát este, kísérleti régészet közben, íjak készítése, tehát ez a világom. 6-11-ig vagyok fent. 6-11-ig. És tehát amikor mindig ezt csinálod, amikor az életed úgy alakítod, vagy a Jóisten alakította körülted, hogy ahogy mondtam, hazajöttem Amerikából, 4480 telefonszámon a telefonomban, 478 nem fogadott volt. Az e-mailt megnéztem, ugye 50 e-mail fért ki, 14 oldalnyi e-mailem volt nem fogadott. Ez mind gratuláció volt. Vagy hazajöttem most 3 nappal előtt, és kiírtam, hogy keresek 100 iskolát. Keresek 30 ezer gyereket, aki szeretné meghallgatni a büszkeséget, a magyar büszkeséget. Nem engem, nem rólam szól a zászló tudatról, a jóról, a büszkeségről.
0: És 5 óra alatt telt házra.
1: Tehát 5 óra alatt, 30 ezer gyerek.
0: Nagyon szép. Te tartod a sikeres találat rekordját is 2012-ben Kurultájon, 453 méterről eltaláltál egy 140x140 centiméteres céltáblát. Sas szemed van?
1: Nem kell látni a célt egyáltalán.
0: Hanem?
1: Ez mind a gyakorlástól, tehát annyit lősz, hogy nap mint nap, hogy annyit lősz, hogy élete részére válik a lövés, úgy, mint a levegő. Tehát ha figyelsz valamire, akkor nem tudod eltalálni. Ha nem figyelsz, hanem már belül tehát az egész mindenet olyan automatikusan történik, mint ahogy veszed a levegőt. Amúgy nagyon egyszerű, mert számolt, hogy hányszor veszel levegőt egy percet. A fél perc külön elkezded fuldokolni is, mert megzavar, mert odafigyelsz valamire. Tehát ha odafigyelsz valamire, akkor hibázol. Ha életed részével, nem fogsz hibázni.
0: Most beszéljünk az általam is nagyra tisztelt Kassai Lajosról. Hogy kapcsolódik a munkátok? Azt tudom, hogy cédrus anyagú nyilvessződ van. Igaz ez?
1: Igen, sok embernek van a kérdése, úgyhogy Lajostól, amikor emlékszem az első világrekordomat, azt hiszem, hogy akkor pontosan Lajostól kaptam olyan cédrus testeket, amik világ elsők voltak, és hála neki.
0: A cédrusfa a legjobb?
1: A cédrusfa az nagyon-nagyon jó, igen, tehát a fák között a legjobb nyilvesszőnek, olyan a rezgése, de ez is 200 éves vagy 500 éves ki kell, hogy vágva legyen, tehát akkor még más fenyők voltak, máshogy éltek, és az nagyon számít. Tehát valójában a rezgés az meghatározó nagyon a nyilvesszőknél. Most Lajos az, tehát ki kell emelni, hogy tehát ténylegesen a magyarságért az íjászattal, ő egy világ első, tehát ő a legenda. Kassai Lajos is ilyen, hogy így tisztelem, tehát veszélyként kezelem, és tudom, hogy ő a világ első. Tehát amíg, és amúgy nagyon jó kettőnk példája, mikor itt kijelentő módban elmondom, hogy ő sokkal jobb, és ő a vezér, akkor a rengeteg irigy embernek fricskát mutatok, aki mindig magára gondol, de ezt tényleg így gondolom. És nyugodtan meg lehet hallgatni Kassai Lajost is, hogy mi erről a véleménye. Tehát mi nagyon fricskát mutatunk a világnak, amikor önzőség van, irítség van, széthúzás van, mi összezárunk. Tehát összezárunk kőkeményen. Tehát nem férhet közzé, nem férhet közzénk áruló, nem férhet közzénk olyan gondolatot elvető ember, aki megingatná ezt. Ez ugyanaz, mint a szigitáknak az öröksége volt. A vávávetve, az egymás hátat fordító, vagy például, nem tudom, tudod-e, vagy tudják-e, nézzük, hogy annak idején már nyilván előzőleg is, de Árpád idejében nagyon jellemző volt, amikor odamentünk egy új, tehát odament például a vezér a kíséretével, és akkor fogadta az ott lévő nép, akkor például megkínálta kenyérrel, vagy megkínálta borral is, és előtte megitt a vendéglátó, megitt a pohár bort a tárcáról, megmutatta, hogy megitte, és utána megfordította a pohárot, hogy nézd meg, végig megittam. Akkor a kenyeret megszendel, megette a kenyeret előtt, hogy nem mérgeztelek meg, nem öltelek meg. A keze ügyében nem volt fegyver, tehát hogy békében jött. Tehát annyi jelképet használtak régen, és ennek mind mondani valója volt. Tehát a magyar nyelvről a magyar nyelv azt gondolom, hogy egyedülálló, mert annyi szóból összetett szót alkotunk, és annyi mindent, hát te németül nyilván tudsz, hát lát, hogy mennyivel előrébb való a magyar nyelv. Tehát bármit, mennyi összerakott kis szótagokból, mennyi, milyen mélyvesen összetudunk, és szinte minden gondolatnak, minden igének, minden jelzőnek, főnémnek van egy külön összerakható szó, szava, ami egyértelművé teszi. Tehát nem kell elgondolkozott, hogy milyen szövegkörnyezetben mit fog jelenteni. És ez csodálatos. És pont ez a iskolajárás annak a lényege is, hogy innen, ugye az angoloknál és Amerikában is, hogy hú, a Shakespeare, hogy hú, hát 27 ezer szót használ, és tényleg zseniális. Egy átlag ember 3000, 5000, tehát már az öt már nagyon sok, hogy ennyit használ. Shakespeare 27 ezer. És most nem rivalizálás, de kedves hallgatók, tudjátok, hogy tudják, hogy egy jókai mor mennyit használt? 45 ezeret. 45 ezeret egy jókai. Shakespeare-nél kétszer többet. Tehát ez nem mindegy. Tehát nekünk és a gyerekeknek is meg kell mutatni, hogy ne menj ki, ha hősöket keresél, ne menj ki a nagy világban, megérkeztél.
0: Itthon vannak a hősök.
1: Menj ki az utca végére, nézd meg a városod vagy a falunak a történetét. Menj ki a határba, nézd meg ott a sírjok, amit most ásnak kifele. Ezek itt harcosok voltak, itt védték ezt a földet, és mi már megmaradtunk. Mi nem úgy beszélünk, mint az angol, hogy Shakespeare nem tudja elolvasni egy angolat. Nem. 1100-ból elolvasod, 1000-ből elolvasod, és megérted.
0: Az íj szerelmese vagy. Milyen egy jó íj? Kapható, vagy a saját készítésű az igazi?
1: Tehát nem tud ember az igényemnek íjat készíteni.
0: Tehát saját magad készíted.
1: Így van, tehát nyilván saját magam, mert hiszen ebből is élek többek között, hogy a íjakat készítek másoknak is. És mindig úgy akartam, hogy világ első íjakat készítsek, és olyat is adok el. Tehát nem tudok annyi íjat elkészíteni, amit kérnek. Tehát én mindig nem boltos vagyok, nem kereskedő vagyok, hogy van 20 íjam, és akkor vegyek. Nem. Nekem én annak az embernek készítem. Mívesen, nem gyártom, hanem készítem. Ha mondják, hogy gyárs meg ilyet, miről beszélsz? Én készítem. Tehát szentsége van. Én azt szoktam mondani, értsen mindenki, jó az ilyen, mert az életedet bízhatod. Tehát az neked készül. Senki más.
0: Veszélyes sport az íjázás? Vannak balesetek is?
1: Minden veszélyes. Tehát ha kimész az utcára, láttad kislánynak fejére esett a tégla az építésből, tolókocsiban, de minden veszélyes. Akkor mindenki adja meg a saját magának a választ. A magyar történelem véleményem szerint a legnemesebb fegyveréről, háborús fegyveréről beszélünk. Tehát ha valami veszélyes tud lenni, akkor az a magyaré. Elképesztő módon.
0: Bónus József, milyen ember szerinted?
1: Hát ezt más kell megkérdezni. Hogy milyen ember vagyok, azt nem tudom. Én azt gondolom, hogy milyen benyomást szeretnék kelteni, hogy hogyan gondolkozom. Azt gondolom, az írásaim azok elmondják. Tehát nevetséges, most is valaki leír, ez olyan szép, hogy ezt IA érte, vagy érted, vagy érts jól. Tehát most amikor érzelemből beszélsz, akkor őszinte vagy, és szeretek ilyen interjút érzelemből adni, mikor felfokozott állapotban vagyok, mert megérted, hogy ugyanazt fogom mondani, mint amit gondolok, és ugyanazt mondom, amikor leírom, mint amikor hirtelen illatból beszélek. Tehát ugyanazt szokom leírni neked.
0: Most Mónusz József által kiválasztott zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves József, sikert sikerre halmoztál, és halmozol még ma is. Hogy viszonyul ehhez a család? Mondtad, hogy mindenki íjász.
1: Igen. Tehát, igen. Hát a család, az, azt gondolom, hogy a család szentsége az első, és meghatározó. És a család boldogsága, vagy annak hiánya, tehát az nem lehet. Tehát nem tudsz úgy bármit teljesíteni, nem tudsz úgy
0: extra lenni.
1: Tehát lehet fájdalomból harcolni. És lehet ilyen egycsatás harcot vívni, hogy akkor itt vége lesz minden. De valójában a család szentsége az pótolhatatlan, és a család szentsége az rendkívül fontos. Tehát tehát azt meg kell tanítani az embereknek, a gyermekeinek a család szentségét, az apa, anya, a gyerekeknek a szentségét. Mert ez mindig is szent. Tehát ez nem kellett kereszténység, nem kellett politika, nem kellett intézmény, tehát nem kellett templom ahhoz, hogy ezt tudják az emberek. Az egyszerű ember, aki mondjuk fent élt a hegyen, és egy élete során bárhol, ez Amerikától kezdve, vagy a Kárpátok, vagy bárhol, és közösségben alig-alig ment, annak is ugyanúgy megvolt, vagy még erősebb volt a családtudata. Amikor van egy közösség, aki a hozzászólsz, és a szemedben néz, és meghallgat téged, és tudod, hogy érted akar tenni. Tehát ott van a szeretet a családban, az pótolhatatlan, óriás erőt ad a hitnek, a valósághű hitnek a pillére egy boldog család.
0: Olimpiai sporták az íjászat 1900-as párizsi olimpia óta, majd hosszú szünet után 1972-ben lett része a nyári olimpiának. Kizárólag reflex íjjal versenyeznek, a tradicionális íjat nem használják. Miért?
1: Hát miért? Mert annak én így írták meg a
0: forgatókönyvet,
1: a versenyszabályzatot, de inkább kijavítanálok a kérdés, ha úgy kérdeznéd ezt a kérdés, és akkor lenne sokkal nagyobb értéke. Hogyha megkérdeznéd tőle, hogy tudnék-e nyerni olimpiát, akkor azt mondom, hogy nem. Alkalmatlan vagyok rá.
0: Miért?
1: Mert egy más világ. Tehát ez egy sportvilága.
0: 2018-ban átlőtted a Niagara vizesést. Aztán átlőtted a Vereckei hágót, a Sydney Operaház felett is átlövések volt, sőt, lőtték Kanadából Amerikába is. Melyik volt a legérdekesebb?
1: És akkor még kiegészíteném a listánat, lőttem Kolumbiába, átlőttem egy Andok hegygerincét, egy 300 méteres vízesés volt álltam mögött, átlőttem az Inkák Szentvárosát, a Machu Picchut, átlőttem Alaszkába, átlőttem az Aranyások folyóját, az Aranyfolyót, a Yukon folyót. Tehát nem lehet egyiket a másik fölé helyezni, azt gondolom, mert mindegyiknek meg volt a szentsége. Amikor azt tettem, azt azért tettem, mert úgy gondoltam, hogy ez a legfontosabb. Úgyhogy mindig el akartam menni. Valójában bárhol járok, én nem nézek szét. Engem nem érdekel. Nem érdekel, hogy most a Colorado folyóban ott vagy Utahban vagyok, vagy Arizonában. Tehát nekem a természet csodája érdekel. Az a ember nélkül csoda, hogy megalkotta azt a valamit. Tehát ha elmegyünk, mondjuk voltam ki, tehát világot bejártam, tehát elmentem Pekingbe, mutattak valamit, nem érdekelt. Érdekelt a természet, érdekelt az a csodát, és ezek a földrajzi lövésén valójában természete vannak építve, hogy elmész egy csodálatos helyre, és ott kilőd a nyilvesződ. És akkor mondjuk mindig nálam van természetesen a magyar nász, és akkor látja valaki ott, hogy nézd, ez az őrült, mit csinál, lőjük, mit akar, és akkor látja ott egy zárt, na nézem már, hogy milyen ország ez, nézd, piros fejed, magyar. Ja, magyar, ja, tudod, tehát rólad fognak beszélni, tehát a magyarokról fognak beszélni. Tehát valójában az a történet, az a sorsom, hogy hírül vinni a magyarok büszkeségét.
0: Te győzöl és győzöl mindenütt, és a győztes jogán minden alkalommal magasba emeled a magyar zászlót. Milyen érzés ez? Földön túli?
1: Igen, tehát mindenki értse jól, hogy

0: értse, hogy ott van 1000 ember a téren, és akkor ilyen nagy, hatalmas nagy emberekről is beszélünk többek között, és akkor gondoljátok el, hogy a utolsónak kihívva, a győztesként kihívva szétnyílik előtted 1000 ember, mert mindig leghátul állnak, 1000 ember szétnyílik, és 2 méteres óriások között csak nézel rájuk, és tudod, hogy ha tehetnék, akkor azonnal legyilkolnának. És de nem tehetik, és tudják, hogy megvertem őket. Tehát ennél szebb érzés, hogy büszkén emelted a zászlót. Tehát nem tudok védtelenek kellene, gyengék el, nincs ért, nem szeretem a gyengeséget, tehát segítem a gyengéket, de nem jó gyengék ellen harc, nem harcolok Magyarországon. Tehát nem jó úgy, hogy más a felkészültség, én csak ezt csinálom. Tehát én csak az íjak nyilok semmi. Nem jó felkészületlen emberek ellen, mert nem jól esik a győzelem. Tehát mindig a rendkívüli körülmények között, és nekem ez megadja a szentséget. Tehát én életre halálra akarok harcolni.
1: Magyar díjaid, vagy úgy érzed, hogy nem kapod meg itthon a megérdemelt elismerést?
0: Hát most nagyon zavarba hoztam, mert nekem rengeteg elismerésem van. Tehát a Magyar Arany érdem keresztül, amit a magyar állam adott, vagy bármelyik olyan kitüntetés, tehát hát túlzás nélkül 25-30 biztosan. Tehát ez a Bocskaitól, a Széchenyitől, azok a rendkívül tehát tényleg olyan eseményeknek a Gránit Oroszlán példakép, tehát bármelyik most hirtelen azért alkadoztam, mert mindegyikre így hirtelen gondolkoztam, hogy a Prima Primicia megyei, tehát mind amikor kaptad, akkor azóta akkor a legértékesebb. És most rágondolok, tehát nagy a lista, a Wikipedia-n ott van amúgy, nagyon-nagy a lista, és tényleg boldogsággal tekintek rá. Én ebből a szempontból én nem akarok álszentelni, és azt mondom, én nagyon örülök neki. Én olyan vagyok, mint egy gyermek, tudod, ebben azt tekintetben, hogy jó leső érzés, hogy van egy olyan érdekkör, van egy ilyen közösség, aki akkor is ott érdemesnek talált rá. És én erre büszke vagyok.
1: Akkor élsz, ha másokért élsz. Miért?
0: Azt gondolom, hogy az ember egy közösségi lény, és hogy igazán megértse bárki, az a például ma is tudok egy ilyet, hogy értse meg jól, hogy jött egy srác egy motorral, egy nagy motorral, látta, hogy melyik az utcán itt, 3 utcával van, itt gyalog mentem, leraktam a parkolóba az autót, és megállt a motorra, azt mondja, Farkas úr is, azt mondja, csinálunk egy képet, ahogy mutassam meg a családodnak. Tehát amikor ebbe a kapcsolatunkban semmi érdek nincs. Semmi. Én nem ismerem őt, ő nem ismer. Nem azért
1: számra. Ő ismer.
0: De igen, úgy ismer, de érdek az, hogy nem azért szállt le, hogy adj már nekem egy íjat, mert és akkor...
1: Vagy 1000 forintot.
0: Igen, tehát nem ezért. És, tehát az érdeknél barátság a legértékesebb. És egy ilyen érdek nélkül. Tehát most gondolja valakinek, hogy mennyire feltöltő az, mennyi energiát ad ez az érdek nélkül barátság. Pláne, hogyha a barátaid is ott annak is látják. Tehát Kurultájon voltak barátaim, akik még sose voltak Kurultájon, és tényleg az történt, és hogy jól érzik, jól tudom érzékelni, és minden hallgató jól fog érzékelni, mi fogadott. Tehát eltúlzva adtam vagy 5000 képet, 5000 fotó. De, és milyen volt a látvány? Most menjünk el gyorsan Amerikába, 1970, mondjuk gondolja mindenki, Elvis Presley kimegy a stadion elé, és megrohanják, és körbe. Na, ez történt a Kurultájon. Tehát ennél nagyobb elégtételt, erőt, és
1: elismerést
0: nem tudsz kapni.
1: József, hogy keresik, illetve ki keresi a kilőtt nyílveszőt egy ilyen fontos versenyen? Te és még egy-két delikvens?
0: Igen, tehát valójában mindenki jól értse, tehát ha legszívesebben azt szeretném, hogyha nem fényképeznék le az íjat, meg a nyílveszőt, mert akik utánam következnek, azok, én rengeteg munkát adtam bele. Nyilván, amivel lövök, az nagyon-nagyon jó szett, nagyon-nagyon jó élnyélvesző. És bárki, aki fényképezik, az valójában a tudásodból veszel, tudásodból operál, ezért őrizni kell. és

0: Otthon azért a barátunk tudják, hogy hú, ha bejönnek a műhelybe, azt mondja, inkább nem nézek oda, mert tudom, hogyha titkot látok, akkor meg kell, hogy halljál. Tehát meg kell, hogy halljál, hogyha a titkot elviszel tőlem. Így kell elképzelni.
1: És a versenyeken mondjuk lőttél több mint egy kilométerre, akkor te mész keresni, vagy a bizottság?
0: Nem, mindig a... például ugyan török verseny is. Tehát minden verseny más, de alapvetően Magyarországon és Törökországon is úgy van, hogy kimennek a bírók, és lezárják a... Tehát nem engednek ki senkit, kimennek a bírók.
1: Nehogy te arrébb vigyed.
0: Megállapítják a helyezést, és utána engedik ki az embereket. És Amerikában meg... tehát ez óriási távolság, kimenjük autóval, alapvetően autóval, és akkor nyilván tehát a világ legpontosabb, leghitelesebb mérése amerikai Egyesült Államokban van. Tehát azért, amikor vannak ilyen versenyek, vagy rendezek versenyt, azért nem írok ki értéket.
1: De nyilván. Hogy lehet ezt megtalálni?
0: Mindig látod, mert 45 fokba áll. Tehát ha szögbe lövöd, 45 fokba szögbe úgy fog állni. Tehát...
1: Nincs rajta valami jelzés, ami villog?
0: Nincsen.
1: Nem lehet?
0: Nem kell. Hát az súly, ez vesztes egyből. Mert cipeltetent kell nyugtalan.
1: Persze. Mi a lehetetlen, és van határa nálad?
0: A lehetetlen... Ma adtam két interjút, és akkor nem ismerem ezt a kategóriát. Tehát nem tudok róla nyilatkozni.
1: Rengeteg világrekordod van. De mi lesz a következő kötelességed?
0: Kötelességem hétvégén, most holnap után megyek Bulgáriában, a kötelességem megnyerni ezt a versenyt, és utána pedig a családom és az iskola.
1: Terveit 2026 második felébe, privát és munka, hát a munkát már mondtad.
0: Ez ugyanaz mindig nálam, tehát bármit csinálok, ez mindig vagy az alapítvány, vagy a sajátom, ez mindig a magyarság. Rengeteg be van most osztva az időm, tehát elképesztő forgatókörülmény. Tehát például ugye most Bulgária héten, jövő héten el kéne menni a történelmi IASZ országos bajnokságra szombaton, az 26-án van, 25-én még a magyarságkutatóban a kutatók éjszakája lesz, ott kéne egy előadást tartani, másnap magyar bajnokságban egy barátomnál, a Nyirenyes pályánál, Hunyító mégnél, utána még aznap Irak-Szemcsére, Balaton partján kell 2 órától előadást tartanom. Tehát, vagy mondhatom a szombatot, reggel el kell mennem Budakalászra, a Hullóvölgybe, egy IASZ családok közé, reggel 1 órakor a Batthyány térnél a Dunán volt egy hajó, ott kellett egy előadást tartani 1 órakor, 5 órakor ugyanaz nap Tihanyba kellett lőnöm, előadást tartom egy rezidenciál konferencián, utána még egy tagot kell lőnöm, ott nem olyan messze. Tehát ezt a Jóisten generálja.
1: Ennyi sok munka mellett gondolsz az egészségre is? Egészséges étkezés, alvás?
0: Persze, tehát valójában, tehát ha látszik, hanem én minden nap 1 kiló kenyeret megeszek, este 11-kor kolbász, szalonna, úgy, amit nagyapám csinálta. Meg egy 1/2 kiló kenyér este, biztosan. Úgyhogy
1: és egy kis napsz, vagy bor?
0: Nem szoktam magukat, nem iszok semmit. Néha jól esik egy vörös bor, egy nagyon pici, de úgy mondom, hogy szerintem egy évben, egy fél üveggel iszok meg egy évben. Tehát apám az ivott, meg itt helyettem, de valahogy így természetes módon védekezek el.
1: Ha elérsz egy virágrekordot, mi zajlik a lelkedbe? Eufóriás öröm, és számottevés, győzelem, és rögtön egy űr is benned, és koncentrálsz már a következő győzelemre, mert amit elértünk, az szép, de az a fontos, amit még nem, nem?
0: Például mostanit, hogy óriási boldogság volt a világrekordot megölni. És mindig azt szoktam mondani, amikor harcolsz, tehát amikor lövés, amikor harcolsz, akkor nem nézek körbe, hogy ki van veled, ki harcolt veled, tehát majd este majd szétnézel. És igen, akkor tehát óriási boldogság volt, Fábián Attila barátommal voltunk. Egy hétig nem ettünk, ugye hát Amerika nagyon drága, de tényleg, tehát egy embernek most is másfél millió forint volt az út, 400 000 autóbéles, 300 000 szállás, stb. Minden.
1: Ez sok, mind a te pénzedből megy?
0: Nagyon. Van egy alapítványom, minden lövéseket, bemutatónak a pénzét behoztam, állami támogatást kértem és kaptam, tehát egy nagyon jó működő alapítványom van, nagyon-nagyon erős alapítvány. Mindig azt akartam, hogy ha valamit csinálsz, is gyenge vagy, tehát van egy közösség. Például elmondok egy névnök, egyszer fő volt egy ember, és mondta, hogy egy alapítványa van, nagyon sok embert, meg mindent segít, és kérdezem, hogy és te erős vagy? Azt mondta, hogy nagyon gyenge. És mondta, hogy nem tudja megtankolni az autóját, minden. És akkor nyilván nem bántottam meg, nagyon sajnáltam, de tudtam azt, hogy, és ezt értse mindenki jól. Tehát gyengeként harcolni lehetetlen. Gyengeként harcolni, meg tudsz ülni egy csatát. De gyengeként harcolni tudsz hős lenni. De egy közösséget továbbvinni a nehézségeken, erősnek kell lenni. Tehát ez olyan, mint mikor régen, hogyha volt egy étel, akkor ma ugye azt csináljuk, hogy a gyerekeket etetjük, hogy a gyereknek legyen jó. De a harcban a harcban a férfi, tehát aki harcolt, az felesége, adott a gyerekének meg magának, de alapvetően oda tolt, hogy nézd meg, itt van, hogy egyél, hogy te leszel a zászlóvő, te leszel a harcos, te fogsz meghalni, értünk. Tehát odafigyeld mindenki, ebbe is ugyanígy oda kell figyelni azonnal.
1: Egy világrekord nem akkor, ott a versenyen születik, egy világrekord elérését végig kell harcolni, írod. Ez nagyon szép, ez a mondás. De mi a te árszpoétikád, hitvallásod? Nekem élni és élni hagyni.
0: Igen, az teljesen nem mond, tehát elfogadható az is. Valójában nem, soha életemben nem akartam mást, hanem, hogy mondtam, az a gyerek, aki olvasta Gárdonyit, hogy valami ő is mit tehet majd. És akkor a gazdasági világ nyilván elvitte a figyelmedet arról, hogy a zászlótudat az más világ volt, de örülök annak, hogy a Jóisten felkapcsolta azt a kapcsolat nekem, hogy van feladatom. Én azt szeretném, hogy az politika, azt tudom mondani, hogy mindig úgy szeretnék harcolni, hogy akik ismernek, azt tudják, hogy a jóért, a büszkeségért, az országért teszem. És azok az emberek, akik ismernek, tudják azt, hogy bármi áron, akár az életem árán is, nagy örömmel, bármikor kész lennék meghalni a zászlóját. Nem csak azért, hogy gyakorlatban, példamutatással megmutassam, hogy igenis van ilyen a világon.
1: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Mónus Józsefnek, ennek a nagyon csinos fiatalembernek ezt a szép beszélgetést, és ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben a Rádió Hullámhosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
0: Köszönöm szépen, Isten áldjon magyarok, Isten áldjon mindenkit a világon.
1: Tehát Mónus József és Tucsányi Éva.
2: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, megjelentek a dízel támogatás részletszabályai. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban, mondta Magyar Péter kormányfő pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke átnyújtotta a szakszervezet bértábla javaslatát és azon pontok jegyzékét, amelyekről szeretnének tárgyalni a béremelésen kívül. Magyar Péter egyeztetésre invitálta a szakszervezeti képviselőket, akik, bár megköszönték a meghívást, egy későbbi időpontot javasoltak. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva azt mondta, a kormány felelőssége sokrétű, közölte, totálisan összeomlott és kivéreztetett költségvetést vettek át, amelynek átalakításánál kell dönteni arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő. Budapesten lassul a drágulás, vidéken pedig tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő cég adatai szerint a vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alkú is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. A főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenést is mértek. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is két számjegyű ütemben emelkednek az ingatlan árak. A friss kormányrendelet alapján csak a januárban már bejegyzett autósok kapják meg azonnal a dízel támogatást. Az idén járművet vásárlóknak október végéig kell várniuk a pénzre. Szeptember 30-án kezdi el utalni a Magyar Államkincstár a dízel autósoknak szánt havi 5000 forintos állami támogatást, miután a magyar közlönyben megjelentek a pontos részletszabályok. A pénzt 4 részletben folyósítják év végéig. A második utalás október 30-án, a harmadik november 13-án, az utolsó negyedik pedig december 7-én érkezik. A legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautók üzemben tartói ügy összesen 20 000 forintot kapnak. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A háromnapos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogy hogyan segíthetik a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlatban. Kedden döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett, záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másott élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.
4: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.

0: Miután elkezdődött az új tanév, ma szó lesz a tanulóbiztosításokról. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Szerintem nem árt átvenni a legfontosabb tudnivalókat, hogy ne akkor kelljen kapkodni, amikor már sajnos beütött a baj. Vajon milyen fajtái vannak? Sokan egyébként úgy gondolják, hogy miután automatikusan jár a gyerekeknek az állam által biztosított balesetbiztosítás, nincs is ezzel dolguk. Hát, ez nem egészen így van, ezért ma átvesszük a lehetőségeket. Aztán egyre többet vásárolunk az online térben, de ezzel arányban sajnos dinamikusan nő a fogyasztókkal szembeni, hogy is mondjam, csibészségek aránya. Többször beszámoltunk már ebben a műsorban is arról, hogy a versenyhivatal is különös figyelmet szentel ezeknek. Én azt mondom, hogy szerencsére. Bár már eddig is több milliárd büntetést fizettek ki a fülön csípett webshopok, nagyon úgy néz ki, hogy még közel sem járunk a végén. Lehet, hogy ez még mindig kevés számukra. A következő témánk sajnos kevesen ismerik a pontos szabályokat a közüzemi számlákkal kapcsolatosan. Csak akkor lesznek tisztában ezzel, amikor már a nyakukon a nagy baj. Ma végigvesszük, hogy például mi van akkor, ha nem kapunk számlát. Örüljünk, hogy megúsztuk. Vagy addig járjunk a szolgáltató nyakára, amíg nem küldi el, mert különben még mi fázhatunk rá. Lehet, hogy így van, ma ezt is megfejtjük. Mint hogy ki ne szeretné a giroszt, vagy éppen a különböző távol-keleti ételeket. És ugyan ki ne szeretne olyan helyen enni, ahol a legalapvetőbb higiéniai követelmények sincsenek meg. Nemzetközi konyhák üzemeltetőinél tartott ellenőrzéseket a fogyasztóvédelmi hatóság nem véletlenül. Tavaly már egyszer megtették, s a lesújtó eredmények miatt idén is ellenőriztek. Előjáróban csak annyit, hogy hát nem sokkal jobb a helyzet. Azért nem ártana, még mielőtt betérünk egy ilyen helyre, legalább körülnéznénk kívülről. Szerintem sok mindent elárulhat. Az idei brutális nyáron már akinek megengedik a körülményei, eldöntötték, hogy kutat furatnak. De a tapasztalat azt mutatja, hogy a többségüknek fogalma sincs arról, hogy egyáltalán szabad-e és hogyan. Akinek ilyen szándékai vannak, érdemes lesz mindenképpen a mai műsort hallgatni, mert sorra vesszük a kútfúrás szabályait is. Rengeteg a témánk, itt vannak a szakértők, úgyhogy már is belekezdünk. Nemzetközi konyhákat is ellenőrzött nyáron a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, és hogyha jól emlékszem, tavaly is megtették, és nem véletlenül, de idehozhatnám azt is, hogy idén tulajdonképpen én nem is emlékszem, hogy itt a kétszeres hőkupola meg az iszonyat meleg kapcsán lett volna nagyon komoly ételmérgezési ügy. Valahogy ezt megúsztuk, de azért hát szerintem volt mit ellenőrizni. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke van itt, aki fölkészült ebből. Szia!
1: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Tavaly kezdtétek ugye ezek a tehát külföldén, nekem ezek a távol-keleti, a giroszos is, az ilyen mindenféle kínai, mi kínainak hívjuk. Uh-huh. Tehát ugye ezek a különböző nem magyar konyhák, amiket vizsgáltatok, rengeteg van belőle, merre vizsgáltatok és miért?
1: Hát elképesztően népszerűek ezek a konyhák természetesen,
0: igen,
1: mind az ízük alapján, mind az áruk alapján, ami nem biztos, hogy sokszor kedvező a minőség
0: ma
1: és
0: már
1: az ár szempontjából. Ez mindenfajta vizsgálat egyébként, döneres, kebabos, ázsiai, giroszos, távol-keleti, közel-keleti, uh-huh, és pont azért vizsgáljuk idén, koncentráltam, mert tavaly voltak részvizsgálataim.
0: Igen, emlékszem.
1: Pokoli rossz eredmények születtek.
0: Mondd ki nyugodtan.
1: Rendkívül rossz eredmények születtek.
0: Higiéniai szempontból főleg, gondolom.
1: Higiéniai és élelmiszerbiztonsági szempontból. Csak egy példát hadd mondjak el, hogy az idő engedi.
0: Abszolút.
1: Kollégák kimentek két déli pályaudvar Budapesthez közeli távol-keleti étterembe. Egyébként rendkívül népszerűek. Rendkívül rossz higiéniai problémákat találtak, tényleg pókháló, zsírosodás, lerakódás,
0: patkányol.
1: Az ablak nem nyílt, nem, ott pont állatot nem találtak, nem nyílt ki az ablak, mert már annyira a zsírtól ragadt, nem volt szennyvízelvezetés, nem volt melegvizes mosogatás, nem volt mosogatószer se, tehát hideg vízre leöblítették a szivacsal tányért. Bezárták azonnal ezt a két helyet a kollégák, nem is tettek más, tehát ez olyan szintű higiéniai probléma, hogy már a fogyasztók egészségét károsíthatnak.
0: És akkor mi van, kizavarják azt, aki ott vásárolnak, azt mondják, hogy mennyi
1: nem? Sajnos így van. Így van. Visszajöttek a kollégák, a szomszéd utcában dolgozunk, tehát negyed óra alatt visszajöttek, leültek, és jött a telefon, hogy de hát kinyitott a bolt, vagyis a vendéglátóhely. Visszamentek, mind a kettő kinyitott, és kérdezték, hogy ez hogy gondolta? Beközölte, hogy ő nem magyar, tehát rá a magyar szabályok nem vonatkoznak, és amúgy is mit képzel a hatóság. Ez teljesen sokkolódtak, ahogy ti is a kollégáim. Akkor már úgy zárták le, hogy pecséttel, tehát rendőrség segítségével, mert nyilván ez nem
0: morsítható. De hát magyar engedélyen rendelkezett, mi az, teljesen, hogy ő nem magyar?
1: Teljesen egyértelmű, tehát így próbáltak rá. Az egyik helyen az üzemeltető később érkezett, és közölte, hogy a felesége nem tud rendesen magyarul, és ezért nem értette, hogy mit kell csinálni. A másik Kasár helyen volt ez a kifogás, magát. Nyilvánvaló ez sem megfelelő. Bezártuk ezt a helyet. Két hét múlva kimentünk ellenőrizni, mert jelezték, hogy megoldódott a probléma. Kifestettek, úgy átalakítottak, hogy ajtókat alakítottak át, ablakokat, új ablakcsere volt, nyilászáró csere.
0: Szennyvíz.
1: Szennyvízet elvezetésbe vezették, meleg víz volt, mosogatószer, tehát meg tudták oldani ezt a problémát, és egyébként ugyanezt tapasztaltuk, amikor ősszel a giroszosoknál is ellenőriztünk, ott is nagyon sok giroszos helyet be kellett zárni, pont ilyen higiéniai problémák miatt. Meg tudták oldani az üzemeltetők viszonylag gyorsan, viszonylag egyszerűen. Ezek nem olyan iszonyatosan bonyolult szabályok egyébként.
0: De viszont elég sok pénzbe kerülnek, nyilván eddig megspórolták, de ez azért rossz májom, de hát ez a tény.
1: Hát igen, ez ilyen orosz rulett egyébként, igen. Hogy akkor most tényleg megtörténik-e baj, vagy nem. És ami nagyon érdekes e körben, én nagyon sokat beszélek, már szóval lehet, hogy unalom szintig a fogyasztói tudatosságról. Amikor ismételten mentünk ellenőrzésre, és kijött velünk egy televíziós csatorna, akkor ők megkérdezgettek ott vásárló embereket, hogy miért járnak ide, és közölték, hogy hát ők pontosan látták a pókhálót, pontosan látták a zsírerakódást, meg hogy kosz van, meg
0: finom,
1: minden,
0: mi?
1: De finom és olcsó. Aha. És ezért inkább bevállalják.
0: Tudom, melyikről van szó az egyiket konkrétan.
1: De ez nem erről szól, hogy finom meg olcsó, mert tényleg ez ilyen orosz rulett. Szerencséjük volt, hogy nem volt ételmérgezés, és az nem csak annyi, hogy mondjuk a mellékhelyiségben töltünk pár órát, hanem annál sokkal súlyosabb következménye is látunk.
0: Idén is meglátogattátok őket? Ha már olyan közel van.
1: Őket is meglátogattuk, ott minden rendben volt. Ezek a vizsgálatok még folyamatosak, tehát az idei eredmények nagyjából hasonlókat látunk egyébként. A higiéné probléma az nagyon problematikus. Említetted, hőkupola volt, azért nem is egyszer, tehát az ételek kezelése ilyenkor aztán végképp problematikus lehet.
0: De még otthon is, hát nem, hogy egy étteremben.
1: És a hűtési lánc sohasem szakadhat meg ilyen esetben.
0: Ilyenkor azt is megnézitek, hogy nyomon követhető-e az élelmiszer eredete?
1: Pontosan, és ha ezt nem tudja igazolni a kereskedő, már pedig sokszor nem tudja, akkor a forgalomból ki kell azt vonni. És ez nagyon sokszor problémát okoz, nem csak vendéglátóhelyeken, de például az utcai dinnyárusoknál, szamócárusoknál, korábbi beszéltünk. Aha. Ha ezt nem tudja igazolni, ki kell vonni egyszerűen a forgalomból, mert nem tudjuk, hogy honnan származik. Nem tudjuk, hogy hogyan kezelte, nem tudjuk, hogy mivel van kezelve, hogy a hűtési lánc előtt esetben megszakadt-e, és ha bármi probléma felmerül utána, még csak vissza se tudjuk követni, aha, hogy honnan szerezte
0: tehát
1: azt a terméket. Muszáj.
0: Gondolom a déli pályaudvar környékén kívül még azért szélesebb körbe is voltatok, például a Perem kerületekben is rengeteg ilyen hely van. Nyilván azért is, mert olcsóbb a bérleti díj is. Hát én láttam ott is egy-két csodát.
1: Mi is, a peremkerületekben is, és nem is csak a fővárosban. Ez nagyon fontos, hogy ezek a vizsgálatok országosak. Tehát a megyeszékhelyeken ott vagyunk, kisebb városokban
0: Balaton.
1: Is egyébként. A Balaton az abszolút fókusz mindenfajta szempontból, tehát ott mind a kormányhivatali kollégák, mind az NKFH-s kollégák végigjárták tulajdonképpen a Balatonpartot, és még most is ott vannak, mert ezek a vizsgálatok, mondom, folyamatosak. Úgyhogy tényleg az a célunk, hogy országosan lefedjük ezeket az
0: esetet. Azt mondtad, hogy tavaly egyszerűen szégyenletes eredmény volt, idén valamit javult, tehát ugye ez a kettő már jobb, de...
1: Valamit javult. Érdekes módon, ahol vizsgálatokat folytattunk, és ugye említettem, hogy ismételten is folytatjuk, igen, és nem csak akkor, amikor orvosi a problémát, hanem idén is kimentünk, ott már rendben volt minden. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból talán a legfontosabb a hatósági fellépés. Az üzemeltetők ilyenkor már megértik, hogy nekik be kell tartani a szabályokat, bár nem csak emiatt kell betartani, nem az nem eljárás van. Miatt, hanem nyilván a fogyasztók biztonsága miatt. Meg egyébként, ha elégedett a fogyasztó, akkor fog legközelebb visszamenni ugyanarra a helyre, és nem csak azért, mert finom, hanem mert mondjuk nem okoz okozott hasmenést.
0: De nekem valahogy az az érzésem, hogy minket egy kicsit balkáninak tekintenek, főleg ezek a távol-keletiek, mert hogy ha elmész egy kicsit nyugatabbra, már nem ugyanezt tapasztalata, bemész egy ilyen boltba, és egy giroszt akarsz venni, vagy egy mit tudom én, milyen édes savanyú levest a kínainál, szóval ahol ez sajnos, ezt ti is tapasztaljátok?
1: Hát vagy? A nyugati ellenőrzési tapasztalatokról nem tudok úgy nyilatkozni.
0: Nem kaptok ez Európai Unión belül
1: ilyen szempontból
0: ilyeneket?
1: Nem, nincsenek adataink. Azt azért mi is látjuk, hogy igen, amit említettem az esetet, hogy nem vagyunk magyarok, ezért nem vonatkoznak a magyar jogszabályok. Tehát ezt azért többször hallottuk, vagy ehhez hasonló hozzáállást azért tapasztalunk. Ez semmiképpen sem jó. És ez
0: meg a másik, amit mondtál, hogy kell ehhez a vevő is, hogy az se háborodik fel, hanem azért, mert olcsó, inkább elnézés, nem gondolkodik azon, hogy lehet, hogy holnap kórházba kerül. Hát, szóval a mi tudatosságunknak is egy kicsit
1: változik. Hát abszolút, változik. És amikor bemegyünk egy ilyen helyre, akkor ne csak az árat nézzük meg, hogy meg milyen jól néz ki a szecsuáni csirke, hanem például az is, hogy mondjuk koszos-e a ruhája a felszolgálónak, vagy milyen a körme például, vagy van-e sapka rajta adott esetben, vagy ha belátunk a konyhába, mert azért ez előfordul, hogy gyakran belátunk, ott nincs-e kosz adott esetben, vagy hogyha piszkos a tálca, meg a tányér a legközelebb, oda ne nagyon menjünk, mert valószínűleg úgy is kezelik az ételeket is.
0: De jó, hogy fogyókúrázom, elment az étvágyam, az biztos, viszont az jutott eszembe, és most ugorjunk egyet, hogy a szigeten is minden évben ott vagytok, ugyanott nem a szecsuáni csirkét nézitek, más néztek, ugye tudjuk, hogy a sziget méreg drága, most idén egyébként, ahogy hallottam, még bukta is van, tehát olyan nagyon nem ment, rengeteg magyar volt, nyilván a külföldiekből lehet zsírosan keresni, de azért a szigeten mennyire van rend, ha már valaki aranyárba vásárol egy pohár üdítőt?
1: Hál' Istennek az esetek többségében rend van.
0: Na, hogy ott is vizsgálódtatok,
1: így van.
0: Idén
1: és fontos,
0: is.
1: Hogy élelmiszerbiztonsági, higiénia és fogyasztóvédelmi szempontból. Az a kedvező dolog, mondjuk egy szigetfesztiválnál, hogy pontosan lehet tudni előre, hogy kik az üzemeltetők. Mi ezt megkapjuk nyilván a szervezőktől, és mi már előre felvesszük velük a kapcsolatot. Már előre küldünk szóróanyagokat, hogy így kell kezelni az ételt a melegben, így kell a húst kezelni, így kell a nem tudom mit, az
0: semmi
1: árakat.
0: Semmi problémát nem találtatok.
1: Ez nem így van, tehát ez erős túlzás lenne, hogy semmi. Nagyon alacsony volt a kifogásolási arány. Inkább tájékoztatás, például allergénekről való tájékoztatás, olyanokkal merült fel probléma, és nagyon minimális volt, amikor a nyomon követhetőség. Tehát kb. 120 helyet vizsgáltunk meg egyébként a Sziget Fesztivált, és 2 vagy 3 esetben volt, amikor bizonyos tétel, tehát ott se az összes tétel, bizonyos tételnél nem tudta ezt igazolni, azt nyilván utána már nem árusíthatta, de ez elenyésző szám volt.
0: Gondolom a Szigetet jövőre, és meg minden évben vizsgálni fogjátok, és ezeket a távol-keleti konyhákat, ezek valahogy nekem az az érzés, hogy addig kell csinálni, míg mindenhova el nem juttok, és akkor egyszer csak rend lesz, vagy naív vagyok?
1: Sajnos ez nem vagy naív, sajnos azt gondolom, hogy ez a valóság. Nyilván az ellenőrzési tapasztalatok alapján derül ki, hogy majd jövőre mit ellenőrzünk, de ez látható, hogy ez jövőre is ott kell, hogy fókuszban legyen.
0: Köszönöm szépen,
1: köszönöm hogy szépen.
0: Megosztottad velük.
2: Facsipesz.
0: Hiába több milliárd kifizetett büntetés, hiába az, hogy tudják, hogy a versenyhivatal vigyázó szeme ott van fél szemmel a webshopokon, még mindig folyamatosan van mit keresni ebben a területben is. Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője itt van már a stúdióban, is tőle fogom megkérdezni, hogy miért nem csitul ez a terület. Szia!
3: Szia, és köszöntöm a hallgatókat. Hát azért talán nincsen hiába a munkánk.
0: Nem mondtam, hogy hiába, csak
3: arra, hogy ne legyen hiába. Hát általános tendencia az, hogy egyre többet, egyre többen vásárolunk az online térben. Ugye erről nagyon sokszor beszéltünk már ebben a műsorban.
0: Tudod, a Covid volt az áttörés szerintem.
3: Én is azt gondolom, hogy a Covid volt, én is akkor szoktam rá egyébként az online vásárlásra. Megmondom őszintén, én személyesen jóckodtam tőle évekig, a feleségem már gyakorta vásárolt az interneten, és érkeztek rendszeresen különböző futárszolgálatok hozzánk. Én az a típus voltam, aki szerettem személyesen megnézni ezt a terméket, felpróbálni azt a pólót, mindig aggódtam, hogy nem olyan lesz, voltak akár rossz tapasztalataim is, de valóban a Covid volt az időszak, amikor erre nagyon rászoktam.
0: Hát a kényszer vitt rá minket inkább.
3: Tavaly évvégén készült felmérés szerint a magyar elkereskedelmi piac folyamatosan bővül az elmúlt években. 2025 végére meghaladta 2100 milliárd forintot.
0: Fölfoghatott.
3: Az a pénz, amit elköltöttek a magyarok az online térben.
0: Szerintem ez a ez egy jelentős rész ellen átfordítanánk a magyar költségvetésnek.
3: Hát ez már látható, szóval szoktam mondani, szabad szemmel is. Igen. Látható azért költségvetési szinten is ez a 2100 milliárd forint, és ennek egyre nagyobb része különböző külföldi piactereken csapódik le. Azért ezeknek a nagy globális platformoknak a vizsgálatára a gazdasági versenyhivatal is nagy figyelmet fordít.
0: De hogy egy külföldi piacteret ugyanúgy tud vizsgálni egy magyar gazdasági versenyhivatal, mert hogy Magyarországon is jelen vannak, tehát ugyanolyan jogkörei vannak, mint mondjuk egy holland ilyen nagy cégnek, nem csak Hollandiában. Azért kérdezem, mert a nemzeti bankoknál úgy van, hogy ugye mindig a nemzetbankja tudja igazából vizsgálni.
3: Ugye a gazdasági versenyhivatal minden olyan céget tud vizsgálni, amivel a magyar fogyasztók kapcsolatba kerülnek, találkoznak, vagy valamilyen módon a magyar piacon megjelenik. Ugye ha már holland céget említettél, hogy a GVL sokszor eljárt a Booking-gal szemben például. Ami már egyébként holland gyökerű, de már egyébként amerikai tulajdonú cég. Sokszor van most is eljárásunk folyamatban, például a TikTokkal szemben egy utóvizsgálatot indítottunk nemrégen, ami ugye Európában, Dublinban, Írországban van bejegyezve. Ilyenkor természetesen mindig azokkal az általunk elérhető, általában Európában bejegyzett leánycégekkel veszük fel a kapcsolatot, amelyek a magyarországi szolgáltatást biztosítják ezeknél a cégeknek az esetében. És ugye sokszor beszéltünk arról, hogy amikor online vásárolunk, akkor nagyon nézzük meg, hogy hol költjük el a pénzünket. És azt már szerintem sokan megtanulták, hogy ilyen kisebb, ismeretlenebb webshopokban talán már egyre kevesebben vásárolnak, mivel azt mondtuk, hogyha nincs magyar ügyfélszolgálat, nincs elérhetőség, különböző ilyen kockázatok merülnek fel, akkor ne vásároljunk ilyen újdonságnak tűnő webshopokban. Ezért egyre többen ezért nagy webshopokban vásárolunk, vagy nagy platformokon. Vásárolunk, ilyen az About You, ilyen a Temu, ilyen az Emag, amiről azt gondoljuk, hogy hát ez biztonságos, ez egy nagy cég, itt biztos nem érhet minket semmilyen baj, és hát az általános vizsgálati tapasztalataink szerint ez korán sincs így, hiszen ezek a cégek, ezek nagyon gyakran elkövetnek a magyar fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat.
0: Például a Temura emlékszem, hogy néhány hónap ezelőtt megbeszéltük, hogy jól megcsaptátok, nagyon nagyot büntettetek, és hogy a fogyasztóknak is vissza kell adni pénzt. Hozzáteszem, én is érdekelt vagyok, hozzáteszem, szeptember van, és semmi értesítést nem kaptam. Tehát a kérdés arra vonatkozik, hogy utóvizsgálat lesz-e ez ügyben, hogy ők megtettek mindent.
3: Lesz minden. A Temu befizette a közel 500 millió forintot a magyar központi költségvetésbe, tehát ez már beérkezett a magyaroknál, van ez a pénz. Uh-huh. Ez már különböző közkiadásokra fordíthatja Magyarország. Illetve megkezdte a Temu a fogyasztók kompenzálását. Egyébként érdekes dolog, mert én is személyesen ebben érintett vagyok. Én visszakaptam a 2000 forintot a Temutól már, tehát megérkezett ez a pénz hozzánk.
0: Viszont nekünk írtak a facsipesz2025@gmail.com-ra. Azt írta egy hallgató, hogy kapott a Temutól egy értesítést. Szerencsére egyébként, hogy már itt van Binder István is, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvője, és azt írta a hallgató, én még nem kaptam, ezért nem tudom, hogy adjam meg a bankszámlaszámom, és ő nem meri megadni. Így volt, Bálint, meg kellett adnod a bankszámlaszámot.
3: Valamelyik, mi ki is adtunk egy sajtóközleményt, minket is kerestek meg fogyasztók, hogy azt gondolják, hogy adathalász e-mail-el van, amikor a Temutól kaptak e-mailt. Itt igazából csak a nevet kell megadni, és úgynevezett IBAN számlaszámot kell megadni. Úgy gondolom, hogy ezzel önmagában nem lehet visszaélni, hogyha valaki ezt megadja.
2: Köszöntök mindenkit, szervusztok. Önmagában a bankszámlaszám megadása az nem alkalmas arra, hogy kibercsalás legyen. Ugye, IBAN az a nemzetközi lefordítása a hazai bankszámla számunknak. Önmagában ezzel, hogyha egyéb azonosítókat nem adunk meg, és ne is adjunk meg, avval nem lehet gond, tehát nyugodtan
0: ez
2: megadható,
0: volt.
2: Igen.
0: Uh-huh. Ez nagyon fontos volt, mert...
3: Semmi más adatot nem kértettem, hogy egyébként csak a nevet és a
0: nevedet és a bankszámlaszámot.
3: Hogy milyen számlaszámra kéri vissza az ügyfél azt a visszatérítést, amit a gazdasági versenyhivatal eljárásának eredményeként kapnak vissza a magyar fogyasztók.
0: És mennyi időt adnak erre? Tehát mondjuk 2 hónapot ülök ezen és gondolkozom, és most hallottam meg, hogy azt mondtátok, hogy szabad, akkor még ez aktuális?
3: Ugye megadott időszak van, amikor a fogyasztók, akik érintettek ebben, akik a Temun vásároltak, tehát azok kapnak vissza egyébként összességében 882 millió forintot fizet vissza.
0: 2000 forint fejenként.
3: 2000 forintot fogyasztónként fizet vissza. Minden olyan fogyasztónak, aki 2023 november és 2024 szeptembere között vásárolt legalább egyszer a Temuról. Hogyha valaki csak nem tudom, 100 forint értékben vásárolt, akkor is visszakapja a 2000 forintot. Viszont ha valaki többször is vásárolt, akkor 1000-2000 forintot kap vissza. Erre egyébként egy nagyon átfogó vállaláscsomagot tett a Temu, tehát nem csak a visszatérítést, hanem különböző módosításokat is végrehajt a kereskedelmi kommunikációjában. Erre összességében egy éve van ezt végrehajtani. Ugye a gazdasági versenyhivatal magát az eljárást az 2026. április végén zárta le.
0: Akkoriban beszéltünk is.
3: És azt jelentenie kell ennek végrehajtását a gazdasági versenyhivatal felé. A visszatérítésnek legalább el kell érni a 882 millió forintot, amit kifizet a magyar fogyasztóknak.
0: Ezt igazolnia kell.
3: Ez igazolnia kell, természetesen ez könnyen igazolható, ellenőrizhető, amennyiben ez alatta marad az összeg, akkor a különbözetet be kell fizetnie bírság formájában a magyar központi költségvetésbe. Tehát összességében a gazdasági versenyhivatal eljárásának eredményeként mindegy 1,3 milliárd forinthoz jutnak hozzá a magyarok.
0: De az, hogy visszakapunk mi fogyasztók, azért ez itt unikumnak számít, mert tudom, hogy az About You-t is megbüntettétek, meg másokat is, de azok nem tudom,
3: vissza... Az About You is fizetett vissza. Összességében ugye ez a gazdasági versenyhivatalnak egy újfajta stratégiája, amit 2020 után kezdett el alkalmazni.
0: De ez azért fogékonyabbak vagyunk így akkor, mi fogyasztók, tehát jó hát, ötlet, mert nem a 2000 forint, hanem az, hogy eljut az agyamig, hogy ez a cég, ez szemműködött szabályosan, és eldöntöm, hogy kockázatot vállalok-e, vagy éppen bizalmat kelt bennem, mert visszautalja.
3: Igen, egyrészt azt gondoljuk, hogy a fogyasztók is talán fogékonyabbak az ügyek iránt, illetve a GVH versenytanácsának van egy új stratégiája, amely a bírságok kiszabása mellett, vagy helyett nagy hangsúlyt helyez, úgynevezett közvetlen fogyasztói kompenzációra, amikor végre a fogyasztók közvetlenül kapnak vissza összeget. Azok a fogyasztók, akik valamilyen módon elszenvedték ezeket a jogsértéseket vagy megtévesztéseket, és 2020 óta az ilyen eljárások keretében több mint 10 milliárd forintot kaptak vissza a magyar fogyasztók a gazdasági versenyhivatalnak köszönhetően.
0: Valahogy ez nem került be ugye a köztudatba, a Temu az nagyon bekerült. De akkor beszélgessünk még arról, amiért igazán megkértelek, hogy fáradj ide be, csak elkalandoztunk, de szerintem erről is fontos volt beszélni. Tehát a webshopok nál még mindig rengeteg szabálytalanságot találtok, illetve folyamatosan vizsgálódtok, ugye?
3: Folyamatosan vizsgáljuk ezeket a nagy platformokat, hogy azért ezeket vizsgáljuk, mert ezeket nagyon sokan használják. És ugye a gazdasági versenyhivatalnak az is a szándéka, hogy olyan eljárásokat folytassunk, amikor nagyon sok fogyasztó érintett egy eljárásban, tehát sokaknak tudunk segíteni, illetve ilyenkor nagyobb is a várható bírságnak a mértéke, amit kiszabunk, hiszen nagy árbevétellel rendelkeznek ezek a cégek. Kétféle megtévesztési gyakorlat létezik, az egyik az árfeltüntetés. Még mindig sok probléma még van, mindig, amikor ilyen többszörösen áthúzott árakat látunk, az akció valójában nem is létezik, ne dőljünk be, nincs 95%-os árengedmény, ilyen nem létezik, a Temun sem létezett, ezt az eljárásunk is alátámasztotta, tehát ilyen akciók egyáltalán nem léteznek, a másik pedig ez a folyamatos pszichés nyomás gyakorlás,
0: amikor fölugrik, hogy már három üzenetek,
3: már csak hárman nézik, éppen már csak két darab van abból, és különböző ilyen nagyon-nagyon visszaszámláló órák indulnak el, és amikor a óra azt mutatja, hogy már csak 6 óra van hátra. Én meg is néztem az egyik ilyen nagy platformnak a felületét. Lejárt az idő, utolsó másodperc, és utána újraindult ugyanez az óra. Tehát ezekre vadásznak a kollégáim az ilyen gyakorlatokra, és ezek a cégek ezek nagyon sokszor beleesnek ebbe a hibákba. És ennek keretében a nagy platformokkal szemben a GVH a több mint 10 milliárd forint visszaszerzett közvetlen kompenzáció mellett milliárdos nagyságrendű bírságokat is kiszabott, amik minden esetben beérkeznek a magyar központi költségvetésbe. Mindig hangsúlyozom, ez nem a GVH pénze, nem mi kapjuk, nem mi visszük haza, nem mi költjük el, hanem az adófizetők
0: pénze. Szerintem ez a fogyasztókat kevésbé izgatja vagy nyugtatja
3: ez
0: meg.
3: Ez is fontos, mert ugye ebből viszont, aztán közkiadásokat lehet fedezni.
0: Ez igaz, viszont a Bookingról is szó volt itt az előbb egy fél mondatban, ugye ők voltak azok, akik például tipikusan halál idegelték az embert, hogy már csak egy szoba van, és én oda akarok menni. Őket is megbüntettétek az elmúlt időszakban, gondolom, hogy folyamatosan vizsgáljátok azóta is ezeket a...
3: Igen, a Booking és a nagy szállás foglalási platformok a különösen a látókörünkben vannak, különösen most, hogyha a nyári időszak végén vagyunk már, vagy...
0: Jó, de hát egy csomóan most már ősszel mennek nyaralni, mert a hőkupolák nem bírják. Tehát azt gondolom, hogy ki is tolódik a nyaralási időszak.
3: Igen, emiatt folyamatosan figyelünk erre. Érkeznek hozzánk panaszok is, évente több ezer, talán a tavalyi évben több mint 3000 fogyasztói jelzést, panaszt kaptunk. Ezeknek egy jelentős része például a szállás elfoglalással összefüggő problémák.
0: Ilyenkor hogy érdemes lefotózni a képernyőt, hogy mit látok, és azt elküldeni? Segítsünk egy kicsit
3: a hallgatóknak. Minden esetben jó dokumentálni az adott problémát, vagy a tranzakciót képernyőmentésekkel, e-mailekkel, amikor valamilyen megtévesztő gyakorlatot lát a fogyasztó, ez jó. Bár a kollégáim is vissza tudják fejteni ezeket az ügyeket az online térben, de azért ez mindig segít azonosítani a konkrét problémát, hogy a Booking eddig összesen több mint 3 milliárd forintot fizetett be a magyar központi költségvetésbe különböző bírságok formájában. Jelenleg is van a Booking-gal szemben vizsgálatunk, illetve a Booking volt az, aminél a GVH történetének legmagasabb úgynevezett utóvizsgálati bírságát szabta ki a gazdasági versenyhivatal, ugye korábbi adásban volt róla szó, hogy mindig utó ellenőrizzük, mindig megvizsgáljuk a vállalásokat, hát a Booking itt megszegte a saját vállalásait is, ezért fizetett 400 millió forintot
0: még. Lehet, hogy amnéziásak voltak és elfelejtették, ez most vicc volt, bocsánat, ilyet nem lehet csinálni. Egyébként volt szó itt talán a múltkori műsorban a kibercsalásokról, és azt hallottam, vagy azt olvastam, hogy például az ilyen nagy platformoknál is már a kibercsalók ott vannak, jelen vannak sajnos, és volt már olyan, hogy valaki elutazott akárhova, és ott maradt hoppon, mert nem is a Booking nyomta
3: Nyilván a kibercsalók, én azt gondolom, mert ez inkább István asztal ez a téma, de hogy minden olyan platformot próbálnak lemásolni, használni, amit sokan használnak, és sokan kerülnek vele kapcsolatba.
2: Tegyük azért a nagy cég mentségére oda, hogy nem a központi rendszert törték föl, hanem egyes szállásadóknak a rendszeri segítségével jutottak be, és úgy tudtak olyan üzeneteket küldeni a fogyasztóknak, hogy még egyszer be kell fizetni, nem teljesült, gyorsan a banki összeget még egyszer el kell utalni, tehát hogy nem a központi rendszert törték föl, hanem egyes szállásadóknál volt a túlkésés.
0: De ha már erről beszélünk, ilyenkor a chargeback működik? Vagyis az, hogy ugye mondjuk mindig elmondjuk a hallgatóknak, hogyha kártyával fizetünk, 30 napunk van arra, hogy a bankunknál jelezzük, hogy vagy nem teljesült, vagy téves, vagy akármi, és akkor vissza, mert hogy nem a bank, hanem a kártyatársaság, akkor visszahúzza a pénzünket.
2: Ha nem fizikai, hanem digitális módon történt, interneten történt a fizetés, akkor mód van a chargebackre. Azt is elmondtuk már többször, ugye, hogy itt nem a bankok, vagy nem más rendszer, hanem a kártyatársaságok Magyarországon, ugye alapvetően a Mastercard és a Visa az, amelyek ilyenkor döntenek, ezt a banknál kell igényelni, és nagyon híres történetek vannak arra, hogy mennyit fizettek vissza. Igen. A legklasszikusabb erre a Malévnek a csődje, ahol mindenki, aki úgy vett digitálisan repülőjegyet, ő vissza tudta ezzel a chargebackkel kapni a befizetett összeget.
0: Ez csak fontos volt hozzátenni, de ha már nálad van a szó, akkor nem venném el, mert hogy azt ígértem, hogy a tanulóbiztosításokról is beszélni fogunk. Bárkit megkérdeztem, aki ebbe érdekelt, 3 éves kortól, azt hiszem 18 éves korig van az állami ingyenes, ami jár, alanyi jogon jár. Bármilyen korosztályú gyerek szüleit megkérdeztem, és fogalmuk nem volt semmiről, hanem abba a tudatba éltek, hogy van az államtól biztosításuk, de hogy az mi? Mit jelent ez a tanulóbiztosítás, és mit fedez? Hát vakon vannak, ezért gondoltam, hogy beszélgessünk ma már egy kicsit, rakjuk rendbe ezt a tanulóbiztosítást. Én nem tudom, hogy neked hány éves gyerekeid vannak, most Bálinthoz fordulok, tehát 18 éven aluli gyerekeid vannak-e?
3: Abszolút vannak, van 3 és 2 iskoláskorú.
0: De igen. Hogy tudod milyen, azért nem csak megkérdezem tőle, tudod, hogy az állam által jár ugye egy tanulóbiztosítás, hogy az mit akar? Tehát ezt nem kell fizetni, érte?
3: Megmondom őszintén, hogy szokták mondani, vakon vagyok ebben a kérdésben.
0: Hát ez az.
3: Tehát nagyon jó, hogy ma itt vagyok veletek, és én is erről tudok tájékozódni. Nincs részletes ismeretem erről, úgyhogy fontos
0: pedig,
3: téma.
0: Pedig aztán azt gondolom, egy csomó témában nagyon jártas, de hogy emeljük a tétet, megérkezett Zentai András és a hovége.hu főszerkesztője, és tudom, hogy neki 3 éven felülileg kis gyerekei vannak. Te tudod, hogy milyen biztosítás jár nekik alanyi jogon?
4: Szervusz Krisztá, és köszöntöm a hallgatókat. Én sem tudom pontosan, hogy milyen biztosítás jár nekik alanyi jogon, pedig nekem valóban 2 10 év aluli gyermekem van. De nekem mondjuk van olyan biztosításom, ami kiterjed rájuk.
0: Az jó.
4: Úgyhogy uh-huh. én ebből a szempontból tudatos vagyok, biztosítási szempontból.
3: Igen, egyéb biztosításunk nekünk is van. Nekem a gyermekem sportolók, és kifejezetten sportoló biztosítás.
0: Ezt kötöttem, úgy hívják, hogy amikor a szakértők kasárolják magukat pestésen, szóval itt egy reprezentatív felmérést csináltam, ha lehet, hogy hárman ültök itt nyilván, te tudod, mert mint minden Istvánhoz fordulok. Tehát, hogy itt nagyon nagy a baj, hogy nem tudják az emberek, és most ezért is beszélünk róla, mert ha plusz 200-an ettől megtudják, én már boldog leszek.
2: Igen, létezik tehát egy kormányrendelet, amelyik ezt a bizonyos állami kezdeményezésű tanulóbiztosítást írja elő. Minden évben közbeszerzésre nyeri el az a biztosító, amelyik ezt kínálhatja. Az idei évben ez a Cikkpannon életbiztosító és a Groupama biztosító ZRT, mind a kettőhöz lehet fordulni.
0: Ez egy évre szól, egy tanévre?
2: De, igen, egy aha. naptári évre, korábbi években más biztosító volt, de uh-huh. idén év végéig
0: ők lesznek.
2: Ez alapvetően ugye baleseti sérülésre, esetleges fertőző betegségeket is ide vesz a jogalkotó, tehát kulancscsípés, tetanuszfertőzés, hogy egy-két aha. példát mondjak, ezeket is balesetnek veszi a jogalkotó, égési sérülések, csonttörés, és hát sajnálatos módon valamiféle fokú rokkantság is, illetve akár sajnálatos módon az elhalálozás is ide tartozik.
0: A rokkantságról tudod, mi jut eszembe, ezek a szörnyű roller balesetek, tehát ez, hogy sajnos nagyon... nem ördögtől való az a mondat, amit mondtál, mert mostanában iszonyatosan elharapózott, és bevallom, én nem értem azt a szülőt, aki engedi, de ez más téma. Csak azt akartam mondani, hogy az, aki rollerrel bukik, az sajnos a rokkantsági, tehát jogos út lesz rá.
2: Így van, így van. És tökéletes az irány, amiről beszélünk, mert sajnos én is beszéltem nemrég egy baleseti kórháznak a vezetőjével, és azt mondta, hogy a fiatalok körében ez a maximálisan, a torony magasan a legmagasabb sérülési ok. Tehát alapvetően itt balesetről beszélünk, vagy baleseti károkról, és akár annak a hosszú távú hatásairól. Azt is el kell mondani, hogy ez a bizonyos térítés, amiket ez a biztosítás kínál, ez azért évek óta változatlan, tehát ez csonttörés esetében 3000 forintról beszélünk, még a legsúlyosabb kockázatoknál, fedezeteknél is itt azért pár százezer forintos a kifizetés. Uh-huh. Tehát, ha szülőként, nagyszülőként úgy gondoljuk, hogy ennél nagyobb összegre szeretnénk bebiztosítani.
0: De felelősség teljesebben gondolkodunk, meg is engedhetjük magunknak, tegyünk hozzá, mert nyilván azok már pénzbe kerülnek. András?
4: Mi írtunk egyébként a Hóvégén erről egy cikket, hogy mennyibe kerülnek. Egy családi balesetbiztosítás az havi körülbelül 5000 forintért.
0: De abban az egész családban,
4: egész családra, és ebben már nagyon komoly összeg van. Aha. Tehát itt például István 3000 forintot említett csonttörésre, ott 300 000, és halál esetén pedig nyilván több milliós.
0: Azt meg se akarom.
4: Ez a legdurvább.
2: Uh-huh. Tulajdonképpen nagyon jó ez a gondolat, amit az András említett, és Bálint is korábban, mert köthetünk külön, vagy akár az osztály csoportosan is kifejezetten a diákokra biztosítást, de azt is érdemes megnézni, hogy a családban van-e már esetleg a szülőkre kötött betegség-balesetbiztosítás, mert ezt úgy is meg tudjuk oldani, lehet, hogy alacsonyabb díjjal, aha. hogy ehhez kötünk a gyerekekre is egy kiegészítő betegség-balesetbiztosítást. Ha csak a gyerekünkre kötünk, úgy gondoljuk, hogy tényleg ő a fontos, akkor az András által említett összeget még lejjebb tudom faragni. Már egy jó kategóriás, akár prémium kategóriás tanulóbiztosítás évi 20 000 forintból megoldható, és itt tényleg csonttörésnél, kisebb sérüléseknél, égési sérülés, stb. Ilyen fertőző betegségeket is ide sorulnak, ez több százezer forint, súlyosabb rokkantság, akár elhalázás esetén pedig több millió aha. forint, 3-4 millió forint is lehet, és még egy nagyon fontos kategóriát kiemelnék, ami a szülők számára nagyon fontos, független attól, hogy mi a probléma oka, de kórházba kerül a gyerek, akkor a kórházi tartózkodás időszakára kórházi napi térítést fizet a biztosító, ami nem csak a gyerek ellátására, utazási költségekre, hanem akár a úgymond kieső munkaidőnk egy részének a a finanszírozással fedezésre is alkalmas. Egy prémium kategóriás biztosítás esetében, ha sajnálatos módon a gyerek intenzív osztályon is van, akkor ez 15 ezer forint is lehet egy biztosítónál.
0: Horváth Bálint hozzászólna. Igen, de jó, hogy elértük ezt, az inger küszöböt.
3: Ezt a lehetőséget nem tudtam, hogy sajnálatos módon nemrégen az egyik gyermekem ágya mellett kellett néhány éjszakát eltöltenem egy fővárosi gyermekkórházban. Nem tudtam erről a lehetőségről, úgyhogy én is részletesebben tájékozódom, hogy milyen,
0: na,
3: milyen lehetőségem
0: van. Na, már egy ember fölkapta a fejét.
2: Igen. Ami még nagyon fontos, és talán ezt sokan nem tudják, hogy mind az állami, mind a egyéb privát biztosítások, azok nem arra szólnak, hogy csak az iskolai időszak, a tanulási időszak, hanem ezek a nap 24 órájában. Tehát megyek az iskolába, aha, rollerrel sajnos, jaj, felelőtlen gyermekként, vagy bárhogy, ekkor is fizetnek ezek a biztosítások, és hogyha tényleg minden eshetőségre akarunk gondolni, akkor még további kiegészítők is vannak. Például egy fontos kiegészítő lehet a felelősségbiztosítás, tehát hogyha netán olyan baleset történik, vagy olyan figyelmetlenség, ahol nem tudom, egy felnőttnek, vagy egy osztálytársunknak a több százezer forintos mobiltelefonja is megsemmisül, akkor vannak olyan biztosítók, amelyek ezt is fizetik, de vannak olyan prémium kategóriás szolgáltatások, hogy magán, CT, magánmentőnek a finanszírozása.
0: Jó, de vagy, hát ezek sok-sok ezrek.
2: Ezek avonta. Nyilván, most én azt a teljes palettát mutatom csak be, de hogyha úgy gondoljuk, akkor adott esetben ezekre is gondolhatunk. Még egyszer, pár tízezer forint összegért itt akár milliós kifizetésektől is mentesülhetünk. Nagyon drága lehet adott esetben az a magánkiegészítő szolgáltatás, amit igénybe kell esetleg gyorsan venni, mert az államit valamilyen oknál fogva most nem akarjuk.
0: Mondok egy ellenpéldát, mikor elindult a motor, a szomszéddal váltottam pár szót, és kérdeztem tőle, hogy van-e valamiféle biztosításuk, mert gondolkodtam ugye a műsoron, és mondta, hogy hát a gyerekre mindent, mert a gyereknek nincs egy perc nyugta se, több ezret fizetnek havonta a gyerek, gyereket bebiztosították, mert állandóan jár kezelába. Jót nevettem lett, és kérdeztem, hogy és azt tudod, hogy van egy olyan biztosítás, ami minden 3 és 18 év közötti gyereknek jár, egy alapbiztosítás, amit az államon úgy nézett rám, mint a borjó az új kapura. Szóval az ellenpélda az, hogy ezt nem is tudta. De akkor már, ha erről beszélünk, még egy kérdés, hogyha valakinek van egy ilyen úgymond magánbiztosítása, nevezzük így, tehát nem az államilag járó, és történik valami, eltörik a gyerek keze, akkor károngazdagodás van-e itt? Vagyis, hogy kifizeti-e mind a két biztosító a kárt, vagy mit enyhíti a kárt, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak ember miatt, vagy pedig akkor az állami biztosító nem fizet?
2: Én azt gondolom, hogy az a biztosító fizet, amelyikhez odafordulok. Aha. Nagyon meglepő dolgot mondok, mert a betegség és baleset biztosításokat a biztosítási szakma vagyonbiztosításokhoz sorolja, és ha ebből a logikából indulok ki, akkor a vagyonbiztosításoknál van károngazdagodás, tehát két biztosító esetében kérdéses, hogy itt megtörténne a fizetés. Ami nagyon fontos viszont, és kiegészítésként elmondom, hogy az állami biztosításnál ugye 30 napon belül, a egyéb privátoknál 15-30 napon belül be kell jelenteni a kárt. Nagyon sokszor ugye ez nem kérdés, mert van orvosi látlet, tehát
0: be ezeket kell nyújtani.
2: Be tudom bizonyítani, mm-hmm, hogy volt, de ha esetleg egy kisebb sérülés történik, és idézőben beforr az a csont, vagy az a sérülés, és a biztosító ezt nem tudja leellenőrizni, akkor bizony komoly gond lehet.
0: András még hozzá akart-e ezt szólni?
4: Hogy én úgy tudom, hogy igen, tehát ebben az esetben több biztosító is kifizetheti ugyanazt, igen, a kárt. Ezt a saját példámból tudom, én nemrég kötöttem egy újat, ami elsősorban nyugdíj előtt a takarékosság, de van egy élet és baleset biztosítási része is, aha, és van egy másik biztosításom is, ami ugyanezt fedezi, és kérdeztem az Alkuszt, mert nekem van ilyenem, hogy Alkusz, és ő mondta, hogy igen, mind a kettő ki fogja fizetni, hogyha például kórházba kerülök valami súlyos baleset miatt.
2: Ugye az, aha, életet azért egy más kategóriába kell tenni, tehát szerintem valahogy úgy a kép, úgy kerek a kép, hogy az élet és az egyéb vagyonbiztosításokat érdemes elkülöníteni, vagy a balesetbetegség biztosításokat, de azért érdemes pontosan megnézni a feltételeket, mert nehogy rosszul járjunk a történet végén.
0: Oké, okay, köszönöm szépen, sokat tanultam ebből.
5: Facsipesz.
0: És már is megyünk tovább, mert hogy Zentai András, ugye szerencse már itt bevonódott az előző témákba, de most akkor téged nyaggatnálak. Velem is többször előfordult, és nyilván már mindannyiunkkal, hogy mit tudom én, annak idején még nem jött meg a villanyszámla a postaládámba, most ugye elektronikusan küldik már ki, nem jött meg a gázszámla, tehát bármelyik közüzemi számla, és az az igazság, hogy a felpörgött életünkben talán föl se tűnik, hogy nem jött meg, és nem fizettem ki. Van, aki örül ennek, de ez szabadon lehet-e így hagyni, András?
4: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Nagyon sok emberrel előfordult egy időben, hogy nem kapott egy ideig például villanyszámlát, aminek az volt az oka, hogy az egyik legnagyobb szolgáltató, és ugye ma már sok helyen ugye úgy vagy nem ugyanaz számláz, mint aki az áramszolgáltató, hanem két külön cégben, valamilyen informatikai rendszer frissítés általás, stb. Miatt hónapokon keresztül nem küldött bizonyos településeken villanyszámlát, és ezen sokan fennakadtak, hogy most akkor mi lesz velük. Ugye az van, hogy a jogszabály szerint, bár nincs ennek olyan veszélye, hogy most, ha én nem kaptam villanyszámlát, és emiatt nem fizettem, akkor én igen, emiatt meg fogják bírságolni. Azonban azt fontos tudni, hogy attól még, hogy nem kaptam számlát, attól még én köteles vagyok a szolgáltatást kifizetni, a közüzemi szolgáltatást.
0: De hogyha nincs számla?
4: Hát ez egy jó kérdés, igaz? Tehát a számla hiánya az nem mentesít a fizetési kötelezettség alól, azt hiszem, hogy így fogalmaznak jogi nyelven, és épp ezért, hogyha nem csinálok semmit, csak nem fizetek és ülök a babérjaimon, akkor saját magamnak komoly költségeket fogok ezzel csinálni.

0: miatt ez nem fog mentesíteni. Tehát én azt gondolom, hogy az itt a legjobb, hogyha tudjuk, hogy minden hónapban a gáz villanyszámla valamikor megérkezik, és akkor nem érkezik meg, akkor hívjuk telefon. Fel az ügyfélszolgáltatást, és kérdezzük meg, hogy miért nem érkezett meg a
1: villanyszámla. Akkor kérjük el, hogy küldje ki még egyszer a számlát. Ez meghosszabbítja a fizetési határidőt vajon? Mert én mondjuk ma beszélek az ügyfélszolgáltatónak kisasszonya, és az 3 nap múlva jön meg az a levél, amiben benne van a csekk, és holnap lejár, akkor mi van?
0: Feltehetőleg semmi. Hát, hogy azért az ezeknél a gyakorlat, hogy egy kicsit űrés határ mindig van a rendszerben, tehát nem azonnal fognak rajtam késedelmi díjat, meg pláne ugye kikapcsolni a szolgáltatást, mert ez még egy veszély, ugye?
1: És az nagyon sok a visszakapcsolás.
0: Hogy 60 napig nem fizetünk, akkor jogosultak kikapcsolni a szolgáltatást. Ennek mindig van költsége.
1: Nem is
0: így
1: kevés.
0: Van a kikapcsolásnak is, a visszakapcsolásnak is. Ugye ez attól függ, hogy milyen közüzemről van szó, attól függ a költsége, mert például a gázt, ha kikapcsolják, az sokkal nagyobb költséggel jár, mint ha a villanyt.
1: Uh-huh.
0: Ezt mondjuk kevesen tudják. Technikailag egyébként, ez ennek technikai oka van. És hogy hát ez egyfajta ilyen nagy terhet róhat ránk utólag, mert egyébként simán, ha még csak nem is kapcsolják ki, meg nem is verik ránk, úgymond ezeket a díjakat, akkor is, ha egybe kapok meg 6 havi bankszámle, hát vagy villanyszámle, azt nehezebb lesz kifizetnem, mint hogyha minden hónapban kifizettem.
1: Ma az elektronikus világban viszont például nekem is a villanyszámlát, azt levonják a bankszámlámról, tehát nem van egy limit, nem foglalkozom vele. Ha nem vonják le, ha nem küldik el a levonásra a banknak, az az ő hibájuk, vagy azért is engem büntetnek?
0: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és szerintem egy speciális helyzet. Lehet ugyanis, hogy észre se vesszük, hogy nem vonták le az adott díjat, hiszen lehet, hogy ez csak egy kis összeg havi szinten, mert ugye aki mondjuk nem éves általányt fizet a gázra, lehet, hogy nagyon kicsi összeget fizet mondjuk nyáron gázszámára. Tehát lehet, hogy észre sem vesszük. Ebben az esetben valószínűleg nem fognak minket felelősségre vonni utólag, hanem amikor elhárult ez a probléma, akkor rá fogják terhelni a számára a korábbit is. De ha észre vesszük, akkor én azt javaslom, hogy mindenképpen kérdezzük meg a szolgáltatónak az ügyfélszolgálatán, hogy mi az oka, hogy nem küldtek számlát, vagy nem jött létre a díjlehívás.
1: Tehát akkor összefoglalva, senki ne örüljön, ha az adott hónapban nem kapta meg a számláját, akármilyen közüzemi számláját, mert az nem azt jelenti, hogy mentesült a fizetés alól, nem azt jelenti, hogy valami hiba csúszott a gépezetbe. Lehet, hogy éppen
0: ugye sosem fog mentesülni, tehát most már egységesen ugye a közüzemi díjaknak az elévülési ideje az 5 év, tehát hogy nem fog mentesülni ezek alól, mindenképpen ki kell fizetnie, ha csak valamilyen okból el nem évül a tartozás, de az ugye meglehetősen valószínűtlen és valószínűtlen, hogy ez megtörténjen.
1: És eladom a lakást közben, akkor rákerül az új tulajdonosra, vagy kiderül az átírásnál a turpisság?
0: Hát én, hogy is mondjam, ilyen típusú kérdésre nem szeretnék válaszolni, mert szerintem ez azért egy eléggé speciális eset. De ugye ezek a szerződések fogyasztási helyhez kötöttek, tehát könnyen elképzelhető, hogy ezt utólag majd valamilyen módon megterhelik vele.
1: Igen. Na, tehát akkor ne örüljünk neki, ha nem kapunk számlaértesítőt, hanem mindenképpen keressük meg azonnal az ügyfélszolgálatot, azt a számlát akkor is ki kell fizetni. Késedelmi kamatot viszont nem számolhatnak fel, hanem meg nem érkezett számlára, azért ez teljesen nyilvánvaló, de akkor is jobban járunk, hogyha utána járunk, mert nem 3 hónap múlva kell egy nagyobb összegben kifizetni, hanem akkor így minden megy rendesen, mert bárhol elakadhat, a postánál elakadhat, a postásnál elakadhat, a szomszédnak dobják be, ezért nem érkezik meg, tehát sok minden történhetne, azt feltételezzük, hogy ez most megúszós hónap lesz, hanem azonnal járjunk utána. Köszönöm szépen, nem engedlek el, majd mindjárt
0: köszönöm
1: folytatjuk.
0: Köszönöm szépen, rendben.
2: Facsipesz.
1: És most egy olyan témára fogunk átevezni, ami azt gondolom, hogy az idei nyár megmutatta azt, hogy nem voltak buta emberek azok, akik ezelőtt 10-20 évvel nem szüntették meg a kútjaikat, mert hogy milyen jó jött, ugye azért itt elég sok mindent túléltünk nyáron, a vízzel takarékoskodnunk kellett, és most pont a vízről fogunk beszélgetni, mert az iszonyat asszály azért nagyobb mély nyomot hagyott az egész vízrendszerünkbe. talán ennek eredményeként most iszonyat sokan akarnak kutat furatni, nyilván

0: azok tehetik meg, akiknek kertes házuk van, viszont többségüknek fogalma nincs. Azt gondolják, hogy oda hívnak valakit, megfúrja a kutat, egyébként több százezer forint ma már egy kutfúrás, és aztán úgy jól van, és akkor majd abból fog locsolni, abból fog kocsit mosni, stb. Stb. Ezért gondoltuk azt, és beszéltük meg Zentai Andrással, hogy egy kicsit utána járunk annak, hogy mik a kútfúrás szabályai, mert nem úgy van, hogy az én telkem oszt azt csinálok, amit akarok. Jól gondolom?
1: Hát semmiképp sem csinálunk azt, amit akarunk természetesen. Igen, én azért is javasoltam ezt a témát, mert rengetegen keresik. Tehát igen. Nálunk a Hóvégén is rengetegen olvasták az erről szóló cikkeket a nyár folyamán. A videóinkat rengetegen nézték, amik ezzel a témával foglalkoztak, és hát az a helyzet, hogy ez teljesen érthető. Tehát, hogy nyilvánvalóan, amikor azt lehet hallani mindenki a híradóban, hogy mit tudom én, Szentendre egyes részein nem folyik, igen, a csapból a víz, akkor nyilvánvalóan mindenkibe úgymond beleáll az ideg, hogy mit csináljak, hogyha...
0: És nálam, keresi a megoldást.
1: Ez lesz. Igen, és ugye sokan abban a tévhitben vannak, hogy úgymond kis mélységű kutat, tehát 50 méternél...
0: Kevesebb?
1: Kevésbé mély kutat, azt bárki bárhol fúrhat. Ugye ez sajnos nem igaz. Itt számít, hogy hol van a területen az első vízzáró réteg, milyen a használatnak a célja, és Jézus, hogy a terület, az milyen vízkészletvédelmi besorolás.
0: Ki tudja megmondani, a kútfúró nem fogja megmondani, hogy egy a lényeg, hogy pénzt keres.
1: Hát azért azt tehát, hogy a felelősségteljes kútfúró az meg fogja mondani egyébként, hogy
0: mert területenként dolgoznak. Mondani. Tehát mondjuk, ha a Balatonra akarok
1: igen,
0: hívni egy Szentendrét.
1: Igen. Igen, tehát azért ez a jellemző. És általában a kútfúrók jól ismerik ezeket a szabályokat. De mi magunk is utána járhatunk.
0: Hol?
1: Ugye az van, hogy azt is hiszik sokan, hogy minden kutat be kell jelenteni. De azt is hiszik sokan, hogy 50 méterig semmit nem kell csinálni. Ugye ez egyik sem teljesen igaz.
0: Na akkor vegyük sorra.
1: Azokon a területeken, ahol a víz használati besorolás olyan, ott lehet, hogy nincsen bejelentési kötelezettség az adott kútra.
0: Tudsz erre példát? Az nagyon hasznos lenne, hogy így a hallgatóknak, Szentendrén biztos.
1: Én inkább azt javaslom, hogy a vízügy.hu-nak a vízkészletvédelmi portálján lehet erről tájékozódni.
0: Aha. Be kell ütni a települést.
1: Ez egyszerűen... be kell, egy térkép van, aha, egy Magyarország térkép van, most itt fel is tudnám mutatni, és azon pontosan jó, látható, hát hogy melyik piros terület milyen besorolás alá tartozik. És ott szépen mindenki a térképen meg tudja keresni saját magát is, és akkor ott látni fogja,
0: még
1: hogy
0: egyszer
1: ez milyen. Úgy hívják ezt, hogy vízkészletvédelmi ország térkép.
0: Aha, jó.
1: Ez a vízügy.hu-n található, egyébként ha valaki olvas minket a hovege.hu-t, akkor itt is meg fogja találni az erről szóló cikket, és az erről, és ott is be van természetesen ez linkelve. Ugye az is nagyon fontos, hogy magánszemély az csak úgymond háztartási kutat furathat és használhat. Ez ugye általában. És ez azt jelenti, hogy például csak 500 köbmétert lehet használni egy évben. Tehát nem úgy van, hogy akkor most én fúrtam egy kutat, és akkor minden nap feltöltöm belőle az óriási medencémet, meg nem tudom, azzal locsolom a földemet.
0: Na, de hogy
1: úgy lehet
0: ezt ellenőrizni?
1: Hát ez ugye mindig egy jó kérdés, hogy most akkor mehetek-e 200-zal az autópályán, hogyha nem bukok le? Hát nem.
0: Na de honnan tudom én azt, hogy mennyi az 500, ez a bizony, igen, az 500 liter, honnan tudom?
1: 500 köbméter.
0: Köbméter, de fogalmam
1: nincs. 500 ezer liter, tehát ez azt jelenti, hogy ez mondjuk egy családi ház esetében, ez egy családnak a normális háztartási vízmennyiségének a fedezésére való. Igen, a locsolás is,
0: együtt,
1: de csak
0: aha,
1: a saját kert. Aha. Tehát nagyon fontos, hogy mezőgazdasági célra ez nem használható, mert itt ez más besorolás.
0: De mi számít mezőgazdasági célnak, hogy kötekedjek egy kicsit a kis konyhakertem, az mezőgazdasági cél, mert ott
1: az nem mezőgazdasági cél? Nem. Tehát ami neked a virágos kerted, meg a kis konyhakerted, igen, azt nyugodtan meglocsolhatod vele. A medencédet is föltöltheted vele, hogyha adott esetben, sőt, hát inni is lehet belőle sok helyen, de az nagyon fontos, hogy csak úgy ne ígyük meg a kútvizet, hanem mielőtt elkezdenénk inni a kútvizet, előtte vizsgáltassuk meg.
2: De lehet, hogyha már kimész a piacra az általad termelt zöldségekkel, gyümölcsökkel, vagy virágokkal, akkor az már, és bevételet származik ebből, akkor már az lehet, hogy ennek minősülhet.
1: Hát ez mondjuk jó kérdés. Tehát aki ilyenbe gondolkodik, az nézzen utána az ezzel kapcsolatos jogszabályoknak. Igen.
0: Ez jó. Na szóval...
1: Úgy fogalmaz egyébként a jogszabály, hogy a természetes személy ivóvízellátását személyes és háztartás vezetésével összefüggő víz szükségletét szolgálja évente legfeljebb 500 köbméterben.
0: Egyébként az aki kertesházban, akik megnézze az egyéves vízszámláját, az pontosan képbe tud kerülni, hogy mennyi, hogy 500 köbméter volt-e, vagy nem, nem? És akkor tudja, hogy a határt eléri, vagy nem?
1: Hát ez jó, ez... Igen. Mondjuk, hogy igen. Mondjuk, hogy igen. Nyilván nem feltétlenül olyan könnyű ezeket a dolgokat így fejben tartani. De egyébként a kútfúrók azok meg tudják azt mondani, amikor a kutat megcsinálják, hogy ennek nagyjából mennyi lesz a vízhozama, tehát hogy mennyi víz van benne.
0: És azt is meg tudják mondani, hogy milyen minőségű víz fog onnan följönni?
1: Hát valamennyire igen, de ugye amennyiben inni akarjuk ezt a vizet, vagy főzni akarunk vele, akkor azt be kell vizsgáltatni, mert attól még, hogy egy kút mély.
0: Egy vízbevizsgáltatás mi pontosan a nyáron akartuk a társasházba a Balatonon, mert
1: igen.
0: Posvány szaga volt a víznek, és fölhívtunk egy ilyen céget, és egy vízi mérnök, egy nagyon kedves nő azt mondta, hogy nem biztos, hogy van 6-700 ezrünk erre, én csuklórohamot kaptam, szóval hogy iszonyat drága bevizsgáltatni.
1: Hát, igen.
0: De mondjuk vannak különböző víztisztítók, amikkel lehet, hogy meg lehet tisztítani. Na mindegy, ez igen. Már messzire megy, a kútfúrástól már az ivóvízig jutottunk, tehát akkor hogyan lehetne, tehát 50 méterig?
1: Először, ha tudjuk, hogy kutat akarunk, akkor nézzük meg a vízügy.hu-n ezt a térképet, igen? Hogy ahol a kutat furatni akarjuk, az milyen besorolás alá esik. Aztán pedig keressünk egy megbízhatónak tűnő kútfúrót, vagy inkább hármat, hívjuk el, és kérjünk tőle ajánlatot részletesen, mert nagyon sok mindentől függ egyébként, hogy mennyiért fúrják azt a kutat, milyen a talaj. Nagyon nagy a szórás, tehát mondjuk lehet, hogy 15 ezer forint per méterért kifúrják a kutat, de az is lehet, hogy 60 ezerért fúrják ki a kutat. Attól függ, hogy milyen technológiát kell például alkalmazni.
2: Versenyeztessük, nagyon fontos a szolgáltatókat, a piaci verseny.
0: A versenyhivatal.
2: Jó, ha a magánéletünkben is ezt a versenyt megpróbáljuk beépíteni, ez mindig jó hatása van az ára.
1: Igen, de mondjuk, ha egy 30 méter mély kutat 500 ezerért akarnak nekünk kifúrni, az nagyjából reális.
0: Jó, innen fogjuk folytatni, hogyha hallgatóknak van kérdés a kútfúrás ügyben, akkor mindenképpen írjanak az e-mail címünkre. És ezzel a mai műsor végére értünk, Bicó Tomival készítettem, szakértő vendégeimnek köszönöm, hogy eljöttek, a jövő héten ismét elvárok mindenkit, a hallgatóknak meg további szép napot, remélem sok hasznos dolgot hallottak, viszont hallásra.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
5: Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, megjelentek a dízel támogatás részletszabályai. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban, mondta Magyar Péter kormányfő pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke átnyújtotta a szakszervezet bértábla javaslatát és azon pontok jegyzékét, amelyekről szeretnének tárgyalni a béremelésen kívül. Magyar Péter egyeztetésre invitálta a szakszervezeti képviselőket, akik, bár megköszönték a meghívást, egy későbbi időpontot javasoltak. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva azt mondta, a kormány felelőssége sokrétű. Közölte, totálisan összeomlott és kivéreztetett költségvetést vettek át, amelynek átalakításánál kell dönteni arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő. Budapesten lassul a drágulás, vidéken pedig tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő cég adatai szerint a vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alkú is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. A főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenést is mértek. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is két számjegyű ütemben emelkednek az ingatlan árak. A friss kormányrendelet alapján csak a januárban már bejegyzett autósok kapják meg azonnal a dízel támogatást. Az idén járművet vásárlóknak október végéig kell várniuk a pénzre. Szeptember 30-án kezdi el utalni a Magyar Államkincstár a dízelautósoknak szánt havi 5000 forintos állami támogatást, miután a magyar közlönyben megjelentek a pontos részletszabályok. A pénzt 4 részletben folyósítják év végéig. A második utalás október 30-án, a harmadik november 13-án, az utolsó negyedik pedig december 7-én érkezik. A legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautók üzemben tartói ügy összesen 20 000 forintot kapnak. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A háromnapos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogy hogyan segíthetik a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlatban. Kedden döntően napos idő várható a felhő átvonulások mellett, záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másott élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.
4: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
6: Indul a mandula!

0: Napi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 22-én köszöntjük Móricz nevű hallgatóinkat. A latin eredetű férfi néve a Mauritius névből ered. Jelentése mor, szerencsen származású. Szeptember 22-én a Móriczok ünnepelnek még. Január 15-én, március 20-án, szeptember 4-én, valamint október 25-én is. A név becézése Móriczka, Móri, Mórika, jeles viselői, Benyovszki Móricz Ágost katonatiszt, földrajzi felfedező, valamint Eszterházy Móricz politikus és önkedves Móricz. Ezen a napon a Móriczokon kívül ünnepeljük még az Armida, Armilla, Emerita, Marút, Maurícia, Mor, Ottó, Tamás, Zelinda, Zella, Zsella, Zöldike, valamint Iris nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvár Viktóriával szeptember 22-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. Kezdjük 1547-tel, ugyanis szeptember 22-én született Philipp Nicodemus Frischlin, német humanista költő, tudós. Ugorjunk gyorsan a 20. század elejére, 1903. szeptember 22-én Italo Marchionni szabadalmaztatta a fagylalt tölcsért. 7 évet ugrunk csak előre, 1910. szeptember 22-én született Faludi György, költő, műfordító. És most már csak nem végig a 20. században maradunk, 1929-el folytatjuk, szeptember 22-én Újpesten megszületett Váradi Hédi színésznő. Az SOKE végzése után a Madách Színházhoz szerződött, 1964-től haláláig a Nemzeti Színház tagja volt. Kossuth díjas, Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész volt. 1945-re ugrunk, szeptember 22-én halt meg Vikár Béla, író, műfordító, folklorista. Ismét csak 4 évet lépünk előre, 1949-re, szeptember 22-én a Szovjetunió végrehajtotta első sikeres atombomba kísérletét. Most aztán lépjünk a 20. század második felére, 1954-re, szeptember 22-én ugyanis Budapesten megszületett Gőz László, harsonaművész. Folytassuk 1972-vel, szeptember 22-én halt meg Csohány Gabriella, költő, író, szerkesztő. 1955-től a Magyar Rádió ifjúsági osztályát vezette, 59-től Pajtás című gyermeklap főszerkesztője volt. 2 önéletrajzi regényt is írt, Családfa helyett és Kórház Mécsvilágnál címen, amelyek a háború alatti és utáni időkben játszódtak. Folytassuk 1991-jel, szeptember 22-én Bryan Adams a Robin Hood film dalával 12 héten keresztül vezette az angol slágerlistát. Lépjünk a 20. század legvégére, 1999-re, szeptember 22-én a pápa fogadta a Bonót a Vatikánban. A YouTube frontember a harmadik világ adósságainak elengedéséhez kérte a pápa támogatását, amihez II. János Pál az áldását adta. És végezetül 2004. szeptember 22-én Budapesten megszervezték az első Critical Mass kerékpáros felvonulást az autómentes nap alkalmából. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobby Rádió. Rádió.

0: Üzenet a János evangéliuma 3. fejezetéből.
1: Jézus így felelt. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába.
2: Hobbi rádió.

0: komoly baja.
1: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: 2026. szeptember 22-e, kedd. Az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják és tettekre is váltják. Evangélium Szent Lukács könyvéből, 8. fejezet, 19-től a 21. versig. Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek anyja és rokonai, de a tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá. Ekkor jelentették neki, anyád és rokonaid kint állnak és látni akarnak. Ő azonban így válaszolt, az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják és tettekre is váltják. Elmélkedés. A mai evangéliumban Jézus meglepő kijelentést tesz. Amikor közlik vele, hogy édesanyja és rokonai látni akarják, így felel, az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják és tettekre is váltják. E szavai nem a családi kötelékek ellen szólnak, hanem túlmutatnak rajtuk. Jézus itt egy újfajta rokonságról beszél, a hit által született kapcsolatról, amely nem vér szerinti, hanem lelki. Azok állnak Jézushoz igazán közel, akik figyelnek az Atya szavára és engedelmeskednek neki. A kereszténység nem csak hallgatás, hanem felelet is Isten hívására, életformáló igen az ő akaratára. Ez a rész elgondolkodtat bennünket. Mi alapján határozzuk meg önmagunkat? A származás, a név, a múlt alapján? Mindezek fontosak, de nem elegendők. Jézus azt mondja, az igazi összetartozás kívülről talán nem látszik, de a lélek mélyén formálódik. Aki hűségesen figyel Istenre, az családtaggá válik Isten családjában. Az Úr szavai különös fényben állítják elénk Máriát is. Ő valóban Jézus anyja volt, de ennél a ténynél fontosabb az, hogy hallgatta az Isten szavát, és meg is tartotta. Ezért lett a hívők példaképe. A hit útja nem kiváltság, hanem válasz. Mindenki elindulhat rajta, aki kész, nyitott szívvel befogadni az igét, és engedi, hogy az megváltoztassa életét. Uram Jézus Krisztus, szeretnék a te nagy családod tagjává válni. Taníts meg figyelni az Atya szavára, és adj erőt, hogy ne csak halljam, hanem meg is valósítsam az életemben. Ne engedd, hogy a hit csupán formaság maradjon bennem, hanem szülessen belőle engedelmesség, hűség, cselekvő szeretet. Hadd tartozzak, Uram, hozzád igazán, ne vér szerint, hanem szív szerint. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy 1997-ben olyan sokat telefonált a Microsoft a szoftverek problémáinak kezelése kapcsán, hogy a telefonszámlájuk $500 milliárddal nőtt, ami több, mint amennyiben a szoftver kifejlesztése került.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
0: Hobby Rádió.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Majd igazi vadkülönlegességet fogunk készíteni mézzel fényezett kacsa, gyömbéres grapefruit mártással. Tollat, ceruzát, előfigyelem. Először a mártást készítjük el, egy nagyon éles rozsdamentes késsel vágjuk ki a héjából a grapefruitot. Dolgozunk tál fölött, hogy egyetlen csepp lé sem menjen veszendőbe. Távolítsuk el a magokat, és vágjuk ki a gyümölcshúst a hártyák közül. Facsarjuk ki a héjákba maradt levet is, ne vesszen veszendőbe. Szórjunk egy lábosba cukrot, és kis lángon melegítsük fel. Kevergessük, míg nem olvad, és karamellizálódni nem kezd. Ilyenkor bugyborékol, és megemelkedik a lábosban, vigyázzunk. Vegyük le a tűzről, és kevergessük, amíg le nem lohad. Óvatosan öntsük fel grapefruit lével, mert ijesztően tud köpködni. Tegyük vissza a lángra, adjunk hozzá mézet, szójaszószt és citromlevet, és reszelt gyömbért. Kevergessük, míg gyöngyözni nem kezd újra, és el nem olvad a karamell. Dolgozzuk simára kukoricalisztel, meg vízzel, és eresszük apránként a mártást, hogy szépen besűrűsödjön. Ízesítsük tetszés szerint sóval, borssal. Végül keverjük bele a grapefruit filézett húsát és vegyük le a tűzről. Ezután megcsináljuk a húst, szurkáljuk meg alaposan a kacsa bőrét, fektessük a húst bőrével lefelé egy tepsi behelyezett rácsra, amely alá öntsünk egy kevés vizet. Keverjük össze a mézet a szójaszószal és kenjük bele alaposan a kacsahús bőrét. Süssük körülbelül 40-45 percig forró sütőben ropogósra. Vegyük le a kacsa melleket a rácsról és részutosan vágjuk fel körülbelül 5-6 mm vastag szeletekre. Rendezzük el a húst egy előmelegített tálon és rocsoljuk rá a forró mártást. Kínáljunk hozzá apró szemű, párolt újburgonyát, zsenge sárgarépát és zöld borsót.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
0: Hobbi Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
5: Hobbi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót. Reklám.
2: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
3: Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Rohamozták a külföldiek a fővárost, rengetegen érkeznek. Közzétették a dízel támogatás részletszabályait. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megrohanták a külföldiek a fővárost. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren az idén augusztusban 2.138.000 utas fordult meg. 12,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Budapest Airport. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt. Ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot, a tavainál majdnem 14%-kal több. Augusztusban a legnépszerűbb úticél London, Tel Aviv és Isztambul volt a budapesti repülőtérről, közölték. A légi úton szállított áru mennyisége hosszas emelkedés lezárva júliusban és augusztusban kissé visszaesett az elkereskedelmi árukra vonatkozó új Európai Uniós szabályozás miatt. Közzétették a dízelüzemű autók után járó támogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben. A kormány 20 000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja a kormány rendelet értelmében. A támogatásra az jogosult, aki 2026. január 1-én a jármű nyilvántartás szerint a feltételeknek megfelelő személygépkocsi üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa volt. Súlyos testi sértés kísérlete miatt eljárás indult egy fiatal férfi ellen, aki pénteken késő este súlyosan bántalmazott egy járókelőt Budapesten a Szent István körúton, közölte Mérkői Márton, a budapesti rendőrfőkapitányság kommunikációs osztályának sajtóügyeletese. Elmondta, hogy a rendőrök a helyszínen elfogták az elkövetőt. Az esetről a 24.hu számolt be egy videófelvétel alapján, amin az látható, hogy ájultra vernek egy békés járókelőt Budapest belvárosában. A videót egy magánszemély tette közzé a Facebookon. A történtek sértetje békésen haladt át a zebrán, amikor fellökte őt egy férfi, majd többször megütötte és megrúgta a földön fekvőt. Repülés közben robbant fel egy hordozható akkumulátor egy repülőgépen. Az Atlanti óceán fölött repült a KLM egyik gépe, amikor az egyik alvó utas mellett kigyulladt a külső akkumulátor. A férfiről kiderült, hogy korábban ő volt a cég vezetője, illetve európai parlamenti képviselő is volt. A légitársaság volt vezérigazgatója szabálytalanul használta a külső akkumulátort, ami repülés közben kigyulladt, tüzet okozott és fel is robbant, számolt be róla a Deutsche News. A gépnek vissza kellett fordulnia Amsterdamba, így az utasok 11 óra repülés után visszatértek oda, ahonnan elindultak. Kedden döntően napos idő várható, a felhő átvonulások mellett záporok, esetleg zivatarok főképp az ország északkeleti, keleti felén, illetve kisebb eséllyel helyenként a Dunántúlon fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, másott élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 18 és 22 fok között várható.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap néptől.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.

0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
1: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobbi Rádió.

0: vagyunk!
1: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: You gotta live with that. Right now, I just need you to listen.